0: ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézusom,
1: bízom benned,
7: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
7: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretett reméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
3: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplő

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörülő hírettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áradj szeretet lángod kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áradj szeretet lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplő

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk!

0: szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlöletüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tűzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Eire, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék, amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Jó tanács. Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Jó tanács című műsorunkat folytatjuk, Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének ismertetésével. 123-as oldalnál tartunk, hát valójában a fele már meg is volt, illetve megtudtuk, hogy miről is szól ez a könyv. Most jönnek az igazán izgalmas, nehéz és sokszor könnyű sorok, gondolatok. Ennyit az apátia jellegzetes megnyilvánulásairól, a kedélyállapot eltompulásáról, ami hatalmában tartja a foglyot tábori tartózkodása egész ideje alatt, akinek lelki életét általában a legsivárabb színvonalra sűjeszti, s aki a sors vagy a táborőrség önkényeskedésének akarat nélküli tárgyává válik, s aki végül eljut odáig, hogy iszonyodik attól, hogy sorsát ő maga vegye kézbe, tehát hogy döntéseket hozzon. Az apátiának azonban más kiváltó okai is vannak, nem csupán úgy értelmezhető tehát, mint a lélek fönt leírt önvédelmi mechanizmusának jelensége. Testi okai is vannak. Ugyanúgy, mint az ingerültségnek, ami az apátia mellett a foglyok lelkének egyik legszembeütlőbb jellemzője. Azon ingerültséget kiváltó jelenségek sorában, amelyek az emberi fizikumra vezethetők vissza, két hiány említendő elsőként: az éhezés és a kialvatlanság. Az éhség és az alvásigény kielégületlensége, ezt mindannyian tudjuk, normális életkörülmények között is apatikussá és ingerülté teszi az embert. A táborban az alvás hiányt részben a tetvek bősz hadjárata elleni vesződtség okozza, ami teljességgel érthető, ha a barakkok hihetetlen zsúfoltságára s a higiénia elképzelhető legteljesebb hiányára gondolunk. Az így módon fellépő apátia és ingerültség kiváltó okai mellé még egy további mozzanat társul. A foglyok kénytelenek nélkülözni azokat a civilizációs mérgeket, amelyek egyébként éppen arra hivatottak, hogy csökkentsék az apátiát és az ingerültséget, gondoljunk csak a nikotin és a koffein hiányára. Ennek révén tovább fokozódik az apátia és az ingerültség is. A fizikum által kiváltott tényezők mellett további lelki okai is vannak annak, hogy a lágerfogoly sajátságos kedélyállapotba kerül. Bizonyos komplexusok különböző megnyilvánulásaira gondolok. A foglyok többségét érthető módon egyfajta kisebb rendűségi érzés kínozza. Egykoron mi is elmondhattuk magunkról, vagyok valaki, vagy legalábbis hihettük, hogy vagyunk valakik. Most azonban itt a szószoros értelmében úgy bánnak mindannyiunkkal, mint egy senkivel. Szükségszerű, hogy az átlagos lágerfogoly teljes egészében deklasszáltnak érezze magát, anélkül, hogy tüzetesebben elgondolkodna ezen, vagy egyáltalán eljutna a tudatáig ez az érzés. Ez az élmény azonban valójában azon kontraszthatás által válik jelenvalóvá, ami a táborbéli élet sajátságos szociológiai struktúrájából adódik. A táborlakók azon kisebbségére gondolok, akik úgymond prominens személyeknek számítottak, mint a kápók, szakácsok, a raktárak vezetői és a tábori rendőrség, ők aztán kompenzálták primitív kisebb rendűségi érzésüket, ők legkevésbé sem tartották deklasszáltnak magukat, mint az átlagos foglyok többsége, épp ellenkezőleg beérkezettnek. Igen, idővel kicsinyes Cezarománia fejlődött ki bennük. A kisebbség megtartása a gyűlöletteli és irigykedő többségben sokféle lelki reakciót váltott ki, amelyek különböző módon nyilvánultak meg, nem egyszer gonosz tréfák formájában. Egy ilyen vicc például a következőképpen szól. Két fogoly beszélget, s egyikük egy harmadik személyre utalva, aki a sikeresek közé tartozik, megjegyzi: ezt az alakot még abból az időből ismerem, amikor csupán a legnagyobb bankelnöke volt, most pedig megjátsza itt nekünk a kápot. Nos, valahányszor a deklasszáltak többsége és az előnyöket élvező kisebbsége konfliktusba keveredik, s erre kezdve az ételosztástól a táboréletben számos alkalom adódik, az ingerültség eléri a tetőfokát és kitöréssel fenyeget.
Ez az ingerültség, amelynek különböző testi okairól a fentiekben már esett szó, a lelki indítatások révén hatványozódik. Valamennyi érintett komplexusokkal terhelt kedélyállapota tovább fokozza a feszültséget. Így aztán nem kell csodálkoznunk azon, ha az így módon keletkező túlfeszítettség a foglyok közötti verekedéssel végződik. Azon reflex felerősödéséhez, ami a feltámadott dühöt csak ütés révén képes levezetni, az is hozzájárul, hogy a táborlakónak minduntalan végig kell néznie az úgy szólván állandósult veréseket. Én magam is többször átéltem, hogyan szorul az embernek ökölbe a keze, és dühe kitöréssel fenyeget, amikor az éhezéstől megkínozottan és kialvatlanságtól elgyötörten úrá lesz rajta az ingerültség. Én akkoriban már csak azért is kialvatlan voltam, mert egy ideje fűthettünk a földkunyhónkban, ami akkoriban flektifusz barakként szolgált, viszont gondoskodnunk kellett arról, hogy éjszakánként ne aludjék ki a kályhánkban a tűz. A tüzet tehát őrizni kellett, s mindenkinek ki kellett vennie a részét az éjszakai szolgálatból, aki közülünk még legalább valamelyest rendelkezett az ehhez szükséges fizikai erővel. Minden bizonnyal, mindezek ellenére, életem legidillikusabb órái között tarthatom számon azokat, amelyeket az éjszaka közepén, miközben a többiek aludtak vagy delíriumos lázálmok gyötörték őket, a barak kis kályhája előtt a földön elnyújtózva fekve töltöttem, míg a lángokra vigyáztam, s a lopott brikket parazsában néhány lopott krumplit sütögettem. Másnap azonban annál kialvatlanabbnak és fáradtabbnak, apatikusabbnak és ingerültebbnek érezte magát az ember. Akkoriban nem sokkal a tábor felszabadítása előtt flektifusz gyógyító orvosként tevékenykedtem, s azon kívül a blokkfelelőst is helyettesítenem kellett, aki maga is megbetegedett. Így aztán a tábor vezetősége engem tett felelőssé a barat tisztaságáért, már amennyire az adott körülmények között tisztaságról egyáltalán szó lehetett. A szemfényvesztés, mert egyedül ennek volt nevezhető a barakkok folytonos ellenőrzése, nem annyira a higiénikus körülmények vizsgálatát vizsgálta, sokkal inkább a kínzás egyik formája volt. Bőségesebb élelemre és egy kicsivel több gyógyszerre inkább szükségünk lett

Annak belsejébe egyetlen szalmaszálat se lásson, hogy a kályha előtt egyetlen porszemnyi hamu se látszódjék, vagy nehogy hasonló apróságok szúrjanak szemet nekik. Ami azonban az ebben az oduban meghúzódó emberek sorsát illeti, a felügyelet megelégedett azzal, hogy lekopaszított fejemről lekaptam a fogolysapkát, s bokámat összeütve feszes vigyázállásba jelentettem, a 6-4-es barak körletének létszáma 52 tifuszbeteg, 2 ápoló és 1 orvos. S a felügyelők már távoztak is. Míg azonban odáig jutottunk, hogy valóban jöttek, s erre többnyire órákkal később került sor, mint ahogy bejelentették, arra kényszerültem, hogy szüntelenül takarókat igazgassak, s a fekvőhelyekről lehulló szalmaszálakat felszedjem, és ordítozzam a szegény ördögökkel, akik részéről fennáll a veszély, hogy az utolsó pillanatban minden látszattisztaságot tönkretesznek, és látszatrendszert a feje tetejére állítanak. Mert az az apátia és eltompultság, ami a lázas betegek esetében még fokozottabban jelentkezik, azzal jár, hogy csak ordító kiabálásra reagálnak. S olykor még ez sem segít, s akkor az ember minden erejét össze kell, hogy szedje, nehogy ütésre emelje a kezét. S ekkor a mások apátiája által kiváltott ingerültségem mérhetetlenül fokozódik, amihez még az a félelem is hozzájárul, amit a fenyegetően közeledő ellenőrzés vált ki. Miután megkíséreltem, hogy a hosszabb ideje koncentrációs táborban tartózkodó emberek tipikus jellemvonásait pszichológiai szempontból ábrázoljam, és annak pszichológiai magyarázatát átadjam, az a benyomásunk támadhat, hogy az emberi lelket végső soron az őt körülvevő világ kényszerűen és egyértelműen meghatározza. Hiszen a koncentrációs tábor pszichológiáján belül például éppen a lágerlelet az, ami mint sajátságos társadalmi környezet az ember magatartását látszólag törvényszerűen alakítja. Ennek azonban joggal mondhatunk ellent, s tehetjük fel a kérdést. Tehát hol marad akkor az ember szabadsága? Még sincs szellemi szabadsága az emberi magatartásnak, még sincs módunk arra, hogy az adott környezeti viszonyokkal saját beállítódásunkat szegezzük szembe. Valóban el kell fogadnunk, hogy az ember nem több, mint különböző meghatározottságok és feltételek terméke, legyenek azok bár biológiai, pszichológiai vagy szociológiai eredetűek? Valóban nem több az ember, mint testi felépítésének, jellembéli adottságainak és társadalmi helyzetének véletlenek szülte produktuma? És mindenek előtt azt a magatartást, ahogyan az ember a táborélet sajátságos, szociális meghatározottságok környezetére reagál, valóban az határozza meg, hogy az ember egyáltalán nem vonhatja ki magát azon létforma befolyásai alól, amelynek elviselését rákényszerítették. Hogy valóban ki kell szolgáltatnia magát ezen befolyásoknak? Hogy a körülmények kényszerítő hatása, a táborban uralkodó viszonyok folytán nem cselekedhet másként? Nos, a feleletet ismerjük. Mind elveink, mind pedig tapasztalataink hozzásegítenek ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket. Ami a tapasztalatokat illeti, éppen a lágerlélet mutatta meg, hogy az ember igenis képes másként cselekedni. Számtalan példát lehetne felsorolni, gyakran hősies cselekedeteket, amelyek bizonyítják, hogy igenis le lehet győzni a közömbösséget, s úrrá lehet lenni az ingerültségen. Ami tehát azt jelenti, az én szellemi szabadságának és saját elhatározásán alapuló beállítódásának bizonyos tartalékai megmaradnak a tekintetben, hogy hogyan viszonyul a külvilághoz, még ilyen, látszólag teljes egészében kényszerek közé szorított helyzetekben is, amelyekről úgy vélhetnénk, hogy az ember mindennapjait és lelki életét egyaránt meghatározzák. Mindannyian, akik a koncentrációs tábort átéltük, tudnánk olyan emberekről mesélni, akik a felvonási téren áthaladva, vagy a barakkokat járva, hol jó szóval bíztattak, hol az utolsó harapás kenyerüket adták másnak. S lehettek ők bármi kevesen is, elegendő bizonyítékot szolgáltattak arra nézve, hogy a koncentrációs táborban az embertől mindent el lehet venni, csak egyet nem. Az emberi szabadságnak azt az utolsó maradékát, hogy az adott körülményekhez így vagy úgy viszonyuljon. És igenis van választási lehetősége.
és a tábor élet minden napján, annak minden órájában

Ezerféle lehetőség nyílt arra, hogy elhatározzuk magunkat erre a belső döntésre. Az embernek arra a döntésére, hogy az őt körülvevő hatalmak áldozatává válik-e vagy sem, amely hatalmak azzal fenyegettek, hogy az ember lényét meghatározó lényegéről fosztják meg, s arra kényszerítik, hogy szabadságáról és emberi méltóságáról lemondva a külső körülmények játékszerévé puszta tárgyává váljék, hogy engedje magát tipikus lágerfogójá formálni. A lehetséges szempontok közül ez az utolsó arra indít, hogy a koncentrációs tábor foglyainak lelki reakcióit összetettebbnek lássuk, s nem mint csupán bizonyos testi, lelki és társadalmi meghatározottságok puszta megnyilvánulását. Még ha olybá tűnik is, hogy az olyan körülmények, mint a táplálék, kalóriaszegénysége, az alváshiány és a legkülönfélébb lelki komplexusok teljes egészében kiszolgáltatják az embert egyfajta tipikus lágerpszichózis törvényszerűségeinek. Végső soron mindaz, ami az ember belsejében lezajlik, amivé a láger őt, mint embert látszólag teszi, sokkal inkább a lényéből fakadó döntések eredményének bizonyul. Alapvetően tehát minden ember, még ilyen körülmények között is valamilyen módon eldöntheti, hogy mivé formálja őt a tábor. Tipikus lágerlakó lesz-e, vagy olyan ember, aki méltóságát megőrizve itt is ember marad. Dosztojevszki egyszer azt mondta, csak egytől félek, nehogy méltatlannak bizonyuljanak a rám mért szenvedésre. Gyakran elgondolkodtattak ezek a szavak, hiszen olyan mártíriumot szenvedő embereket volt módunk megismerni, akiknek a táborbéli magatartása, szenvedése és halála éppen erről az ember utolsó és elveszíthetetlen belső szabadságáról tesz tanúbizonyságot. Ők elmondhatták volna, hogy méltók voltak szenvedésükre. Ők bebizonyították, hogy a méltó módon elviselt szenvedés önmagában teljesítmény, belső teljesítmény. Az ember szellemi szabadsága, amitől utolsó leheletéig nem fosztható meg, lehetőséget nyújt arra, hogy az életút utolsó lélegzetvételéig értelmesen alakíthassa. Mert nem csak a tevékeny életnek van értelme, melynek során az ember számára adott a lehetőség, hogy alkotó módon értékeket hozzon létre, s nem csak az élvezettel teli életnek van értelme, egy olyan életnek tehát, amely lehetőséget ad az embernek arra, hogy kiteljesedhessék a szépség élményeiben, a művészet vagy a természet élvezetében, hanem még azon élet értéke is megőrződik, amelynek, mint például a koncentrációs táborban, alig ha van esélye arra, hogy értékeket megélve vagy alkotó módon teremtve bontakozhasson ki, sokkal inkább már csak egyetlen utolsó lehetőséget enged, az élet értelmes alakítását, éppen azt a módot ugyanis, ahogyan létének ezen kívülről rákényszerített korlátozottságaihoz viszonyul. Mind az alkotó, mind az élvezetteli élet lehetőségei régen bezárultak előtte. De nem csak az alkotó és élvezetes életnek van értelme, hanem ha az életnek egyáltalán van értelme, akkor a szenvedésnek is kell legyen értelme. Hiszen a szenvedés része az életünknek, ugyanúgy, mint ránk mért sorsunk és a halál. Csak az elszenvedett szükség és a halál által válik az emberi lét teljessé. A többséget az az aggodalmaskodó kérdés foglalkoztatta, túléljük-e a tábort. Mert ha nem, akkor ennek az egész szenvedésnek semmi értelme. Ezzel szemben engem másféle kétséget gyötörtek. Van ennek a bennünket körülvevő szenvedésnek s az ilyen halálnak értelme? Mert ha nincs, akkor végső soron annak sem lenne semmi értelme, hogy túléljük a tábort. Mert egy élet, amelynek az értelme azon áll vagy bukik, hogy megússzuk-e elevenen vagy sem, egy olyan élet tehát, amelynek az értelme a véletlen kényekedvétől függ, egy ilyen élet valójában nem lenne érdemes arra, hogy egyáltalán megéljük. Kedves hallgatók, nagyon-nagyon fontos gondolatok hangzottak el ebben a részben. Innen folytatjuk majd két hét múlva, de egy picit arra próbált rávilágítani az író, a pszichiáter, aki maga megélte a poklot, hogy még ebben a pokoli helyzetben is, ebben az óriási szenvedésben is meg lehet találni az életnek az értelmét. És nagyon-nagyon-nagyon fontos és értékes sorok voltak ezek, remélem, hogy figyeltek a kedves hallgatók is elviszik magukkal. Várom önöket két hét múlva, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kenyér színe alatt rejtőző Istenünk, Te hozzád jöttünk megpihenni. Téged jöttünk kérni fiataljainkért, különösen a vizsgázókért, az érettségizőkért, az egyetemistákért, a bérmálkozókért. Töltsd el őket reménnyel, adj nekik erős hitet és tökéletes szeretetet. Add, hogy meghallják a te hívó szavadat, add, hogy soha ne fordítsanak neked hátat, add, hogy mindenben keressék a te akaratodat. Segíts nekik megtalálni a célt, küldd el szent lelkedet, hogy helyesen tudjanak dönteni, és hogy felismerjék másokban a te képmásodat. Erre kérünk, Urunk, ebben a rövid szentségimádási időben, amit értük, ajánlunk fel, tekints le rájuk. Amen.

Szentlélek, Úristen, imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek. Befogadó képesek minden jóra, merjenek élni a nyugtalan világban. Legyen erejük elviselni a csalódásokat, megtanulják elfogadni önmagukat. Kérlek, segíts, hogy ne veszítsék el bátorságukat, ne tegyenek kárt mások életében. Lehetőleg mindig készen legyenek arra, hogy a világot emberibbé, lakhatóbbá tegyék. Amen.

Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott, és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

Ezeket kértem a számodra, nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés, sem, hogy elkerüljenek a feladatok, meg azt sem kérem, hogy utad ad rózsák szeggjék, és hogy könny soha ne csorogjon végig arcodon, vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a fájdalom. Mindezt nem kívánom neked. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni. A fájdalom nem ötvözne nemesre. Hogyan vigasztalhatna meg a boldogasszony és gyermeke mosollyal és reménységgel, ha nem ismered a szenvedést. Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb. Őrizd lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével, arról, ami betöltötte életedet. Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe életed feladataival és a próbákkal, amelyeket kitesz. Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet és a csúcsod meredeknek, ahova az út vezet, pontosan akkor növekedjen meg benned a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek, amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme. És volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt erőt ad arra, hogy kivárjad a vihar elmúltát és a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, hogy a magad hegycsúcsára feljuthass. Barátodban az Isten fia mosolyog rád, maradjon meg benned ez a biztos tudás mindörökre, és akkor megtalálsz mindent, amire vágyódsz, és ami boldoggá tesz.

Isteni megváltunk, Jézus Krisztus, általános iskolai éveinket befejezve, hálatelt szívvel borulunk le előtted, aki kenyér és bor színe alatt irántunk való szeretetből jelen vagy itt az oltáron. Megköszönjük neked diákéveinket, szüleink gondoskodását és aggódó szeretetét. Tanulmányainkat áldozatos munkájuk tette lehetővé. Áld meg ezért szüleinket. Köszönjük tanáraink jó akaró szeretetét, értünk végzett munkájukat, mely által ismereteinket gyarapították, lelkünket gazdagították. Áld meg őket, bennünk pedig növeld a jót, amit tőlük tanultunk. Szent színed előtt könyörgünk egymásért. Együtt ültünk az iskolapadban. Közös munkánk, izgalmak és szórakozások kovácsoltak barátokká. Most szomorúan gondolunk a búcsúzásra. Add, hogy megőrizzük a barátság szent kötelékét, s hogy senki se vesszen el közülünk. Úrunk Jézus, aki értünk szenvedtél és meghaltál, őszinte szívvel bánjuk diákéveinkben elkövetett hibáinkat, hogy szereteted oly sokszor nem lett vízhangra lelkünkben. A jövőben hűségesek akarunk lenni hozzád. Álhatatlan szívünk fogadását a te változatlan jóságod őrizze. Árazd ránk kegyelmedet, hogy szándékod szerint éljünk. Megőrizzük ifjú lelkesedésünket, minden igaz jóért, szépért. Áldozatok árán is szolgáljunk téged és embertársainkat. Te légy utunk és életünk. Amen.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amin lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

Drága Istenünk, kérünk különösen, áld meg ebben az időszakban a vizsgázó fiatalokat. Segíts, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelősítésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket

Uram, kérlek, csendesítsd el félelmemet a vizsgák idején. Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiába való azon a napon. Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni. Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szánszegetté tegyenek. Istenem, te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, és bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni tervedben. Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, és adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz. Amen.

Uram, mutasd meg világosan, mi az a szolgálat, amire engem hívsz. Add meg a szükséges erőt, hogy bátran, szeretettel válaszolhassak hívásodra. Hogy életem bőséges termés hozzon, hogy boldog és másokat boldoggá tevő lehessek a te dicsőségedre és embertársaim javára. Amen.

Imádkozzunk gyermekeinkért. Imádkozzunk, hogy gyermekeink elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Imádkozzunk, hogy növekedjenek a kegyelemben, és egyre inkább megismerjék a mi Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a gyermekeink megtanuljanak szeretetben élni, a Szentlélek által, akik bennünk él. Add, hogy gyermekeink telve legyenek reménységgel, a Szentlélek erejével. Add, hogy gyermekeim megtanuljanak felelősségteljesnek lenni, és felelősséggel hordozzák saját terhüket. Uram, tanítsd a gyermekeinket kitartásra, és segíts nekik, különösképpen abban, hogy meg tudják futni a nekik kijelölt pályát.

Imáinkban, kegyes Szűzanya, kérünk, oltasd ma gyermekeinket, és vigyázd életüket. Kérünk, vigyázz rájuk, és vezesd őket Szent Fiad útján. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy a nevelésükben. Hálát adunk neked, hogy mennyei édesanyjuk vagy. Hálát adunk neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy. Soha nem szűnünk meg hozzád imádkozva téged hívni, édesanyai szívet szeretetében bízni és remélni. Amen.

Imádkozzuk el a jubileum imáját. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiatban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébresze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen. Imádkozzuk el az egyház által előírt imákat a teljes búcsú elnyeréséért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették,

Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A Szent Atya szándékára. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét és szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Székesegyházból. A szentmisét bemutatta és a szentségimádást vezette Májor Nándor ifjúsági lelkész. A kantori szolgálatot Sajdlerik látta el a fiatalok közreműködésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk ebben a legszentségesebb oltári szentség előtt. Együtt imádkozhatunk, adhatunk hálát a Jóistennek minden szeretetéért. Mi áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd ünnepi szentmise, este 7 órától pedig búcsú szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a helyszínről, Tyukodi Beáta és Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt,

0: képesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát: mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva két kérdést fogalmazott meg. A Szentatya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat: ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szentatya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel: milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott: egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett: ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szentatya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette: nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott: a háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta: a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta:
1: sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított: legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare,

0: I docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
1: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa, majd hozzátette. A fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphisi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
3: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket. Az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet 4. versében írja: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem: Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerugma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Az Úr ezekkel a szavakkal erősítette meg Pált Korintusban, amikor ellenállás és bizonytalanság vette körül. Nem azt ígérte neki, hogy könnyű lesz, hanem azt, hogy nem lesz egyedül. Ugyanezt ma neked is megígéri, hiszen tőled is azt kéri, hogy tegyél tanúságot arról, amit átéltél velem. Beszélj arról, hogy miként van jelen a hétköznapjaidban. Hogyan tart meg a nehézségekben? Hogyan emel ki a mélységekből? Ne lepődj meg azon, ha a tanúságtételed sokszor ellenállásba ütközik. Lesznek helyzetek, amikor nem értenek meg, amikor elutasítanak, amikor talán még ki is gúnyolnak. Jézus sem fogadták el mindenhol, mégsem hallgatott el. És neked sem szabad. A kérdés tehát nem az, hogy lesz-e ellenállás, hanem az, hogy te mit kezd el velem. Meghátrálsz, vagy hűséges maradsz? Nem a bátorságodra kell alapoznod, hanem az ő jelenlétére. Az is erőt adhat, hogy Jézus jutalmat ígér azoknak, akik mindvégig kitartanak és helytállnak, akár az üldözések közepette is. Ezt mondjam. Boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Így imádkozhatsz. Szentlélek, Úristen, adj bátorságot, hogy megszólaljak, amikor szólnom kell. És adj bölcsességet, hogy hallgassak, amikor a csend beszél helyettem. Te formáld a szavaimat, hogy ne magamat, hanem Krisztust mutassam meg az embereknek. Segíts kihasználni az alkalmas időt. És amikor rám tör a félelem, emlékeztess arra, hogy nem vagyok egyedül, mert te mindig velem vagy. Amen.

Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Péntek reggel ismételten imára hívom Önöket, hogy a mai napot is imában kezdjük a Jóisten jelenlétében. Tegnapi szép ünnepünk után, amikor Jézus felment a mennybe, de megígérte nekünk a Szent Lelket, megígérte azt, hogy mindig velünk lesz, imádkozzunk azért a mai reggelen is, hogy ő szeretete minden nap betöltsön minket, és mindig vele indítsuk el napjainkat.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata, hozzád szel fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal is jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az ígét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévegőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Atyáink Istene Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.

0: Dicséret és dicsőség Krisztusnak, aki apostolainak megígérte az eljövendő szent lélek erejét. Könyörögjünk hozzá, küldd el fényedet és igazságodat. Igazság igéje, az Atya bölcsessége és fénye, küldd el fényedet és igazságodat, hogy ma szóban és tettben tanúságot tegyünk rólad testvéreink előtt.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.
0: Engedd, hogy mindig azt keressük és arról gondolkozzunk, ami a léleké, hogy ne zuhanjunk a halál karjába, hanem életet és békét nyerjünk.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.
0: Gyöngességünkben siessen segítségünkre szent lelked, hogy helyesen tudjunk imádkozni.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.
0: Tölts el bennünket szeretettel és minden tudással, hogy egymást figyelmeztetni tudjuk.
1: Küldd el fényedet és igazságodat.

0: Istenünk, Te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket üdvözítőnk mellé, aki jobbodon ül. Amikor pedig megváltunk, eljön dicsőséggel, adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, akiknek megadtad, hogy újjászülessünk a keresztségben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Az élettel való megbirkózásnak egyetlen biztos módja van. Az élet szeretete. Mondta George Bernanos.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Búcsú.

0: Beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el tőletek többé. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett testvéreim! Jézus búcsúbeszédének a részlete nagyon sok mindennel szembesít bennünket, és talán a leginkább arra figyelünk fel, hogy az Úr Jézus szomorúságról és örömről beszél. Konkrétan azt mondja a tanítványoknak, hogy szomorúságotok örömre fordul. Ezt egy olyan ünnep után halljuk, amikor az Úr Jézus nekünk is reményt ad az ő mennybe menetele után. Igazából ezek a szavak, ahogy Szent János apostol is megjegyzi, a búcsúbeszédben hangzanak el. Nem egy kimondott eseményhez kapcsolódik a szomorúság és öröm jelenléte, hanem valamiképpen az Úr Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezek az érzések, úgy a szomorúság, mint az öröm, életünk velejárói. Kicsit félreérthető, mert nem az, amit az Úr Jézus mond, hanem ami, hogyan mi értelmezzük. Mert mi úgy akarjuk érteni ezt, hogy már itt a Földön azt gondoljuk, hogy elérhető az az állapot, amikor csak öröm van, amikor mindentől, minden szomorúságtól már mentesek vagyunk. Ez nem így van. Példázat, Jézusnak a példázata talán még közelebb visz ahhoz, hogy megértsük az ő szavait. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szomorúságotok örömre fordul, nem azt jelenti, hogy soha többé nem lesz szomorúságunk. A példázat alapján értjük meg jobban. Milyen példát mond az Úr Jézus? Azt mondja, amikor az asszony szül, szomorkodik, mert eljött az órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Ahhoz pedig, hogy ezt az örömöt megtapasztalja az asszony, ennek az örömnek a megtapasztalásához azonban át kellett mennie a fájdalmon is. Erről a példázatról kicsit eszembe jut az az állandó harc a férfi és a nő között. Milyen harcról beszélek? Hogy kinek mi a legnagyobb szenvedés és fájdalom. Nagyon gyakran szokták ezzel egymást szurkálni a férfiak és a nők. Körülbelül már ilyen megállapított tény, hogy a férfinek a megfázás egyenlő a haláltusával, a nők pedig azt mondják, hogy a szülés egyenlő azzal. És akkor ezzel húzni szokták egymást, kinek nagyobb a fájdalma. Talán ha befejeznénk a harcot, és inkább segítenénk egymást, még inkább megértenénk, hogy a szomorúság és az öröm mindig együtt van jelen az életünkben. És itt jön a lényeges része, hogy ha Jézus is jelen van az életünkben, akkor meg tudjuk tapasztalni, hogy az öröm, hogy a szomorúság örömre fordulhat. És el tudjuk fogadni azt a tényt, hogy mind a kettő egyaránt jelen van az életünkben. nem tölti ki egyik sem teljesen, sem a szomorúság, sem az öröm, hanem alázattal elfogadhatjuk azt, hogy mind a kettőben részünk van, de ha Jézussal járjuk az életútját, ha jelen van Jézus az életünkbe, ha belé fektetjük a leginkább a bizalmunkat, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy a nehézségek, a szomorúság is, a fájdalom is örömre fordulhat. Erre hív meg bennünket az Úr Jézus. Erre készíti fel a tanítványokat is a búcsúbeszédnek ebben a részében. Tisztázza velük azt, felkészíti őket arra, a szomorúság is része lesz az életeteknek, de szomorúságotok örömre fordul. Ti majd szomorkodtok, de viszont látlak titeket, és akkor örülni fog a szívetek. Kérdezzük meg magunktól, hogy mennyire látjuk mi magunk előtt az Úr Jézust. Ott vagyunk mindig a jelenlétében, akkor még inkább megtapasztalhatjuk az ő örömét, az ő vigasztalását. És azzal fejezi be az Úr Jézus, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Hát most még sok kérdezni valónk van. Nagyon sokszor kérdezzük az Úr Jézust, Uram, miért? Miért engeded ezt meg? Miért adod ezt? Sőt, nagyon sokszor zúgolódunk talán, és azt mondjuk, miért büntetsz engem? Akkor már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Akkor már alázattal, lelki békével, megnyugvással el tudjuk fogadni azt, hogy ugyanúgy a szomorúság is hozzátartozik az életünkhöz, de Jézus jelenlétében a legnagyobb szomorúság is örömre fordulhat. Adja Isten, hogy ezt megtapasztaljuk, hogy az életünket rábízva, minden bizalmunkat belé helyezve, az élet nehézségei, a zarándokutunk, a földi zarándokutunk megpróbáltatásai közepette is megtapasztaljuk ezt az isteni örömöt. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

Könyörögjünk! Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mígéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 8 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös Szentség imádási nap. A gyülőfehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a csíkkarcfalvi, holnap a Csíkszent Tamási, míg vasárnap a Csíkszent Domokosi templomban tartanak örökös Szentség imádási napot. A Nagyváradi Egyház megyében vasárnap Várad Szent Mártonban és Szilágy Krasznán, míg a Szatmári Egyház megyében Bőrvejben lesz örökös Szentség imádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékaiért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben.

Panelbeszélgetés Karcfalván. A hormonrendszer és a vércukorszint egyensúlya sokkal több minden befolyásol, mint gondolnánk. Energiaszintünket, testsúlyunkat, hangulatunkat, alvás minőségünket, vagy akár a mindennapi közérzetünket is. A témával kapcsolatban panelbeszélgetést tart dr. Orbán Eszter, endokrinológus, szakorvos és dr. Izsák Adél, diabetológus, főorvos ma délután 6 órától a Karcfalvi Orvosi és Metodikai Központban, ahol szó lesz a hormonális működés és az anyagcsere összefüggéseiről, a leggyakoribb problémákról, a megelőzés lehetőségeiről és arról is, mikor érdemes szakemberhez fordulni, milyen vizsgálatok lehetnek indokoltak, és hogyan ismerhetjük fel időben szervezetünk jelzéseit. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ez megtehető az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével.

Márton Áron 130. Tiszteletre méltó Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából a Román Parlament Márton Áron emlékévnek nyilvánította 2026-ot. A Csíkszeredai Szabadság téren álló szoborcsoportot 10 évvel ezelőtt avatták fel. A jubilómi évforduló és az emlékév okán az önkormányzat ünneplésre hívja a néhai püspök követőit holnap este 8 órától a szoborcsoportnál. Az eseményen közreműködik a Hallgita Néptánc Színház és a Gaudete Kórus.

Ünnep Biharon. Vasárnap 12:30-kor ünnepi szentmise keretében kerül sor a bihari római katolikus templom orgonájának újra szentelésére, melyet koncert követ. Közreműködik Józsa Domokos. Az orgona megáldását Pálos István kanonok főesperes végzi. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Nők a tükörben. Május 21-én este 6 órai kezdettel egy bensőséges hangulatú előadásra várják az érdeklődő hölgyeket a Szatmáry Metin megmaradás házába, ahol dr. Major Claudia szülésznőgyógyász szakorvos segít megérteni a menopauza testi és lelki folyamatait, a tüneteket, a lehetőségeket és azt is, hogyan találhatjuk meg újra az egyensúlyt ebben az életszakaszban. Ez az alkalom nem csak információról szól, hanem megértésről, odafigyelésről, a megtapasztalásról, hogy ne maradjon senki magára ezen az úton. Részvételi díj 30 lej. Jelentkezni Lepedus Istvánnál lehet a 0740 115 464-es telefonszámon. Lelki gyakorlat Csíksomjón. Június 12 és 14-e között a csíksomjai Szent Klára házban lelki gyakorlatot tartanak a 60 év feletti korosztálynak, melynek központi kérdése, hogyan tekintek az idősödésre. Szeretettel várják mindazokat, akik Isten jelenlétében szeretnének ránézni az időskor értelmére és értékeire. Jelentkezni Ivácsony Rita nővérnél lehet a 0746 73 11 61-es telefonszámon. Nyári tábor. Június 22 és 25-e között a Zöld Nap Egyesület nyári tábort szervez az Abolai Csípkés táborban, Kovászna megye hulladékgazdálkodási egyesülete és a Kézdivásárhelyi önkormányzat résztámogatásával. Az idei tábor mottója kaland, közösség, természet. A szervezők 10 és 16 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik közel érzik magukat a természethez, nyitottak arra, hogy néhány napra elszakadjanak a telekommunikációs eszközök világától, és szívesen vállaljanak új kihívásokat. A résztvevők változatos programokon keresztül bővíthetik ismereteiket, különös hangsúlyt fektetve a kreatív újrahasznosításra, a szelektív hulladékgyűjtésre és a sportra. Bővebben a zöldnap.info honlapon kaphatnak információkat. Zarándoklat Medjugorjéba. Lelki gyakorlatra hívunk és várunk minden érdeklődött Medjugorjéba a Mládi Festre július 31-e és augusztus 7-e között. A busz Ér Mihály farváról indul, érintve Nagy Károlyt és Szatmárnémetit. A részvételi díj 380 euró, mely magába foglalja az utazást, szállást és étkezést. Jelentkezni lehet Felvinci Erzsébetnél a 0747 247 370-es telefonszámon, vagy nálam a 0749 766 714-es telefonszámon.

Nyilván az időjárásról, ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sokfelé élénk lesz a déli szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 3 és 11, napközben pedig 19-24 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. A hétvégén is sokfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként viharos széllökésekkel. A levegő hőmérséklete kicsit melegszik, de a reggelek még hűvösek lesznek. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 5 fok van, Szatmárnémetiben 8, Nagybányán 8, Nagyváradon 10, Zilahon 11, Désen 3, Besztercén 5, Kolozsváron 4, Nagysármáson 6, Tordán 6, Marosvásárhelyen 4, Dicsőszentmártonban 7, Gyülőfehérváron 6, Aradon 10, Temesváron 11, Resicabányán 8, Nagyszebenben 5, Fogarason 4, Brassóban 3, Sepsiszentgyörgyön 3, Kézdivásárhelyen 3, Baróton 2, Székelyudvarhelyen 4, Csíkszeredában -2, Gyergyalfaluban 0 és Maroshévízen 1 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn, ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro címre.

Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Elérkeztünk az esemény naptárunkhoz, amikor egy picikét visszanézünk a történelembe, és megnézzük, hogy május 15-én kik azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 459 éve 1567-ben megszületett Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző, az első opera szerzője. 319 éve 1707-ben megszületett Leonhard Euler, svájci matematikus és fizikus. 306 éve 1720-ban megszületett Hel Miksa, magyar csillagász, matematikus, fizikus. 205 éve 1821-ben megszületett Zsigmondi Vilmos, bányamérnök, az artézi kutak fúrásának az elterjesztője. 170 éve 1856-ban megszületett Lyman Frank Baum, amerikai író, ismert műve az Óza csodák csodája. 167 éve 1859-ben megszületett Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikus. 135 éve 1891-ben megszületett Mihály Bulgakov, olasz regényíró, novellista, és ismert műve a Mester és Margarita. 115 éve 1911-ben megszületett Max Frisch, svájci építész, író. Éve 1864-ben Budán meghalt Zilahi Károly író, kritikus, aki Petőfi Sándor első magyar nyelvű életrajzát írta. 137 éve 1889-ben meghalt Pauer János, teológiai doktor, székesfehérvári püspök. 128 éve 1898-ban meghalt Reményi Ede, zeneszerző, hegedűművész. 52 éve 1974-ben meghalt Damanovszki Endre, festő, grafikus, gobelin tervező. 38 éve 1988-ban meghalt Garai György, Liszt Ferenc díjas hegedűművész, tanár, érdemes művész.

Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikről szerettünk volna megemlékezni a mai reggelen, és egy picit ránézni arra, hogy mit is adtak ők nekünk az ő életművükkel, most pedig ismerkedjünk meg egy picit közelebbről a mai napunknak a szentjével.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Bajlon Szent Paszkál szerzetes testvér. 1540-ben született Aragóniában, Torre Hermosában. Paszkál testvér az oltári szentség tiszteletének szentje. Szegény család gyermekeként iskolába nem járt, korán pásztorkodni kezdett. Saját érdeklődéséből és szorgalmából mégis megtanult írni, olvasni. 1564-ben Monteforte-ban belépett a ferences rendbe. Elöljárói támogatták volna a papi tanulmányait, de Paszkál laikus testvér akart maradni. Kapusként szolgált. Már kisgyermekként bensőséges kapcsolata alakult ki az eukarisztiával, rendszeresen voltak látomásai is. Életének középpontja az oltári szentség volt, utolsó éveit szinte kizárólag szentségimádásban töltötte. 1592. május 15-én halt meg. Írásai, imádságok és elmélkedések papírdarabkákon maradtak fenn, egy részüket a 20. században adták

0: Heaven is in my heart. A mennyország itt van a szívemben. Ezt próbálja ez a dal nekünk átadni, és elmondani, hogy milyen jó, amikor tudjuk dicsőíteni az Urat úgy, hogy a mennyországot ott érezzük a szívünkbe, úgy, hogy az Úrnak mindig helye van a mi szívünkbe. És talán nagyon fontos lenne ez a mindennapokban, hogy tényleg őt mindig oda be tudjuk engedni, és mindig ott legyen a szívünkbe. Azért tettem be ezt a dalt most így a nap témájának az elejére, mert újból hívni szeretném önöket arra, hogy tartsanak velünk Medjugorjéba, hogy együtt szarándokoljunk el az ifjúsági találkozóra, ugye július 31 és augusztus 7-e között, ahogyan a hírekben is említettem önöknek. Egy próbálkozás, egy lehetőség, hogy innen Szatmárnémetiből is együtt induljunk, és nagyon szeretném, hogyha jelentkeznének, hogyha tényleg nagyon sokan lennénk, és majd július 31-én együtt nagy-nagy örömbe indulnánk el erre az útra, hiszen ez a lelki gyakorlat, ez a fesztivál, amit ugye hát a fiataloknak szerveznek, de nem csak a fiataloknak szól, mert én nagyon sok olyan visszajelzést hallottam, hogy nagyon sok embernek nagyon sokat adott, hogy részt vehetett ezen a fesztiválon. És természetesen ugye részt veszünk, mert itt a rádióban mi teljes egészében közvetítjük ezt a fesztivált, de higgyék el nekem azt, hogy teljesen más az, amikor az ember ott van a helyszínen. Amikor ott érzed meg a szűzanya ölelését, a szűzanya szeretetét, a Jóistennek a felemelő kezét, mert tényleg, ahogyan szokták mondani, Medjugorjéról az ég összeér a földdel, ahol akkora nagy a szeretet, hogy az ember nem is tudja, hogy hogyan fogadja be, hogyan tudja a szűzanyátnak a szeretetét még inkább meglátni, és annyira szép meghitt pillanatok vannak ott, meghitt pici csodák történnek az embereknek az életében, és nem mindenki tapasztalja meg ezeket. Mert amikor ott ül az ember a téren, vagy akár megy fel a hegyre, vagy akár imádkozik, és hirtelen megcsapja a rózsaillat, és csak ül körbe, néz, körbe forgatja fejét, és fogalma sincs, hogy honnan jön, mert nincs a közelében még csak egy icipici rózsabokor sem, ott a szűzanya szeretete mérhetetlenül megmutatkozik. Biztos, hogy hallottak már arról, hogy mennyi csoda, mennyire szeretet történt már ott, hány ember gyógyult meg. És ezért érdemes elmenni, ott lenni, részt venni, mert a tanúságtételek, a katekézisek, a különböző szentmisék, szentségimádások, gyertyás hódolatok alatt igazán meg tudjuk érezni a felebaráti szeretetet is. Én mindig azt csodálom, amikor ott vagyunk olyan nagyon-nagyon sokan, mégis felebarátként vagyunk ott. Mindenki szereti a másik embert, ott nincsen morcosság, ott nincsen verekedés és kiabálás, hanem a teljesen idegen emberre is szeretettel tudunk tekinteni. Szeretettel tudunk kezet fogni, vagy akár segíteni egymásnak. És annyira jó látni ezt a szeretetet, annyira jó megtapasztalni azt, hogy 80 országnak a résztvevői mégis egy emberként vannak ott. Mint hogyha teljesen egyek lennénk, teljesen felebarátok lennénk, és csodálatosak ezek a megtapasztalások, ezért hívom önöket arra, hogy hívjanak minket, jelentkezzenek, menjünk együtt. Ugye mondtam, hogy 380 euróba kerül ez az út, de hát ugye ebbe benne van az utazás, benne van a szállás, benne van napi két étkezés, tehát félpanziós ellátással leszünk ott, és azt hiszem, hogy ennyi adhatunk mi is a szűzanyának, hogy áldozatot hozunk arra, hogy hosszú útra indulunk, áldozatot hozunk azzal, hogy hát élvezzük a meleget, amellyel ott megajándékoz minket a szűzanya. Tudni kell, hogy Medjugorjéban augusztus elején azért meleg nyári napok vannak, de valahogy sohasem érződik ez tehernek. Én soha nem éreztem azt, hogy teher az, hogy meleg van, mert ott annyira nagy a szeretet, hogy az ember nem is érdekli, milyen az időjárás, csak örül annak, hogy ott lehet. hívjanak minket, a honlapunkon megtalálják a telefonszámokat, amelyeken keresztül lehet jelentkezni, és nagyon várom a jelentkezésüket, főleg azokat, akik itt vannak a Szatmár megyében, Szatmár környékén, de aki távolabbra szeretne velünk tartani, az is biztos megtalálja a lehetőséget arra, hogy eljusson Érmihály falvára, Nagykárolyba vagy Szatmár Németibe, hogy együtt indulhassunk ezen az úton. Tehát Erzsébetnél lehet jelentkezni, az ő száma 0747-247-370, vagy engem is lehet hívni, hogyha szeretnének jelentkezni, a 0749-766-714-es telefonszámon, és együtt indulhatunk majd erre az útra. Mi nagyon izgatottak vagyunk, és hát nagyon reménykedünk abban, hogy összejön az az 45-50 személy, akivel majd együtt indulhatunk. Várjuk, hogy jelentkezzenek, és hogy majd együtt élvezzük a Jóistennek a szeretetét, és adjunk hálát azért, hogy ott együtt a szűzanya ölelésében tölthetünk el néhány napot. A következő percekben pedig szeretném átadni önöknek a szót, hiszen a köszöntéseknek a néhány perce következik itt a mai reggeli műsorunkban, ahol felköszönhetik a szeretteiket és az ismerőseiket. Önök tudhatják, kik a mai napnak az ünnepeltjei, akik születésnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek. A mai nap névnaposai a Szonya, a Zsófia és az Izsák nevűek. A Szonya a Szófia orosz név becézőjéből állandósult, jelentése bölcsesség. A Zsófia görög eredetű név, jelentése szintén bölcsesség. Az Izsák héper eredetű név, jelentése nevetés, tréfa vagy játék. Kedves Szonyák, Zsófiák és Izsákok, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 pedig az SMS számunk. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, köszöntsék a szeretteiket, köszöntsék az ismerőseiket. Érkezett is egy üzenetünk. Köszöntöm a szeretett műsorvezetőt, és szeretettel köszöntöm Görgény Üvegcsőrön Szász Juliannát, a Mária Rádió önkéntes munkatársát, aki tegnap ünnepelte születésnapját. Kívánom, hogy a Jóisten éltesse sokáig, sok-sok boldog születésnapot kíván számára Anna néni lelki testvére Ülkéből. Isten éltesse a kedves köszöntöttet, boldog születésnapot kívánunk mi is. Kedves hallgató is itt van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindröki amen.
1: Hogy szép reggel, én szeretném köszönteni Székely udvarhelyén, Jakab Bíró Zsófiát, leányomot évnapi alkalmából, sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet. Szívan, édesanyja Jánő Folvarról. Valamint még szeretném köszönteni az ő kicsi fiát, aki vasárnap lesz az első áldozása. Őt is, a Jóisten éltesse sokáig, vidám, boldog gyermekkor, szívan, nagymamája Jánő Folvarról. Valamint még van egy nevált leanyom, Báfi Zsófika, őt is köszöntöm névnapi alkalmából. Neki és a Jóisten adjon erőt, egészséget, és kilátást az életbe. Ezt kívánja, de nevelő édesanyja Jánő Folvarról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindröki amen, Isten éltesse a köszöntötteit. Önnek is kívánunk egy áldott és szép délutánt, szép napot.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden szeretettel
1: köszöntöm Csíkszent királyról, és szeretném köszönteni a Zsófiákot, Törsök Zsófiát, András Zsófiát, Ferenc Zsófiát Magyarországon, és minden Zsófiát a Jóisten éltessen sokáig erőbe, egészségbe, szeretetbe. Áldott szép napot kívánok Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, Isten éltesse a köszöntötteit, viszont kívánunk mi is egy szép napot.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Hála, dicsertek szép a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és az egész Mária Rádió munkáját. Szeretettel köszöntöm Gergy Alföldben Nagy Esztert, unokámat születésen aztán, minden jót, hogy szükségül életet kívánok,

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezen a szép reggeli napon szeretném köszönteni Csíkszentgyörgyöt, Halmágyi Zsófiát, évnapi alkalmával. Erőt, egészséget kívánok a családjával, az unokáival együtt. Ezt kívánja Csíkszentgyörgyöt, özvegytek se Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szép napot kívánok.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a köszöntötteit. Szép napot kívánunk önnek is. Még van pár perc a ma reggeli köszöntőből, még ha valaki tárcsázza a vonalainkat, vagy megírja az üzenetét, annak még sikerülhet-e bejusson a mai köszöntő műsorba. Várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió. Szeretném köszönteni névnapjuk alkalmából Csiki Csóba, Márton Zsófiát, Dálió Zsófiát, minden elképzelhető jót, egészségben gazdag, hosszú, boldog életet kíván Andikáik, Monti néni. Sos, a Mária Rádió munkaközösségének, mindenkinek egészséget, békességet, szép napot kívánok.
0: Isten éltesse a kedves köszöntötteit, viszont kívánunk egy szép napot.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus
0: szívemét, szeretettel
1: köszöntöm a műsorvezetőt. Én szeretném köszönteni Dernén Péter Zsófikát a Hit Remény szeretet jegyébe, kedves családjával együtt, a Csíksomai Szűzanya takarjába védőpalastjával. Ezt kívánom tiszta szívemből, Csíkszeredából Jutka.
0: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse a köszöntötjét, önnek is szép napot kívánunk. Kedves hallgatók, ennyi fért a ma reggeli köszöntésbe. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot vagy fontos évfordulót. Isten áldja meg önöket, és legyen egy örömökben gazdag, szép napjuk.

Elmondanám önöknek gyorsan azt is, hogy a délelőtt folyamán milyen műsorokkal várjuk még önöket. Nem sokára majd az Igézőt hallhatják, majd 8 órától Nyárád remetéről közvetítjük a Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 9 órakor fogadom az ima szándékaikat, és a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni, majd a Lorettói litániát. 10 órától Nagyváradról, a Szent József templomból közvetítünk Szent Misét, a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös Szent Miséjét, majd 11 órától Hajlák Attila atya várja önöket Mária iskolájában című műsorával. 11 óra 30 perctől Alfától Omegáig dr. Horváth Endre műsora, 12 órától a Mennek királyné asszonyát, majd a Zsolozsman napközi imaóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor kezdődik a Déli magazin, a magazin végén

Búcsúzom a mai reggelen is Anselm Grün egy kedves gondolatával. Nem elegendő a szeretet isteni adományát élvezni. Ezt a szeretetet tovább kell adnunk embertársainknak is, szerte a világban. A szeretetnek áramlani kell, hogy életben maradjon. Legyen ez a mai napra a bíztatás, hogy a szeretetet, amelyet Isten ajándékozott nekünk, adjuk tovább az embertársainknak, és a mi szeretetünkkel próbáljunk fényt, vidámságot, örömöt vinni a mindennapokban. Én köszönöm, hogy velem tartottak, hogy a mai reggelen is együtt ébredhettünk, együtt élvezhettük a jó Istennek a szeretetét. Továbbra is arra bíztatom önöket, hogy tartsanak velünk, és töltsük együtt a mai délelőtöt is. Búcsúzom most a reggeli műsorból, de várom önöket még a délelőtt folyamán.

0: és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyer. Én nagyon sokat voltam magányos, és rengeteget imádkoztam egy olyan barátért, aki ott van nekem mindig, akivel mindig fordulhatok, akivel mindig együtt lehetek, aki segít nekem őszintén, és nem világi tanácsokat ad, hogy mit kéne tennem, hanem a Bibliához és Istenhez fordít. És pár héttel ezelőtt egy kórusos barátnőm, akivel már több éve ismerjük egymást, csak valahogy nem történt meg velünk ez, hogy így összekapcsolódunk. Nem tudtuk azt, hogy mindketten nagyon-nagyon közel állunk Istenhez, és hogy ő nekünk valóban az első. És egyik alkalommal hiányoztak a többiek, mert ez így egy nagyobb csoport volt, és most csak mi ketten voltunk. Úgyhogy beszélgettünk mélyebben többet. És ekkor döbbentünk rá mindketten arra, hogy a másik az annyira hasonlít ránk. És azóta találkoztunk egyszer, egy kórus alkalmával csak mi ketten, és beszélgettünk, rengeteget elmondtuk azt, hogy hogy alakult így, hogy mi Istenhez fordultunk, és hogy most már mennyi mindent változtatott meg bennünk. És először történt meg mindkettőnkkel az, hogy megfogtuk egymás kezét, és ott a parkban hangosan elkezdtünk imádkozni. És annyira felemelő volt, és éreztem, és ő is azt mondta, hogy ugyanezt érezte, hogy ott ül a jó Isten, és annyira büszke ránk, és boldog, hogy mi is azok vagyunk, mert annyira vártunk már végre egy igaz barátra, akivel együtt érezhetünk, és eddig itt voltunk egymás mellett, és Isten időzítése annyira csodálatos és elképesztő, hogy pont akkor, pont most találkoztunk össze, amikor nagyon-nagyon magányos voltam. Úgyhogy ez számomra egy hatalmas csoda.
1: Együd Anna Mikolt középiskolás tanuló gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. 3, 2, 1. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szent misét a nyárád remetei, Urunk bánya menetele, templomból közvetítjük. Celebrálja dr. Kölő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látja el.

0: Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És
0: kedves keresztény testvéreim, az evangélium hirdetése természetéből adódóan bátor szolgálatot jelent. Azonban az evangéliumnak az a tulajdonsága is rendkívül fontos, hogy az ő metsző ereje, felemelő jósága és nagyszerűsége az emberiség gyógyulását szolgálja. Felemelkedés, gyógyulás és tetrekészség a tulajdonsága. Ezekkel a gondolatokkal imádkozunk ebben a szentmisében, Lengyel Margitért 6 hetes szentmisét végezve. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet, állíts minket üdvözítünk mellé, aki jobbodon ül, amikor pedig megváltunk, eljön dicsőséggel, adj részt a boldog hallatatlanságból nekünk, akiket megváltottál, hogy eljussunk a kerességbe, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és ember szerető jóságával szeret bennünket a Szent Lélekben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá. Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked. Nagy számú népem lakik ugyanis ebben a városban. Ott maradt tehát másfél évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallió volt Ahája helytartója, a zsidók egy emberként pára támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták. Ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent. Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió a zsidókhoz fordult. Emberek, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényeitekkel kapcsolatban vetődik fel vitás kérdés, azt intézzétek el ti magatok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szósztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt. Azután búcsút vett a testvérektől. Priscilla és Aquilász társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyiratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony, bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket, akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi. Kedves keresztény testvéreim, kedves rádió hallgatók, minden ember azt szeretné, hogy az élete kerek legyen, természetes összetévőkkel, különféle tervekkel, és ezeknek a terveknek a megvalósításához mindent mozgósít az ember magában, ami szellemileg, lelkileg és érzelmileg hozzátartozik. Az evangélium különféle eszközöket ajánl fel számunkra, hogy láthassuk és érezhessük azt, hogy Isten mennyire vigyáz ránk. Erőteljesen, teljes bedobással gyakorolja az ő gondviselő jóságát, és ha egy-egy példázat az evangéliumból, vagy Szent Pál apostol leveleiből megérint bennünket, az elsősorban azért van, hogy a történelmi eseményeken túl láthassuk azt, hogy Pál apostol hogyan élte meg az Isten szeretetét, hogyan hirdette Isten igéjét, mekkora bátorság volt benne. Az első olvasmányban a korintuszi egyház község kerül képbe, ez egy nagy város volt abban az időben, és most is a városok városok közé tartozik, és ennek a városnak a természetéből adódott az, hogy különféle filozófiai irányvonalak és különféle mesterségbeli vagy székbeli versengések is történtek, és Pál apostolnak Európában, ezen a helyen, Görögországban tevékenykednie kellett. Azt a kinyilatkoztatás kapja, hogy ne félj, beszélj, ne hallgass. Tulajdonképpen a szeretetnek az ellentetje a félelem. Azt jelenti, hogy félelem magyarul. Igazán, ha kielemeznénk, akkor arra az esetre jutnánk, hogy egy ember, amikor elemében van, akkor bátorság van a szívében, szabadon tudja kifejteni mindazt, amit érez és gondol, de amikor fél elemében van, azt jelenti, hogy benne valamilyen fajta visszafogottság, bizonytalanság, és olyan fajta visszahúzódottság, ami az embert megköti. És ez a fél elem tulajdonképpen a kollektív tudattalamból érkezik az emberiség számára. Akkor is voltak mindenhol háborúk, különféle emberi versengések és torzsalkodások, és nem szabad elfelejtenünk azt, hogy amivel nem merünk szembenézni, és egyszerűen szőnyeg alá söpörjük, az mind a kollektív tudattalamba kerül, és az embernek innen adódik, Carl Gustav Jung szerint is, az a fajta gyötrődése, fájdalma, félelme, aminek következtében félelemé válik. Tehát ne félj, beszélj, ne hallgass. A beszéd, mint artikuláció, mint lényünk teljes kifejeződése, olyan információkat hordoz, amelyek egészen messziről érkeznek. Sokan azt mondják, hogy a szellemünk az Úristen szívével van összeköttetésben, és amikor megnyilatkozunk, akkor az Isten által gondolt gondolatokat vesszük tulajdonunkba, átengedjük magunkon, ráfigyelünk arra, hogy az üzenetnek az értéke mi, és így kezdünk el beszélni. A keletiek szerint a beszédnek, de a gondolatnak is igazi lenyomatát találjuk meg az univerzumban. Tehát semmi sem vészel, ahogy mondja az energia megmaradás törvénye, hanem minden átalakul, átformálódik, és ebben az átformálódásban szembesülni tudunk azzal, hogy nagyon fontos dolog az, hogy ebben a világban pozitíve tanuljunk meg gondolkodni és élni. Tehetetlenségünkben vagyunk sokszor olyan helyzetben, hogy nem merjük felvállalni belső gondolatainkat, sőt, az élet cselekedetei közepette is bizonytalannak bizonyulunk. Pál apostolnak azért kell beszélnie az ige üzenete szerint, mert az Úr mindig vele van. És ez a beszéd, ez a megjelenés Pál apostol részéről karizmatikus jelenlét volt, ami azt jelenti, hogy az időszerűséget, a szívből származó okosságot és a bátorságot ötvözve mondta el mindazt, amit Istenről tudnia kell, akik hallgatják őt. Úgy néz ki, hogy Gallió helytartó elé hurcolják, a zsidók azzal vádolják, hogy amit tanít, az vallásilag ellene mond az Ószövetségi Szentírás tanításának. Nagyon jól tudjuk, hogy Szent Pál apostol az Ószövetségből semmit sem sinkófált el. Mindent, ami az Ószövetségi Szentírásból kibomlik, azt szervesen beépítette az ő tudós szívébe és imádságos lelkületébe. Már az előző elmélkedésben is mondottam, hogy Gamaliel lábánál rabbi főiskolát végzett, nagyon komolyan értett ahhoz, hogy hogyan tudjon distingválni, hogyan tudjon dolgok és dolgok között, üzenetek és üzenetek között egyenes vonalú döntéseket hozni és azokat megfogalmazni. Bátor ember volt, és mivel odahurcolták, jelen létével úgy néz ki, hogy az agnosztikus a vallási kérdéseket magától elhárító konzul egyszerűen megdöbben. Mert általában kellemetlenséget okoznak az olyan emberek, akik belsőleg látnak, éreznek, hallanak, az olyan emberek számára, akik a fogyasztói életforma és a katonáskodás idejét élték abban az időben. És ezért elüldözi onnan őket, a zsidókat, akik vádolják Pált, és egyszerűen a teret, az életteret úgy néz ki, hogy nyitva hagyja arra nézvést, hogy ez a kérdés számára teljesen érdektelen. Szeretett testvéreim, nagyon érdekes az, amikor egy megszálló hatalom és egy kisebbségi állam állandó rivalizálásában valaki jogorvoslatot keres az elnyomónál. Nyilvánvaló, hogy ez az állapot, ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk, arra utal, hogy kiszolgáltatottság volt a háttérben, olyan fórumhoz fordultak, amely számukra amúgy sem hozott volna semmilyen fajta pozitív hozadékot. Aztán a továbbiakban üzenetként megfogalmazhatjuk azt, hogy Isten bátorítja a nehézség között szolgáló embert. Hát Szent Pál apostol egy szolgáló ember volt, a diakonia szó görögül szolgálatot jelent, de a szót kettős részében nézzük, a diá azt jelenti, hogy át valamin keresztül, és a konis, konia pedig homokot jelent, port. Az eredeti kép talán így állhat össze, amit ezzel kapcsolatosan mondhatunk, hogy az a szolgáló, amely egy bizonyos jó ügyért állandó ténykedésben van, az porossá válik. Tehát a munkája a révén igazi szolgálata következtében lecsapódik rá olyan fajta por is, ami szimbolikusan azt jelenti, hogy az élet szolgálatában vannak olyan időszakok, amelyek a por befedettségével fémjelezhetők. És tulajdonképpen Pál apostolnak ez a szolgálata Isten bátorításából adódik a nehézségek legyőzésére. Maga az evangélium, mint Istentől kapott valóság, sokszor arra hívja fel a figyelmünket, hogy az Isten szava önmagában is metsző erő. Karl Barth, protestáns teológus azt mondja, hogy az ige maga önmagában is megáll, ami azt jelenti, hogy ha egy csendességet és bensőséget megélt kis közösség az Isten szavát meghallgatja, azon elgondolkodik, akkor a szíve mélyén elindul egy olyan folyamat, amely Isten teremtő jóságának és a közösség gyógyulásának szolgálatába kerül. Ez egy csodálatos dolog, szeretett testvéreim. Hányszor hallgatjuk mi úgy az Isten szavát, hogy közel engedjük magunkhoz, és azt mondjuk, hogy ez éppenséggel nekünk szól, minket ösztönöz, bennünk fejti ki az ő munkásságát. A másik, amit megállapíthatunk, hogy az evangélium terjedését emberi ellenállás nem tudja megállítani. Érdekes dolog, szeretett testvéreim, ez. Mert a búvópatak, az igazi üzenet, az minden ember lelkében egy teljes emberi életformát képes kidolgozni. Akit kicsi korában a szülei elhoznak a templomba, és a templomnak a különféle szépségeit, bútorzatát, képeit nézi, elindul benne egy olyan folyamat, hogy ez egy teljesen más világ. És ennek a világnak a csodálatából indul el az a fajta befogadó készség, hogy az Isten szavát azért hallgatom, mert egy különleges egységet mutató és szépséget, a szépségnek a titkát szolgáló helyen vagyok. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy ez a millió, ez a körzet, ez egy Istentől megáldott és Isten jelenlétében kibontakozó hely. És mivel a gyermekek a pillanatban élnek, ezért bennük elindul egy olyan folyamat, amit a felnőtt ember is megcsodálhat. Viszont Jézus nagyon sokszor hivatkozik arra, egyszer egészen határozottan, biztosan, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be Isten országába. Ez nem arra vonatkozik, hogy biológiailag kell újjászületnünk, hanem az, hogy a lelkünk mélyén napról napra az isteni szeretetnek, az evangéliumnak az üzenetét csodálattal tudjuk befogadni. A következő, amit megállapíthatunk, az, hogy Pál bízik Isten vezetésében. Szentírásban rengeteg példa van rá. Péter apostolról tudjuk azt, amikor megjelent az Úr Jézus neki, mondta, hogy evezzetek mélyre és vessétek ki a hálót. És Péter azt válaszolja erre, hogy Uram, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk, de a te szabadra mégis kivetem a hálót. És az evangélista megjegyzi, hogy annyi halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett. Ez tulajdonképpen az Istentől kapott erőforrásaink kockázata, amelyet meg kell lépnünk, mert az életünk ritmusához hozzátartozik. Ha bizonyos élethelyzeteket nem lépünk meg, akkor lemaradunk a saját életünknek a különféle állomásait, kifelejtjük, és utazásunk, főleg a lelki utazásunk csökötté válik. Szeretett testvéreim, az evangélium ezt a kérdéskört viszi tovább. Jézus elmondja tanítványainak, hogy sírni fognak, miközben a világ örül. Érdekes dolog, hogy a sírás a Biblia szerint is az emberi megtisztulás titka. Testünk majdnem 80%-a víz összetételű, és ennek a víz összetételnek az információs rendszere olyan, hogy a testünk háztartásának rengeteg olyan faktorát foglalja magába, amely nélkül abszolút nem létezhetnénk. Gondoljunk csak a magzatvízre, vagy a testünkben ott lévő tudós vagy Isten tudományát megkötő víz összességre, amelyet ha sírással felszínre hozunk, akkor a víznek az információ rendszere megváltozik, kibudjon. Azt jelenti, hogy az élet ereje megmozdul benne. És ennek a sírásnak abszolút tisztító jellege van, hiszen a víz, mint szimbólum, és mint az élet jelensége, az emberi megtisztulást jelenti. Tehát a sírás és az abból fakadó öröm ugyanarról a tőről fakadnak, egy mozgást, egy folyamatot mutatnak be, amelynek az igazi gyógyulása az, hogy Isten bennünket megcsíszol, szebbé tesz, belülről fogékonyabbá tesz. Ez lényeges dolog, szeretett testvéreim, mert bennünket átkarolva a tisztulás átvisz a végtelen szemlélésébe, és az a fájdalom, ami előtte olyan gyötrő volt, örömre fordul. Szentírás azt mondja itt a felolvasott részben, hogy olyan, mint a vajudó asszony, aki kínlódik, de amikor megszűri a gyermekét, akkor elfelejti a fájdalmat. Szeretett testvéreim, a feltámadás után jön az öröm, ezt olvastuk az egész húsvéti ünnepkörben. És valóban így van, a feltámadásnak az eredeti jelentése, görög jelentés az anahisztémi, anasztészó, azt jelenti, hogy felemelkedni, felállni. Ez a feltámadásnak a belső szimbóluma, vagy mozgató ereje, mondhatnánk azt is, hogy a szerkezete. Egyik létmódból átmenni egy másik létmódba. Szentírás nem mindig rendszerezi ezt, vagy pontosabban nem egészen fejti ki ezt, és ha igenis, mindig szimbolikusan. De Szent Pál apostol erről a feltámadásról, amit Krisztus mutatott be nekünk, azt írja, szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Nos, szeretett testvéreim, szeretett rádió hallgatók, tanulságokat is vonhatunk le az olvasmány és az evangélium üzenetéből. A tanulság az, hogy a szenvedés nem végtelen, nem végállomás, elnézést. A fájdalomból új élet és öröm születhet, Krisztus feltámadása pedig maradandó örömöt szül az emberi lélekben. Figyeljünk oda minden egyes alkalommal, amikor az igét tanulmányozzuk. Bízzunk abban, hogy Pál apostolnak a tanúságtétele, Krisztus Urunknak az állandó jelenléte megformálja bennünk azt az embert, aki az Isten tudomány után vágyódik, és ebben a tudományban szívének okosságát gyakorolni tudja. Ehhez csendre van szükségünk, és olyan természetű belső látásra, amelyből magunk okulásán túl és gyógyulásán túl a közösségünk is megváltozhatik. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből, lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánat és a kiengesztelődés kegyelmét. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházáért kérjük Urunkat.
1: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért, kérjük Urunkat. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért, kérjük Urunkat. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Községünkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért, kérjük Urunkat!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Elhunyt testvéreinkért, akikért a keresztván szent vérét ontotta, kérjük Urunkat!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, hálásak vagyok nekem, hálásak vagyok, vagyunk neked, hogy életed és áldozatod és szereteted elkísér életünk minden napján. Bízunk benned, és mindazt, amit szívünkbe helyezel, annak értékét nem csak megfontoljuk, hanem engedjük, hogy dolgozzék bennünk Krisztus Urunk által, aki él és szeret bennünket most és mindörökké.

testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogad irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, és támogass segítségeddel, hogy amit tőled kapott, el ne tékozója, és megnyerje örök ajándékodat. Krisztus.

Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Urunk Jézus dicsőséges királyunk a bűnt és a halált legyőzte, és az angyalok csodálatára fölment a mennybe,

Szent el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük őt a mennybe, ahová, mint az egyház feje,

A nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmas kórusok dicsőséget himnuszát zengik,

valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért hiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László főpásztorainkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Üdvözítőnk tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházunk hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz bennünket most és mindörökké.
1: Amen.
2: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Köszöntsük egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség köszönjük.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő föltámadásának örömében éljenek. Aki élsz és szeret bennünket, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Istenek.
0: Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise áldozatot bemutattuk, menjünk békével, szolgáljuk Istent és társainkat szeretettel.
1: Istenek.

van rád, s te tőled kér segít, hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, viradván örömre, nevedet dicsérje, most és mindörökké, amen. Dicsértessék és áldassék, legméltóságosabb oltári szentség, most és mindörökké, amen.

0: Misét a Nyárád remetei Urunkbány Memelhet templomunkból közvetítettük. Celebrálta dr. Köllő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látta el.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nyárád remetét, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nyárád remete Maros megyében, a Nagy Nyárád völgyének legészakibb községe, egyúttal a Felső Nyárád mente legnagyobb települése. Marosvásárhelytől 34 kilométerre északkeletre a Vityálpataknak a Nyárád folyóba ömlésénél fekszik, Szováta üdülő várostól 18 kilométerre, Szászrégentől pedig 25 kilométer távolságra a Bekecshegy lábánál a Mezőhavas közelében. Nyárád remete a Nyárád menti Szentföldnek nevezett tájegység legnagyobb települése. A Székelyhodosi út elágazásától számítják Szentföldnek a Szováta felé sóriázó falvakat, itt ugyanis nem hódított teret a protestantizmus oly mértékben, mint Hodostól lejjebb Nyárádszereda irányában. Sajátos ennek a tájegységnek az ünnepköre is, hisz itt a római katolikus egyház ünnepeit ülik meg a nyárádmenti székelyek. Neve először 1567-ben tűnik fel írásos forrásokban remete. Nyárád közfényes filiája volt. A név a személynévként is használatos remete és nyárfás vízfolyás jelentő Nyárád folyó nevének összetétele. Ez utóbbit 1907-ben tették hozzá megkülönböztetésül más magyarországi remete nevű településektől. A székelykapuk faragványainak szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek épített örökségnek tekinthetők. 1910-ben 1943 túlnyomó részt magyar lakósa volt. Az 1719-es pestisnek a falu majd fele lakossága áldozatul esett. Az 1916-os román betöréskor határában magyar győzelmet hozó csata zajlott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye nyárádszeredai járásához tartozott. Gazdag látnivalók várják az erre járó turistákat, látogatókat, ilyenek a Bekecshegy tetején található Bekecs várának, valamint egy kápolnának maradványai. A hegy oldalában első világháborús lövészárkok. A tetőhöz közel két első világháborús síremlék, hősök sírja, elesett magyar katonák sírjai. A mai temető helyén egykor kiskápolna állott, a falu központjában az út mellett áll az andezitből készült

Sztredévi emlékmű, amit 1896-ban Magyarország 1000 éves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Milleniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy 1100 éve itt vagyunk feliratú márványtábla. Az 1916-os román betörés emlékére a határban 3 emlékhelyet is építettek. A falu központjából több turistajelzés is indul, az így jelzett utakon eljuthatnak a Vityálvárhoz, a Bekestetőre, Tompatetőre, valamint a Mezőhavasra. 1781-ben saját papot kértek, és meg is kapták. 1783-tól mint önálló plébánia szerepel. Ekkor kezdték tervezni a templom megépítését a falu központjában. Egy 1760-ból származó feljegyzés szerint a falu határában már 1522-ben állt egy temetőkápolna. A mai templom 1808 és 1812 között épült Nyulas Ferenc orvos támogatásával, melynek szentélyében áll a szenvedő Jézust ábrázoló feszület, amely a 19. század elején épült templom fő ékessége. Sokáig úgy tartották, hogy a mestermű alkotója a késő gótika és a kora reneszánsz világhírű Krakkóban és Nürnbergben dolgozó szobrásza Weiss Stoss, nagy a valószínűsége annak, hogy 1486-ban Apafi Mihály rendelte meg a feszületet. De lehetséges, hogy a feszület a neves mester Erdélyben letelepedett fiai, Johann és ifjú Weiss Stoss segesvári műhelyében készülhetett. Híres feszülete Marosvásárhelyi templomból került ide, amikor a hitújítók onnan kidobták, és a ferencesek őrizték Mikházán, majd Vármezőn, amíg a remetei templom felépült. A két mellékoltáron nagy festmények láthatók, az orgona, a pécsi angszer és fia orgona és harmóniumgyárban készült 1911-ben. A templom tornyában 4 harang van. 1783-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak. Vármezőn a 18. század elején Bornemissza József építetett kápolnát, mely 1817-ben még állott. 1913-ban egy kis kápolnát építettek, a hagyomány pálosokról is tud, de róluk nincs okleveles adat. Valószínű, hogy a Mikházi és a Köszvényesi ferencesek gondozták. Vármezőben a templom gróf Majláth Gusztáv Károly püspöknek köszönhető, aki a templom építésének a felét állta, hogy 1911-ben elkészülhessen az úgynevezett templomos iskola. A Nyárád remetei urunk mennybe menetele plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség marosi főesperesi kerülethez tartozik. Egészen pontosan 2000-től vált szokássá, hogy minden év májusában falunapot szervezzenek, mely általában a templombúcsú után került megrendezésre. Idősek és fiatalok számára egyaránt érdekes kikapcsolódás, hiszen kulturális és sportrendezvények mellett még annyi koncertet, bált is szerveznek. A húsvét után 40 napon ünnepli az egyház az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját, és ekkor tartják Nyárád remetén a templom búcsúját. Örökös szentségimádási nap január 18. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért és a Loretói litániát fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréséért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is imádkozni szeretnének. És már is itt van az első telefonáló. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Halló.
0: Hallgatjuk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkében, igen.
1: Igen, ma hallom én is magam, az elnézést már a rádió mélyen. Én Szeredából vagyok egy mindennapos hallgató, hogy későnökkel is imádkozom. És szeretnék csatlakozni az elkövetkező, az elhangzó imákhoz. Szeretném kérni a mai rózsafűzért egy nagyon fontos szándékért. Ma egy nagyon fontos döntés hoznak, ami engemet érint. És az üzenye legyen ott is. Legyenek jók a dolgok. Szeretném kérni a halottaimért. Szeretném megköszönni az üzenyának mindent, amit lekapok. Önökért, a jótevőimért, a gyermekeimért. Ennyit szerettem volna. Önökkel együtt fogok imádkozni, hogy ezt bizonyos segítsen meg, és hogy legyenek, forduljanak jóra dolgaim. Köszönöm szépen, és értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, Jóisten hallgassa meg a kérését, imádkozzunk együtt. Rózsafőzet fel szeretném ajánlani a fiam családjában gyermekáldásért. Ezt a szentolvasót és minden imát felajánlok fiam élete jobbra fordulásáért, kicsi unokámért, hogy a szüzanya mindig takarja be védő palástjával, egy édesanya írja. A rózsafűzét és az összes imát felajánlom testi-lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Felajánlom a rózsafűzért a magam és a családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családomban és a világban, Isten akaratában való megnyugvásért, és fontos szándékokért, egy édesanya írja. Rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a három fiamért, a családjaikért, férjemért és magamért. Drága szűzanyám, légy velünk! Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen!
2: Azt a Szent Rózsafűzés egész heti szentmisét fel szeretném ajánlani a drága gyermekeimét, családomért. A drága fiam egészségé és a leányom egészségé és megnyugovásé. Továbbra fel szeretném ajánlani a beteg leány testvéreimét, az egészé. Továbbra fel szeretném ajánlani a drága szüleimé, édesapám és édesanyámé, férjemé, az egész halottjamé, a világ béké háború megszűnésé. Ha Jóisten adjon a holtaknak örök nyugodalmat, az élőknek boldog feltámadás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Már maguk nekünk egy félsugarra lelkünkbe. Éjjel-nappal magukkal vagyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafűzét felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmai enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával. Imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Szeretném felajánlani a rózsafűzért családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, önökért, Békért, a betegekért, megfelelő időjárásért, gyermekeim két fontos szándékáért, Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a Szent József fizért önökkel szeretném imádkozni, elhunyt férjemért, szüleimért, testvéreimért, sógoraimért, a férjem szülei és a családomért. A jó Isten segíje meg mindegyiket, minden bajtól őrizze. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Gyimesből én is felajánlom a mai rózsafűzért a szűzanyának és a Szent József tiszteletére, a szentmiséket, a ma elhangzó imákat felajánlom a papjainkért, a pápáért, egy édesapáért, akit a Jóisten magához szólított, imádkozzunk együtt. Mai rózsafűzét felajánlom egy 3 gyermekes édesanyáért és a daganatos betegségből való gyógyulásért. Halló, Mária Rádió!
3: Halló!
0: Köszöntjük!
3: Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszöntöm! És szeretném az a felajánlni a rózsafűzért és az összes imákat a halottaimért. A halottaimért, mert többen vannak, a gyermekemért, a fiamért, a családért és mindenkiért, aki közel annak hozzám.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Imád kérek családi békéért, apósom lelke üdvéért, Attila lába gyógyulásáért, gyermekem jó tanulásáért és a világ békéért. Imád kérek sikeres államvizsgáért a lányomnak, Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád a lányom, a két fiam testi gyógyulásáért, az összes unokámért, testi-lelki gyógyulásért. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet, egy édesanyja írja. Kis és nagy családom minden tagjáért, egészségért és szeretettel imádkozom, Gyöngyi írja. Rózsafűzét felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért, Kati írja. Halló, Mária Rádió!
4: Dicsértessék az Úr Iskán a szent nevát!
0: Mindörökké,
4: amen! Gyimes Bibbő vagyok, Farkas Gyula. Azt a rózsapüzét, a szentmiséket felállom az a feleségem egészségéhez, az én egészségemény, a gyermekáimé, az unokáimé, dédokáimé, és az egész gyimes, bükki, betegé. Dicsértessék az Úristen a szent neve.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. A szentmiséket, a rózsafűzéreket a héten magukkal imádkozva felajánlom az unokám vizsgáiért, a szüleimért, testvéreimért, békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a fiam jó útra térésért és a családom egyetértéséért. Ezt a rózsafüzet felajánlom a világ békéért, szeretetért, testi-lelki gyógyulásért és halottaim lelke üdvéért, valamint egy fontos szándékért. Ezt a rózsafüzet felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a szüzanya takarjon be védőpalástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, Jóisten segítsen ki belőle, hálából imádkozom a szüzanyának. Felajánlom a rózsafüzet hálából a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, életem jobbra fordulásáért. Önökkel imádkozva kérem az imát a nagy család segítségével unokám vizsgáinak a sikeréért. Halló, Mária Rádió!
5: Halló!
0: Köszöntjük!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
5: önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom a kapott kegyelmekért, jó orvosi eredményekért, élő elhunyt szeretteimért, problémáim, fontos problémáim megoldásáért, a gond távozásáért, az igazság kiderüléséért, önökért, a Mária Rádió fennmaradásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom családom békéért, egészségért, anyagi áldásért, a fiamért, egy megfelelő társért, lányomért, unokáimért, vezek szüleimért és férjem megtéréséért. Az elhangzó imákat felajánlom a fiam és a családja gyógyulásáért a külföldön lévő gyermekeimért és édesanyám lelke üdvéért. Halló, Mária Rádió!
6: Halló!
0: Köszöntjük!
6: Köszönjük a Jézus
0: Krisztus! Mindörökké, amen!
6: Imád szeretnék kérni a testvérem halálának 4. évfordulójára, a Jóisten adja meg lelkének az öreg boldogság kegyelmét, fogadja be az ő országába, nyugodjon békében, és a családunk elhunyt tagjai. Önökkel imádkozva felajánljuk. Féltessék a Jézus Krisztus. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
0: Mindörökké, amen. Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafüzet fel szeretném ajánlani a gyermekemért, aki külföldre ment dolgozni, hogy a Jóisten őrizze meg betegségtől és bajtól, és hogy türelmesen tudja végezni a munkáját, egy aggódó édesanya írja. Felajánlom a rózsafűzét a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáért, unokáimért, a betegekért, a bűnösök megtéréséért, és szüleim lelke üdvéért, valamint a rokonokért. Fiam gyógyulásáért ajánlom fel a mai imát és hite megerősödéséért. A rózsafűzért, egészségért, békességét, fiam munkahelyi sikeréért, unokáim jó tanulásáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm, áldott napot, egy édesanya írja az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
7: Dicsőtessük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
7: A mai rózsafűzéssel ajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a Mária Rádió dolgozóért és a szomszédokért, Attila fiam gyógyulásáért és egy ismerősöm családjáért és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsértessük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. A rózsafőzét felajánlom Láng született Vada Mária fia Zoltán férje Sándor és a vadai család halottaiért, az ő lelkük üdvéért. Imádkozom a lányomért, hogy jó eredményei legyenek, Isten fizesse. Imád kérek fontos szándékokért, a családomért és a világ békéért. Halló, Mária Rádió!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
8: Ezt a Szent Rózsafüzét szeretném ajánlani a Szizanyához és a Szentfiához. Életben magamért, minden családban békességért, testvéremért van egy testvérem Ágyos kötött, azon a Jóisten neki minden napra van meg a kegyelmet, háború megszűnéséért, halottaimért, és mindenkiért e világon, minden egyedül lévőért, minden öregért, akik segítségre vannak sorulva, azon a Jóisten mindenkinek erőt, egészséget és egy nagyon fontos szándékért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Hozzunk a Jóisten elé minden szándékot és kérést, amelyeket a mai napon is szeretnénk, hogy közösen imádkozzunk. Lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzért, majd a Lorettói litániát. A mai délelőtön az Árda templomból jöttek el hozzánk néhányan, hogy közösen imádkozhassunk, tartsanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anya Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fokantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: szemben.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: Segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: ránk, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: asztal, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed, méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindig.

0: szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Úrunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög életünk!
1: Csíksomlyói segítőszűz Mária,
0: könyörög életünk!
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög életünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Menj béli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörög érettünk!
2: Szeplőtelen Szűz Anya!
0: Könyörög érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze!
0: Könyörög érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Az Egyház Édesanyja,
0: könyörög érettünk!
2: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzvirág Szent Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Jó tanács anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Teremtőnk anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Üdvözítőnk anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Nagy okosságú szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Dicsérendő szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Nagy hatalmú szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Irgalmas szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Hűséges szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk!
2: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk!
2: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk!
2: Lelki edény,
0: könyörög érettünk!
2: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk!
2: Ájtatosságnak jeles edénye,
0: könyörög érettünk!
2: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk!
2: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk!
2: Elefántcsontorony,
0: könyörög érettünk!
2: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk!
2: Frigynek szent szekrénye,
0: könyörög érettünk!
2: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk!
2: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk!
2: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk!
2: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk!
2: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
2: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk!
2: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzek királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk!
2: Mennybe fölvett királyné,
0: könyörög érettünk!
2: Szent olvasó királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Családok királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűnét.

0: bűneit.
1: Kegyelmezd nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk,
2: Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek, Szent Anya, könyörgél

0: te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Úrunk Isten,

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük mind a négy Magyar Nyelvű Mária Rádió kedves hallgatóit. A következő közel egy órában szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József telepi plébánia templomból. A szentmisét Giussano Leonard atya celebrálja, a zenei szolgálatot Majoros Attila látja el. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítere legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Erdélyben, Urunk mennybe menetelének az ünnepét ültük a tegnapi napon. Magyarországon és több más egyházközségben is vasárnap fogják megülni. Mindkét esetben, akár a Urunk mennybe menetele utáni időszakban, akár az Urunk mennybe menetele előtti időszakban, akár csak az apostolok, nézünk az Úrra értetlenül. Szentírás is megjegyzi ezt. Némelyek még az Urunk mennybe menetele előtt is, mint egy kételkedtek, nem jött, hogy elhiggyék, hogy mindaz, ami történik velük és körülöttük, az valóságos. Nagy szeretettel köszöntöm Már Rádió minden kedves hallgatóját, és arra buzdítok mindenkit, hogy a Szentmise kezdetén lelkismert vizsgálatot tartva, megbánva bűneinket, tegyük le az Úr lába elé mindenfajta kételyünket. Engedjük, hogy ő bátorítson, ő erősítsen minket, és buzgón várjuk Szentlélek Úristen újbóli kiáradását, hiszen, amint az Úr Jézus megígérte, a Szentlélek az, aki megerősít, bátorít, felvilágosít mindannyiunkat, erőt ad ahhoz, hogy tanúságtevő életet éljünk. Tartsunk tehát lelkismert vizsgálatot, bánjuk meg bűneinket!

0: Urunk Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívőeket. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Urunk Jézus Krisztus, te magadhoz hívod a bűnösöket, Krisztus kegyelmez!
1: Krisztus kegyelmez!
0: Urunk Jézus Krisztus, te mindannyiankat egykor a mennybe akarsz hazavárni. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket üdvözítőnk mellé, aki jobbodon ül, amikor pedig megváltunk, eljön dicsőséggel, adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, akiknek megadtad az újjász, hogy újjászülessünk a keresztségben. Ami Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy

0: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál apostolt az Úr bátorítja, hogy Korintusban sok hívet fog szerezni. Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá: ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked. Nagy számú népem lakik ugyanis ebben a városban. Ott maradt tehát másfél évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallió volt Ahája helytartója, a zsidók egy emberként Pálra támadtak, és a törvényszék elé húcolták, és így vádolták: ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent. Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió a zsidókhoz fordult: emberek, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényetekkel kapcsolatban betődik fel vitáskérdés, azt intézitek el ti magatok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szósztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallió mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt, azután búcsút vett a testvérektől. Priscilla és Aquilász társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorosságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, már nem emlékezik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömöteket semmi sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvérek! Az Úr Jézus, mivel készül a mennybe menni, ezért az apostolok átérzik azt a egyedül létet, árvasságot, amely be is következett fizikai szempontból. Viszont az Úr megerősíti őket, nem hagyja magukra véit. Hiába testi szempontból már nem láthatják, mert visszatér a mennybe, lelki szempontból minden további nélkül otthon az életükbe központi helyet foglal. Ő az, aki a háttérből segíti, hogy a missziós útjukat véghez vigyék. Ehhez még jön természetesen a Szentlélek Úristen segítsége. Pál apostol, akinek az élet útjából hallottunk egy részt, a mai első olvasmányban, amikor befejeződik az ő keresztnyüldözéses időszaka, amikor Isten szolgálatába áll Ananiás, aki visszaadja neki a kézrátétellel a látást, ezt az üzenetet kapja az Úrtól, megmutatom neki, mennyit kell majd szenvednie értem. A szenvedés kérdése a világban egy örökös titok marad, misztérium, amelyet nem tudunk megfejteni. De egy biztos, minden egyes szenvedés által, amit elfogadunk és Istennek felajánlunk, érdemszerzővé válhat. Pál apostol tényleg többszörösen meg kellett tapasztalja az emberi gonoszságnak a mélységeit. Megkövezték, megvesszőzték, meg nem értéssel találkozott, sértegették, és így tovább. Ma is hallottunk egy részt ebből az esemény sorból, amikor a zsidók látták, hogy a pogány helytart előtt nem tudnak semmire sem menni, mert csak vallásos vitájuk volt Pállal. Azért, hogy a helytartónak a figyelmét mégis magukra vonják, elkezdték verni az egyik társukat, a zsinagóga előjáróját. Természetesen nagyon átlátszó az ilyen viselkedés. A helytartó nem dőlt be, hagyta, hogy tombolják ki magukat, de akkor sem volt hajlandó, hogy ítélkezzen vallásos kérdésekben. És amit az Úr megjövendőlt, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ez bekövetkezett már az első keresztények életében. És az első három évszázad közel 250 éves kisebb-nagyobb kihagyásokkal történő üldöztetések során a keresztények meg kellett, hogy tapasztalják, a világ gonoszsága nagy, rájuk zúdul, habár nem érdemelték meg az üldöztetést, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az Úr Jézus a mai tanításban egy hasonlatot használ. Az asszony, aki érzi, hogy eljött az ideje a szűrésre, különösképpen, hogyha már átment ilyesmin és tudja, hogy mi vár rá, szomorkodik, aggódik, talán félelem van benne, de mindez megszűnik, amikor már megtörténik az újszülöttnek a világra jötte, és már nem emlékszik rá. Így vagyunk mi is. Szomorúság, bánat, meg nem értés övez körül bennünket nap mint nap, különösképpen a nem vallásosan gondolkodó emberek részéről, mert még csak reményként van bennünk az üdvösségünk. Amikor viszont már megvalósul, elnyerjük az örök boldogságot, akkor minden egyes fájdalom, minden egyes meg nem értés, minden gyötrelem elmúlik. Így zárja be a tanítását az Úr Jézus a mai evangélium végén. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Itt a földön még sokszor úgy gondoljuk, olyan sok kérdésem lesz majd, amit felteszek az Úrnak, amikor hozzájutok. Mert most fontosnak tartom. Most úgy gondolom, hogy ez foglalkoztat és életbe vágó kérdés ez. De amikor majd oda jutunk, amikor már célba értünk, rájövünk, mindaz, ami itt minket aggasztott, mindaz, ami foglalkoztatott, ez nagyon kicsi dolog, és ott már nem fog minket érdekelni. Ott már tényleg az üdvösségben az örök boldogságot fogjuk élvezni, és remélhetőleg minél több léleknek az odajutását fogjuk onnan is kieszközölni. Mert ezt tesszük itt a földön. Imádkozunk élőkért és holtakért, odát is majd közben járók leszünk, amennyiben Isten országába jutunk, és adja az Úr, hogy oda jussunk. Közben járók leszünk élőkért és holtakért. Adja mindenható Isten, hogy ez a köztes időszak, Úrunk mennybe menetele és a Szentlélek Úristen kiáradása közötti időszak, legyen az összeszedettség, a benső vágyakozás, az imádságnak az időszaka, hogy az a Szentlélek, akit megígért nekünk az Úr, tényleg ki tudja fejteni az ő munkáját életünkben. Amen.

0: Testvéreim, Jézus így bátorította tanítványait, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ettől ösztönözve tárjuk szükségeinket az Úr elé.
1: Az egyház hívőiért, hogy igényeljék az imádságot és a Szentlélek irányítását.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A kormányfőkért, hogy felelősséggel munkálják népük békéjét és boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Az Istentől eltávolodottakért, hogy béküljenek ki vele, és térjenek vissza hozzá.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Plébániánkért, hogy a papi hivatást ápoljuk fiainkban, jó példát mutatva lelkesítsük környezetünket a vallásos életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Szent Istenünk, add kegyelmedet, hogy kitartók legyünk az imádságban, és szent akaratod maradéktalan teljesítésében, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogad irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, és támogass segítségeddel, hogy amit tőled kapott el, ne tékozoljam, és elnyere örök ajándékodat.

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy Isten életét megoszta velünk. A húsvéti

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és edetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és idatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért, fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, feleljük neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Krisztus Urunk tanításán felbátorodva, most így terjesszük imáinkat a mennyei Atya elé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békemet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal, őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjunk Krisztus szeretetével és békével.
2: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában szentmisét közvetítettünk Erdélyből, Nagyváradról, a Szent József telepi plébánia templomból. A szentmisét Giossano Leonard, körös tarjáni plébános celebrálta. A zenei szolgálatban Majoros Attilát hallhatták. Minden kedves hallgatónknak, munkatársunknak, önkéntesüknek további áldott szép napot, jó hétvégét és jó rádió hallgatást kívánunk. Innen Nagyváradról búcsúzunk, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. A mennybe menetel nem Jézus jelenlétének a vége. Ez az a pillanat, amikor a mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet a Szentlélekkel. Kedves Mária Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, tegnap ünnepeltük áldozó csütörtököt, Urunk mennybe menetelének az ünnepét. És úgy gondolom, hogy a boldogságos szűzanya is ott volt ezen az alkalmon. Az ő szeme ráttára is Jézus a mennybe emelkedett. És ez üzenet számunkra. Minden keresztény ember számára a mennybe menetel, hogy Jézus nem a jelenlétét vonta meg tőlünk, hanem ez az a pillanat, amikor a mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet a Szentlélekkel. Igen, a mennyország elkezdi keresni a szíveket, ez a szűzanyának is a vágya, ez Máriának is az a vágya, az ő közben járásának az eredménye. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Ez egy fohász, ez egy imádság. Uram, emeld fel látásmódomat, hogy úgy lássak, ahogy te. Emeld tekintetemet a földhöz ragadt, korlátolt nézőpontom fölé, a te magaslati pontodra, ahonnan minden másnak látszik. Beragadtam a saját nézőpontomba. Csak azt látom, ami közvetlenül előttem van. Saját értelmem csapdájában feszülök, szem elől tévesztve azt a nagyobb képet, amelyet te látsz onnan, ahol állsz. Taníts meg arra, hogy az, ahogyan a dolgokat látom, meghatározza a rájuk adott válaszomat. Hogy a perspektíva minden formál, és az én természetes látásmódon gyakran téves, hiányos, és nélkülözi a döntő fontosságú összefüggéseket. Szükségem van a magasabb látásra, hogy körülményeimet onnan nézzem, ahol te állsz, ahelyett, ahol én elakadtam, hogy megértsem azt, ami csak a magasból válik világossá. Segíts, hogy úgy lássam az embereket, ahogy te látod őket. Ne csak a viselkedésüket, hanem a szívüket, a történetüket, a küzdelmeiket, hogy ítélkezés helyett könyörülettel tekintsek rájuk. Emlékeztes, hogy te látod azt is, amit én nem. A teljes idővonalat, nem csak ezt a pillanatot, a fájdalom mögött célokat, a késlekedések okait, a nagyobb történetet, amelynek én csak egy részét látom. Add nekem a te szemeidet a körülményeimhez, hogy meglássam azt, amit te teszel. Amikor én csak azt látom, ami rossz, hogy felismerjem a kezed munkáját, amikor én csak a nehézséget veszem észre. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te, mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Urunk mennybe menetelének ünnepe erre hív, egy más látásmódra, más megértésre. Boldogságos szűzanya lelkületét is ez határozta meg, ez a másképp látni az életemet. Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. Ne aggodalmaskodj, ő gondoskodik. Lehet, hogy most nem látod a kiútat. Lehet, hogy túl sok a kérdés, és talán túl sok a bizonytalanság. Lehet, úgy érzed, minden egyszerre nehezedik rád a munka, a család, a gyermekek, a párod. Bármivel is küzdj, tudd, hogy nem marad így örökké. Talán nem minden oldódik meg azonnal,
és nem minden úgy, ahogyan elképzelted, de tudd, hogy Isten dolgozik akkor is, amikor te csak az űrzavart látod. Ami ma megoldatlannak tűnik, az holnap már talán valamivel könnyebb. Ami ma túl nehéz, holnap már nem olyan nehéz. Azért mondjuk, hogy minden megoldódik, mert van remény, mert van valaki, Isten, aki nem engedi, hogy a történeted és az én történetem zsákutcában érjen véget. Tarts ki, ne feledd, nem vagy egyedül. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. A lélek láthatatlan hegei, ahol a fény beszökik. Zsoltárok könyvében olvashatjuk, meggyógyítja a megtört szívűeket, és beköti sebeiket. Létezik egy különös magány az, amikor emberek között vagyunk, mosolygunk, bólintunk, de belül egy fallal választjuk el magunkat a külvilágtól. Ezt a falat a szégyen tégláiból építjük. Azt suttogja a fülünkbe, ha tudnák, mi van odabent, már nem szeretnének így. A néma falak mögött. A pszichológia is jól ismeri az elnyomás mechanizmusát. Amit elrejtünk, az nem szűnik meg, csak a mélybe költözik, és onnan irányítja az életünket. Fáradtságot, szorongást, állandó készültséget okoz, mert rengeteg energiánkba kerül fenntartani a minden rendben látszatát. A hit szempontjából azonban tudnunk kell. Jézus nem a maszkunkat szereti, hanem minket. Ő nem jed meg a sötét szobáinktól. Ahogy a fizikai sebet is ki kell tisztítani, hogy ne fertőződjön el, a lelki sebeinknek is szükségük van az őszintesség levegőjére. A törés, ahol a fény beárad. Van egy gyönyörű japán művészet, a kintsugi, a széttört kerámiát arannyal ragasztják össze, és a tárgy nem lesz olyan, mint az új, hanem értékesebb és egyedibb lesz, mert a törés vonalai aranytól ragyognak. És a Jóisten is valami hasonlót tesz velünk. Nem ítél el a fájdalmadért. Jézus maga is fájdalmak férfia volt, aki ismeri a sebezhetőségedet. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. Nem siettet. A gyógyulás folyamat nem egy gombnyomás. Ő türelmesen várja, hogy átadd a törmelékeket. Átformál. A legmélyebb sebeidből válhatnak a legnagyobb bizonyságait. Ott, ahol egyszer fájt, később másokat fogsz tudni vigasztalni. Ne próbálj meg erős kereszténynek látszani. Csak légy Isten gyermeke, aki oda meri tartani a sajgó szívét az atya elé, és engedi, hogy a kegyelem aranya elfedje a múlt repedéseit. Drága Jézusom, te vagy az egyetlen, aki előtt nem kell magyarázkodnom. Te látod a mosolyom mögötti fáradtságot, a csendem mögötti kiáltást. Kérlek, jöjj be szent lelkeddel azokba a kamrákba, amiket eddig hét lakat alatt őriztem a szégyen miatt. Köszönöm, hogy nálad a sebezhetőségem nem kockázat, hanem a gyógyulás kezdete. Érints meg ott, ahol a legjobban fáj, és taníts meg bízni a te végtelen irgalmadban. Ma, ha találkozol valakivel, ne feledd, talán ő is egy nehéz falat cipel a mosolya mögött. Legyen egy kedves szavad, egy türelmes pillantásod. Légy te a Krisztus illata valaki más sötét szobájában. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Egy történetet olvastam, ez a címe: A galambok és az öreg ember.
A város szélén egy régi park padján minden reggel ott ült egy öreg ember. Haja ezüstösen csillogott a napfényben, mozdulatai lassúak voltak, s mégis békét árasztott. A galambok jól ismerték, ők voltak az egyetlen társasága. Az öreg minden nap hozott magával egy marék magot, nem sokat, épp annyit, amennyit elfért a tenyerében. A galambok köré gyűltek, és csipegetni kezdték, miközben az öreg csendesen beszélt hozzájuk. Tudjátok, mondta, az ember élete olyan, mint a tiétek. Először félénk, aztán kíváncsi, végül megtanul bízni. A galambok nem értették a szavakat, de érezték a hang melegségét. Egy fiatal galamb azonban mindig távol maradt. Félénken figyelte a többieket, de sosem mert közelebb menni. Az öreg észrevette. Másnap a magok felét félretette, és lassan a félénk galamb felé nyújtotta a kezét. A madár remegett, de nem repült el. Hosszú percek után végül odalépett, és egyetlen szemet elvett. Az öreg elmosolyodott. Na látod, az öregség nem gyengeség, csak idő arra, hogy megtanuljuk. A türelem több ajtót nyit, mint az erő. A galamb ettől kezdve minden nap közelebb jött. A többiek már nem csodálkoztak, tudták, hogy az öreg ember szíve olyan, mint a park csendje. Lassú, mély, és mindenkit befogad, aki nem siet. Az öregség nem a vég, hanem a megértés ideje. A szeretet és a türelem pedig még a legfélénkebb szívet is közel hívja. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Kedves Mágyar Rádió hallgatók, kedves testvéreim, Jézus az égbe megy, hogy én is az égbe kerüljek. És mégis magához vonz, mint ez az öreg ember a fiatal galambot. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy te. Vannak olykor nehéz napok. De ha van, aki fogja a kezed, segíthet a terheken, bármennyire fájó. Fáj, ami fáj, mert vannak sebek. Testemben varrat, szívemben szegek. Fáj, hogyha mozdulok, fáj, hogyha fekszek, pedig erőn felül gyógyulni igyekszek. Fáj, ami fáj, nem a kór okozó, meglepetésnek pár kórokozó. Vicces az élet, és néha mosolyt csaló, de olykor a vicce inkább sírni való. Fáj, ami fáj, a lélek, a test. De örülj, ha csillagot hoz még az est, örülj, ha reggel még útra kelhetsz. Fáj, ami fáj, csak remény maradjon, a szíveden át a hitből fakadjon. Soha ne feledd, ki ott van a rosszban, s ha fáj, ami fáj, higgy a gyógyulásodban. Kedves Mágyar Rádió hallgatók, olyan jó lenne, hogyha fel tudna emelkedni a látásmódunk, hogy úgy lássuk az életünket, ahogyan a jó Isten látja. És hogy bízni tudjunk, ebben példakép valóban a boldogságos szűzanya, az ő lelkülete, az ő odaadása. Mennybe ment Jézusom, te vagy az egyetlen, aki előtt nem kell magyarázkodnom. Te látod a mosolyom mögötti fáradtságot, a csendem mögötti kiáltást. Kérlek, jöjj be szent lelkeddel azokba a kamrákba, amiket eddig 7 lakat alatt őriztem a szégyen miatt. Köszönöm, hogy nálad a sebezhetőségem nem kockázat, hanem a gyógyulásnak a kezdete. Érints meg ott, ahol a legjobban fáj, és taníts meg bízni a te végtelen irgalmadban.
a mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet. És ez akkora ajándék. Maga az Úr Jézus mondta, keressétek először Isten országát, és minden megadatik. Milyen jó lenne, ha ilyen lelkülettel tudnánk élni. És Urunk mennybe menetének az ünnepe, amelynek a boldogságos szűzanya is tanúja, számunkra is egy biztonság lenne. Egy élmény. A mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet, a tiédet is. Uram, emeld fel látásmódomat, hogy úgy lássak, ahogy Te. Emeld tekintetemet a földhöz ragadt, korlátolt nézőpontom fölé, a Te magaslati pontodra, ahonnan minden másnak látszik. Beragadtam a saját nézőpontomban. Csak azt látom, ami közvetlenül előttem van, saját értelmem csapdájában feszülök, szem elől tévesztve azt a nagyobb képet, amelyet Te látsz onnan, ahol állsz. S taníts meg arra, hogy az, ahogyan a dolgokat látom, meghatározza a rájuk adott válaszomat. Szükségem van a magasabb látásra, hogy körülményeimet onnan nézzem, ahol Te állsz, ahelyett, ahol én elakadtam. Hogy megértsem azt, ami csak a magasból válik világossá. Emlékeztes, hogy Te látod azt is, amit én nem. A teljes idővonalat, nem csak ezt a pillanatot. Add nekem a Te szemeidet a körülményeimhez, hogy meglássam azt, amit Te teszel, hogy felismerjem kezed munkáját, amikor én csak a nehézséget veszem észre. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy Te, mindent a magaslatról szemlélve, megértve azt, amit korlátolt emberi nézőpontomból nem láthattam. Hadd emelkedjen fel ma a látásmódom, hogy úgy lássak, ahogy Te. A mennybe menetel nem Jézus jelenlétének a vége. Ez az a pillanat, amikor a mennyország elkezdett keresni minden emberi szívet a szent lélekkel. Közeledik pünkösd ünnepe. Várjuk a Szentlélek Úristennek a kiáradását. Én azt kívánom minden Mágyar Rádió hallgatónak, hogy a mennyország bennünket kereső valósága a Szentlélek által érintse meg a szívünket és a lelkünket. És én is, Te is azok legyenek, akiket a mennyország nem csak hogy keres, hanem meg is talál. Minden emberi szív legyen ennek a mennyországnak a megtapasztalója. Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mágyar Rádió hallgatók, a Jóisten áldását kérem mindannyiukra. Köszönöm, hogy velem tartottak. Hajlák Attila Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

0: tekintes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig című műsort hallgatják, ami Szent János apostolnak a jelenések könyvéről szól. Jelenések könyve önmagában annyira idegenül hat az olvasóra, szinte megfejthetetlennek tűnik. Ugyanakkor azonban, ha ténylegesen meglátjuk a központi mondani valóját ennek a könyvnek, akkor megérthetjük azt is, hogy milyen jelentősége. Mindenekelőtt azt szerettem volna kiemelni a bevezető gondolatokban, hogy a jelenések könyve önmagában az apokaliptika és az eszkatológia, ahogyan teológia nevezi, arra a célra utal, hogy megvilágosítsa a keresztény remények a fontosságát. És nem csak a fontosságát, hanem megerősítse bennünk a keresztény reményt, mint az életünk, hitünk mozgató rugóját. Akkor, amikor fölvázolja a végcélt, hogy mi az, amit keresztény hívő emberként keresnem kell, akkor azt azért teszi, hogy segítsen nehézségek közepette megtalálni a helyes utat, ugye lendületet adjon, illetve a végcélból megvilágosítsa a jelenemet. Az, hogy a jelenések könyve sokszor olyan furcsa, szimbolikus képekkel megrajzolja azt az utat, ami a világ beteljesedéséhez vezet, az igazából azt akarja megmutatni, hogy milyen út vezet a világ megújulásához, a világ beteljesüléséhez. És ezen keresztül ez az eszme, ahogyan az Isten meg akarja újítani, be akarja teljesíteni a világot, ezen keresztül segít megvilágosítani számunkra, hogy a jelenemben melyek a helyes döntések, segít megvilágosítani, felismerni a dolgoknak, amikkel találkozok, az igazi arcát, mi az igazán jó, mi az igazán rossz. Önmagában annyira könnyen eltévedünk, és jelenések könyve tehát egy nagyszerű útmutató, és egy nagyszerű lendületet adó, biztató könyv. Hozzá kell azt is tennünk, és ez a mai témánk már, hogy mi is ennek a jelenések könyvének a témája. Különböző látomások. De jó tudnunk, hogy ezek a látomások nem egyszerűen úgy vannak leírva, ahogyan azt Szent János apostol megélte, hanem nagyon is gondosan vannak egy egész összeszerkesztve. Tehát nem egyszerűen arról van a szó, hogy Szent János apostolnak volt egy élménye, és azt rögtön leírta, hanem ezeket a látomásokat valószínűleg mélyen átmeditálta, és azután vetette papírra. Ugyanis a jelenések könyvének, a János apokalipszisnek a szerkezete olyannyira harmonikusan ki van formálva, kiegyensúlyozott, hogy elejétől a végig nagyon is látszik, hogy átgondolt mű. Az első pillantásra, amikor az ember nekiáll a jelenések könyvének, akkor egy hatalmas szimbólum halmazt gondol, de egyáltalán nincs így. Nehéz ugyan így szóban pontosan fölvázolni az egész szerkezetét a műnek, de nagyon pontosan meg vannak határozva az, hogy minek hol a helye. A bevezető rész után, amit az előzőekben már tárgyaltunk, mindenekelőtt a föltámadt Krisztus jelenése, az az indító mozzanat, ezt fogjuk a mai előadásban majd tárgyalni, ami meghatározza azt, hogy milyen küldetést kap maga a látnok. Azután pedig következik a hét levél a hét egyháznak, tehát az egész írás a hét egyháznak szól, de külön-külön mindegyik egyháznak szól egy levél, egyfajta ismét csak egy másik bevezető mozzanata, a feltámadt Krisztus jelenése, utána a hét levél a hét egyháznak két-két bevezető mozzanat, aztán pedig következik az úgynevezett trónterem vízió, amikor a jelenések látnok a Isten trónja előtt áll, és igazából ebből a trónterem vízióból indul el az egész a látomásoknak a sorozata. Először következik a trónterem vízióban, amikor a bárány átveszi egy tekercset, és a hét pecsét feltörése. A hét pecsétnek ez a feltörése, ez az első etes szimbólum, ami már leírja az utolsó időknek a folyamatát. Azután következik a hét harsona, második hetes, ami ugyancsak leírja más szemszögből az utolsó időknek a hét esemény sorozatát. Később pedig a 15-ös fejezetben lesz egy harmadik ilyen hetes sorozat, a harag hét edénye. Ténylegesen tehát azokat, amiket apokaliptikus esemény sorozatoknak nevezünk, bár majd későbbiekben közelebbről még megvizsgáljuk őket, az 3x7-es esemény sorozat, a hét pecsét feltörése, a hét harsona, a hét edény kiöntése, ami mind a három alkalommal más szemszögből vizsgálja ténylegesen ugyanaz az esemény sort. A hét harsona, vagy a harag hét edények között különböző eseményeket ír még le, szimbólumokat vázol fel a jelenések szerzője. Egyrészt az egész mű kellős közepén találjuk a napböltözött asszonynak a képét, aki egyszerre a szűzanya és egyszerre az egyház. Valahol az egész műnek az ő jelenléte a szíve. Előtte és utána viszont találjuk azokat a szereplőket, akik vagy Isten mellett tesztek tanúságot, ez a napböltözött asszony megjelenése előtt van, vagy pedig a gonosz hármasság, aki éppen, hogy Isten ellen működve akarja a világot térdre kényszeríteni. A harag hét edényének a leírása után viszont két látomás következik még, két befejező látomás. Az egyik a nagy parázna ítélete, a nagy Babilon ítélete, ami egyáltalán az emberiségben mindez, ami gonosz és Isten ellen lázadó, illetve az új Jeruzsálem, a beteljesedett emberiség képének a leírása. És ezután következik a befejezés. Vagyis ki fogunk még térni az adott helyen ezekre az egyes témákra, de azt kell megértenünk a jelenések könyvéről, hogy szinte centivel ki vannak mérve az egyes szövegeknek a helyei, a pontos szerkezete. Hát egyáltalán nem arról van szó, hogy extázisba János apostol nekiállt és leírta mindazt, amit látott. A látomásokat írja le, de ezeket a látomásokat előzőleg egész biztosan, hogy mélyen-mélyen átelmélkedte, átimádkozta, és azután foglalta őket írásba. Nem egy olyan műről van szó, ami össze-vissza hord mindenféle extázisba látott látomásokat, hogy aztán meg se értsük. Nagyon is átgondolt, nagyon is mindent a helyére tevő, jól megszerkesztett műről van szó, ami az olvasót, ha ténylegesen ráérzünk az ízére, akkor biztos kézzel vezeti Isten felé való közeledésre. Ahogyan mondtam, az előző alkalommal beszéltünk a jelenések könyvének a bevezető gondolatairól, ami egyfajta nyitánya volt. Jó néhány olyan kérdést már fölvetett, amit a későbbiekben tárgyalni akar. Mindenek előtt azt szögezte le, hogy Isten, aki mindennek a kezdete és vége, az alfa és az omega az egész teremtett világ számára, éreztetni akarja ezzel a művel az ő mindenható hatalmát. Ő a teremtő, és ővé lesz az utolsó szó. Ő lesz az omega is. Akár tetszik nekünk, akár nem. Hívő ember éppen ez miatt reménykedik az Isten mindenhatóságában, de az irgalmában is. Ezek után János apostol, miután a bevezetőben megfogalmazta egy kicsit a gondolatoknak a menetét, amit a János apokalipszisben majd elő akar adni, ezek után beszéli el azt a látomását, a föltámadt Krisztusnak azt a jelenését, amivel megkapja a küldetését, hogy megírja ezt a művet, és ami igazából a meghatározó része az egész műnek. Arról beszéltünk a bevezetőben, hogy igazából az egész mű Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Vagyis nem csupán Isten tervének a föltárásáról van szó a Jelenések könyvében, hanem kifejezetten Jézust, egészen pontosan a föltámas Jézus Krisztust, aki föl akarja tárni saját magán keresztül a történelem valódi arcát és végcélját. A föltámadt Krisztusnak ez a meghatározó szerepe mutatkozik meg abban is, hogy a mű bevezető jeleneteként a látnok a föltámadt Krisztussal való találkozását mutatja be. Illetve a mű megírására fölszólító küldetésének elnyerését mutatja be. Ténylegesen azt kell megállapítanunk, hogy ebben az első szakaszban, Jézus jelenésében a legtöbb helyet magának a föltámadt Krisztusnak a leírásának szenteli a szerző. Azt írja le, hogy hogyan élte meg a föltámadt Krisztust. Milyen a föltámadt Krisztus? A szinoptikusoknál, az evangéliumokban a föltámadt Krisztussal való találkozás egy meghatározó pontja az evangélium elbeszéléseknek. De közel sem írja le ennyire pontosan azt, amit megéltek az apostolok. Szent János itt ebben a részben nagyon nagy hangsúlyt fektet Krisztus leírására, ami nem is azt fogja annyira jelenteni, hogy ténylegesen milyen Krisztus, hanem hogy milyen módon élte meg maga az apostol. És ami nagyon érdekes, hogy igazából már ezen a ponton látni fogjuk, hogy szinte az összes szimbólum, amivel leírja a föltámadt Krisztust, az az Ószövetségből vett elem. Arról beszéltem már az előző alkalommal, hogy igen jól kell ismerni mind az Ószövetséget, mind az Újszövetséget, hogy tudjuk érteni a Jelenések könyvét. Látni fogjuk hamarosan, hogy igazából a szerző szinte mozaikokból rakja össze, mozaik darabkákból, ószövetségi idézetekből rakja össze az, hogy milyennek élte meg a föltámadt Krisztust. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy Szent János apostolnak számára szinte az élettere a Szentírás. És akkor, amikor az Isten szól hozzá, akkor, amikor a föltámadt Krisztus megjelenik számára, akkor azokon a mozaik kockákon keresztül érti meg, amelyikben él. A valódi Krisztus jelenés ez, de aki megvilágosítja a saját létét, a saját föltámadt valóságát, az Ószövetség egyes üzenete igazságain keresztül. Nem véletlen, hogy ekkora nagy teret szentel Szent János apostol a föltámadt Krisztus leírásának. Az egész jelenések folyamán ugyanis Krisztus saját magán keresztül mutatja meg, hogy mi a világtörténelem célja. A világtörténelem célja, hogy krisztusi emberekké váljunk, hogy ehhez a föltámadt Krisztushoz minél mélyebben kapcsolódjunk és hozzá hasonuljunk. Épp ez miatt ez a leírás meghatározza gyakorlatilag az egész további folyamatát a Jelenések könyvének. Úgy kell olvasni, hogy előttünk van az a tapasztalat, amit Szent János apostol föltámadt Krisztussal találkozva megélt. Először a bevezetés, a jelenése bevezetésnek a külső körülmények leírásával kezdődik. A látnok mindenekelőtt megnevezi saját magát. Én János, testvéretek és társatok a szorongatatásban, az országban és a Jézusban való türelemben. A mondat nem is annyira bemutatás, hanem az olvasókkal való maradandó közösséget, az összetartozást juttatja az eszükbe. Szent János apostol azoknak ír, akik az ő közössége, akik őt jól ismerik. Amikor megnevezi magát, akkor mindenekelőtt azt akarja eszükbe juttatni, hogy bár távol vannak tőle, hiszen számüzetésben él, ezt rögtön mondja, annak ellenére lelkiekben talán még szorosabban kötődnek. És kifejezetten azt mondja, hogy én János a testvéretek. Társatok a szorongattatásban, az üldöztetésben, ő a számüzetésben az otthoniak valamilyen más módon, társatok az országban, közösen részesedünk Isten országában, amit Krisztus elhozott, és társadok a Jézusban való türelemben. Az üldöztetés, a szorongattatás, a számüzetés türelmet is követel. Az üldöztetés ráeső részét rögtön meg is nevezi a látnok, amikor azt mondja, a Patmosznak nevezett szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúság tétele miatt. Bár szó szerint nem említi meg, számüzetésben van, de ez gyakorlatilag azt jelenti. Az Isten igéje és a Jézus tanúság tétele miatt kifejezés is ezt erősíti meg. Valami miatt van Patmoszon. Gyakorlatilag az volt a célja a keresztény üldözőknek, hogy elszakítsák a közösségtől annak lelki vezetőjét, lelki útmutató személyét. Sajátos ez a Jézus tanúságtitele kifejezés, ami megkísérli összefoglalni Jézusnak az ő földi életében, halálában, tanításában kifejezett magatartását. Jézust másutt is úgy nevezi a jelenések könyv, vagy hűséges tanú, aki tanúskodik Isten igazságosságáról és szeretetéről. A jelenések könyve Krisztussal való találkozás az Úr napján történik. Az ószövetségi iratok számára az Úr napja, a 10 parancs rendelkezése szerint az a nap, amit meg kell szentelni, a nyugalom napja, vagyis a szombat. Nem egyértelmű, hogy Szent János itt a szombatra gondol-e, vagy pedig már a vasárnapra. Az apostolok cselekedete is, a korintusiakhoz írt első levél is igazolja, hogy a páli közösségek már Szent Pál idejében a vasárnapot, a hét első napját tekintették ünnepnek. Ugyanakkor az egyház nagy része a legelső időben, legalábbis egy jó része, aki a zsidóságból származott, biztosan még a szombatot ünnepelte. Igazából azonban nem is az a kérdés, hogy ez a nap a szombata vagy a vasárnap, hanem sokkal fontosabb az a tény, hogy az Úr napja. Az Ószövetség elgondolása szerint az Úr napja az az idő, az a nap, amikor az Úr különleges módon jelen van. És ezért az időn keresztül lehetünk vele életközösségbe. Azáltal, hogy belépek Isten idejébe. Belépek, és úgy viselkedem az Úr napján, mint az Úr napját megtisztelve vagyok jelen. A keresztények számára vasárnap is ez. Belépni különleges módon a föltámadt Krisztus jelenlétébe. Hát nem véletlen, hogy a föltámadt Krisztus éppen az Úr napján jelenik meg. Ez az ő napja. Ez az mellett szól igazából, hogy valószínűleg a vasárnapról lehet szó. Ezen a napon elragadtatásba esik. Az eredeti szöveg ettől az elragadtatásba esik szónál sokkal többet mond, ugyanis azt mondja, hogy lélekbe kerül, ami egy olyan állapotot jelöl, hogy a látnok saját maga Istenre való különleges nyitottság állapotába kerül, de akár azt is jelenti, hogy a Szentlélek ragadja meg a látnokot, és emeli az Isten közelségében. Elragadtatásba estem, de a Szentlélek ragad meg. Az elragadtatás első élménye, ami történik, hogy hallottam mögöttem egy harsány hangot, mint a harsonát szólni. A mögöttem kifejezés lehetne akár egy mellékes részlete is a látomásnak. Az János apokalipszisben azonban olyan jelentésége van minden részletnek, hogy inkább az Isten élmény egyik jellegzetességének kell tekintenünk.

legvalóságosabban kapcsolatba kerülök vele, akkor se tudom úgy megragadni, akkor is hátam mögül szól a hang, vagyis nem tudom teljes egészében leuralni az ő jelenlétét, hiszen Isten. A harsona, amihez hasonlítja Szent János apostol ezt a hangot, ez ismét nem véletlen. A harsona ugyanis egy nagyon jellegzetes része volt az apokaliptikus leírásoknak. Emlékezzünk arra, hogy Szent Pál apostol is, amikor az első, a Tesszalonikhoz írt első levélben leírja a föltámadás valóságát, akkor arról beszél, hogy a főangyal szólítására, Isten harsonájának zengésére az Úr maga száll le a mennyből. A harsona, vagy kürt, itt úgy kerül bele az apokaliptikába, hogy igen fontos jele volt a Sínai hegyen végbe ment jelenésnek. Amikor a Sínai hegyen, mielőtt a 10 parancsolatot megkapja a választott nép, amikor megjelenik az Isten Mózesnek és a választott népnek, akkor kifejezetten arról beszél, hogy hatalmas harsonazúgást hallanak. Földrengés, hatalmas vihar, és hatalmas harsonazúgás. És aztán kifejezetten még megemlíti, hogy egyre erősödött ez a harsonazúgás. A jelkép azt akarja mondani, hogy Isten, amikor leszáll a Sínai hegyre, hogy találkozzon az ön népével, akkor a harsonazúgás ez nem más, mint az ő királyi udvar tartása. Az érkező Istent egyfajta dicsérettel, harsonazúgással veszi körül az ő udvar tartása, értsük az angyalok, a kerubok. De mindenképpen azt akarja jelenteni, hogy ez a harsonazúgás az Isten jelenlétére vonatkozik. Másrészt érthetjük ezt a harsonazúgást arra a szent harcban használt kürtre, vagy harsonára is, ami később a zsidó templomi liturgiában is fontos szerepet játszott, sőt, igazából még ma is a liturgikus kürtel jelzik a sabbát, a szombat kezdetét. Ez a liturgikus kürt az Úr parancsa szerint azért kell, hogy az úrati istenetek megemlékezzék rólatok, mondja Mózes a választott népnek. Tehát akár azért van a kürt, hogy Isten jelenlétét jelezze, a harsona, akár azért, hogy Istennek eszébe juttasson bennünket, mindenképpen az Úr jelenlétére vonatkozik. Amikor harsonaként hallja a hangot, már az jelzi, hogy a hangnak a tulajdonosa, akitől származik, egy isteni valóságot jelenítnek számára. Hogy a jó Istennel találkozik. Ez a harsonaként zengő hang aztán parancsot ad a látnoknak, és azt mondja, amit látsz, írd le és küldd el a 7 egyháznak. Látnok ezekkel a szavakkal, írd le és küldd el, kap egy küldetést. Szent Jánosnak már megvan az apostoli küldetése, de ezzel itt kap egy újabb küldetést. Leírni és elküldeni a 7 egyháznak. Igazából az egész mű megfogalmazásában benne van Szent János apostolnak a személyes megértése is. De mégis az alap küldetés az, hogy leírja és elküldje. A 7 egyháznak, erről már beszéltünk, hogy igazából ezek a jánosi egyházak lehetnek, az ókori Ázsia provincia területén található egyház közösségek, püspökségek, ha úgy akarjuk. De a 7-es szám érezteti velünk, hogy nem csak ennek a 7 konkrét egyháznak szól, hanem az egyházak egészének, vagyis az egész katolikus keresztény egyháznak. Mikor ezt hallja a látnok, megfordul, hogy lássa a hangot, amely szól hozzá. Ami ezzel a látomás egy új fázisba lép, a halláson keresztül történő érzékelésről átlép a látásba. A bibliai tanúság tétel szerint a hallás az alapvető formája az Istennel való találkozásnak. Ugyanakkor azonban kivételes személyiségek részt kapnak a látás kegyelméből is. Mózes, Izajás, Jákob, Ezekiel. Minden egyes alkalommal látni az Istent, akire egyszerre igaz, hogy

nem lehet látni anélkül, hogy az ember meg ne halljon, és egyszerre igaz, hogy anélkül, hogy látnánk az Istent, nem lehet az ember teljes értelemben élő. Ebben a kegyelemben részesül itt János apostol. Egyértelmű, hogy János apostolnak ez nem az első látomása, hiszen a húsvéti jelenésekkor már találkozott a föltámadt Krisztussal. Ez a látomás, ez a jelenés azonban azt jelenti, hogy erre a konkrét küldetésre szóróan tapasztalja meg azt, hogy a föltámadt Krisztus odafordul hozzá. Szeretném azt újra kiemelni, mint az előtt mondtam, az Ószövetség ismételten kihangsúlyozza azt, hogy az Istent látni nem lehet és életben maradni. De egészen egyszerűen az miatt, mert az Isten olyannyira túlcsorduló valóság, hogy igazából az ember vele szembe por és hamu. Ugyanakkor azonban mégis igaz, már az Ószövetség szintjén is, de még inkább az Ószövetség szintjén, hogy az ember nem lehet teljes értelemben élő ember, ha nem találkozik, nem látja az Istent. És itt nem fizikai látásról van szó, hiszen az Isten sosem lehet egyszerűen csak fizikailag látni, de hitben igenis kell, hogy lássuk a föltámadt Krisztust. Ez a valóság, amire itt megtapasztal a látnok János is, és illetve amire minden keresztény embert hív Istennel való találkozásban. Hallani és a szívünkkel meglátni Istent. Boldog a tiszta szívűek, mert ők meg fogják látni az Istent. Köszönöm szépen a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt a mennynek királyné asszonyát, majd a Zsolozsma napközi imaóráját, felajánlva ezt mindannyiunk kéréseért és szándékaért, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: könyörögünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan, gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, vétkünk miatt is féljük őt, s ha bőszellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérlejük most az égurát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat.
1: Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben.
0: Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál.
1: Jóságos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted.
0: Jöjjön el hozzám irgalmat, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem.
1: Jussanak szégyenbe, akik galádul bántak velem. Én akkor is parancsaidról elmélkedem.
0: Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik.
1: Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ments meg, Istenem, ellenségeimtől. Te légy oltalmazom támadóim ellen.
1: Ments meg engem a gonosztevőktől, a vérengző emberektől szabadíts meg.
0: Mert íme leselkednek életemre, rám rontanak a hatalmasok.
1: Nincs bennem vétek vagy bűn, Uram. Nincs bűnöm, mégis sietnek, hogy rám rontsanak.
0: Ébredj föl, jöjj ide, és lássad, te vagy erősségem, te rád figyelek. Mert Istenem, te vagy erős váram.
1: Szeretetével Istenem elém siet. Isten megadja, hogy elnézzek ellenségeim fölött.
0: Én meg hatalmadról énekelek, már korán reggel örvendezem jóságod miatt.
1: Mert te lettél az én erős bástyám, gyötrelmem napján az én menedékem.
0: Te vagy erősségem, rólad szól énekem, te vagy Isten az én erős váram, az én jóságos Istenem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra.
0: Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyíts meg töréseit, mert megingott.
1: Népedet kemény próbára tetted. Kábítóborral itattál minket.
0: De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az íj elől.
1: Hogy megszabaduljanak azok, akiket szeretsz. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket.
0: Isten így szól szentélyében, újongva osztom fel Szihemet, Szukkot völgyét is felmérem.
1: Gileád az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen.
0: Júda királyi jogarom, Moab az én mosdótálam.
1: Sarumat Edomra ráteszem. és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik.
0: Az erős városba kivezet el engem? Edomba ki irányítja léptemet?
1: Csak te, Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk.
0: Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér.
1: Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban.
0: Az Úr láttára, alleluja!
1: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!
0: Könyörögjünk, Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket üdvözítünk mellé, aki jobbodon ül, amikor pedig megváltunk eljön dicsőséggel, adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, akinek megadtad, hogy újjászülessünk a kerességben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a déli imában. Továbbra is bíztatjuk Önöket, hogy tartsanak velünk. Hamarosan kezdődik a Déli Magazin.

0: magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntünk továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején nem sokára híreinket és programajánlóinkat hallgathatják meg. Majd a napevangéliumát fogjuk megismételni a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig egy nagyon szép programot, lelki napot szeretnénk ajánlani az édesanyáknak és az ő lányaiknak. Erről fogunk egy picit beszélgetni meghívott vendégemmel. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Szatmár Németi Stúdió mikrofonjainál
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Timea köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Megnyílt a Sepsibuk.
1: Felpesdült az élet Sepsi Szent György arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A Sepsi Book első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatja múlt. A Sepsi arénában berendezett irodalmi fesztivált és könyvvásárt idén is köztiszteletnek örvendő írók nyitották meg. Joanna Pörvulescu író és irodalomkritikus köszöntőjében arra az egyszerű tényre mutatott rá, hogy a Sepsi Bookhoz hasonló könyves ünnepek sikere nem a látogatók számán múlik, hanem az embereken, akikben szenvedélyt ébreszt az olvasás. Az irodalmi fesztivál és könyvvásár május 14-e és 17-e között tart, a belépés ingyenes. Idén közel 150 meghívott és 115 programpont várja a közönséget. A vásáron 43 standon 56 kiadó, köztük 9 új kiállító kínálatából válogathatnak az érdeklődők. Részletes program a Sepsi Book honlapján található. A Renovabis Egyesület képviselőjének látogatása a Temesvári Egyházmegyében.
0: Május 15 és 17-e között Joachim Sauer, a Renovabis Egyesület képviselője, amely a németországi katolikus közösségek közép- és kelet-európai egyházakat segítő karitatív szervezete, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye vendége lesz. Látogatása során Joachim Sauer találkozik Pál József Csaba temesvári püspökkel, valamint az egyházmegye képviselőivel, ezt követően pedig felkeresi azokat a létesítményeket, szociális és karitatív központokat, amelyek működését a Renovabis Egyesület korábban támogatta, vagy jelenleg is anyagi támogatásban részesíti. Kiállítás megnyitó Nagyváradon.
1: A Festum Varadinum rendezvényei sorában nyílik időszaki kiállítás ma délután 6 órakor a Püspöki Palota első emeletén Vivat Rex Domina Nostra címmel, amely Mária Terézia uralkodásának művészeti örökségét veszi górcső alá a nagyváradi Püspöki Palota és a Székesegyház megépülésének idején. A kiállításban olyan festészeti, ötvös és textilművészeti alkotásaiból készítenek válogatást, amelyek vagy uralkodói adományként kerültek Váradra, vagy a bécsi ízlést képezik le egy-egy tehetősebb főpap rendi méltóság ajándékaképpen. Látható lesz egy ritka Mária Teréziát szűzanyaként ábrázoló festmény, és az a frissen restaurált Szent Jobb érintéses erekjénk, amit a helyhagyomány a királynő művének tart. A kiállítással a Püspöki Palota fennállásának 250. évfordulója előtt tisztelegnek a szervezők. Mária áhítat Kovásznán.
0: Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária áhítatot tartanak szentmisével, rózsafűzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a három székieket a holnap délután 5 órakor kezdődő szentségimádásra, majd 6 órától szentmisére a helyi plébánia templomban. Az ünnepi szónok Nagy Ferenc baróti segédlelkész lesz. A szentmisét rózsafűzér imádság és ünnepélyes körmenet követ. A zenei szolgálatot a Kikapcsolsz katolikus ifjúsági együttes látja el. Mária áhítatott rádiónk élőben közvetíti. Előadás Marosvásárhelyen.
1: Bakos Attila író, költő, filozófus, Védánta Kulcs az evangéliumokhoz címmel tart előadást május 18-án délután 6 órától a Marosvásárhelyi Stúdium Hubban. Az előadás a Védánta szemléletén keresztül segíti az evangéliumi kijelentések mélyebb megértését. A szövegekre gyakorolt különböző történelmi és teológiai befolyások feltárása által a résztvevőknek lehetőségük nyílik a fennmaradt krisztusi tanítás belső spirituális útmutatásainak mélyebb megértésére. Tortoma önképzőkör.
0: Május 19-én este 7 órától a Baróti Gyulai Lévius Városi Könyvtár olvasó termében Milano Cortina 2026 az Alpok ünnepe címmel Kádár Zoltán újságíró, rádió szakember tart vetített képes élménybeszámolót az Olaszországban lezajlott 25. téli olimpiai játékokon szerzett tapasztalatairól. Házigazda Demeter Zoltán, művelődés szervező könyvtáros. Imaest Zetelakán.
1: Az Élet a Lélekben ima közösség a Zetelaki Szentkereszt megtalálása templomban május 29-én délután 4 órai kezdettel imaestet tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtételek, imaszolgálat, szentségimádás és szentmise. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: Ma sok felhő lesz az égen, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként eső is. Egyes zivatarokat felhőszakadás és jégeső kísérhet. Sok felé élénk lesz a délies szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számítani kell. Hajnalban 3-11, napközben pedig 19 és 24 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. A hétvégén is sokfelé előfordulhatnak záporok és zivatarok, helyenként viharos széllökésekkel. A levegő hőmérséklete kicsit melegszik, de a reggelek még hűvösek lesznek.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 18 fok van, Szatmárnémetiben 18, Nagybányán 18, Nagyváradon 18, Zilahon 17, Désen 17, Besztercén 18, Kolozsváron 16, Nagysármáson 17, Tordán 15, Marosvásárhelyen 17, Lecsőszentmártonban 15, Gyulafehérváron 14, Temesváron 20, Aradon 19, Recsitabányán 19, Nagyszebenben 17, Fogarason 17, Brassóban 17, Sepsiszentgyörgyön 17, Kézdivásárhelyen 16, Baróton 17, Székelyudvarhelyen 18, Síkszeredában 16, Gyergyőalfaluban 15, Maroshévízen 15 fokot mértek a déli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal, de közelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony, bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el tőletek többé. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett testvéreim! Jézus búcsú beszédének a részlete nagyon sok mindennel szembesít bennünket, és talán a leginkább arra figyelünk fel, hogy az Úr Jézus szomorúságról és örömről beszél. Konkrétan azt mondja a tanítványoknak, hogy szomorúságotok örömre fordul. Ezt egy olyan ünnep után halljuk, amikor az Úr Jézus nekünk is reményt ad az ő mennybe menetele után. Igazából ezek a szavak, ahogy Szent János apostol is megjegyzi, a búcsú beszédben hangzanak el. Nem egy kimondott eseményhez kapcsolódik a szomorúság és öröm jelenléte, hanem valamiképpen az Úr Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezek az érzések, úgy a szomorúság, mint az öröm, életünk velejárói. Kicsit félreérthető, mert nem az, amit az Úr Jézus mond, hanem ami, hogyan mi értelmezzük. Mert mi úgy akarjuk érteni ezt, hogy már itt a Földön azt gondoljuk, hogy elérhető az az állapot, amikor csak öröm van. Amikor mindentől, minden szomorúságtól már mentesek vagyunk. Ez nem így van. Példázat, Jézusnak a példázata talán még közelebb visz ahhoz, hogy megértsük az ő szavait. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szomorúságotok örömre fordul, nem azt jelenti, hogy soha többé nem lesz szomorúságunk. A példázat alapján értjük meg jobban. Milyen példát mond az Úr Jézus? Azt mondja, amikor az asszony szül, szomorkodik, mert eljött az órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Ahhoz pedig, hogy ezt az örömöt megtapasztalja az asszony, ennek az örömnek a megtapasztalásához azonban át kellett mennie a fájdalmon is. Erről a példázatról kicsit eszembe jut az az állandó harc, a férfi és a nő között. Milyen harcról beszélek? Hogy kinek mi a legnagyobb szenvedés és fájdalom. Nagyon gyakran szokták ezzel egymást szurkálni a férfiak és a nők. Körülbelül már ilyen megállapított tény, hogy a férfinek a megfázás egyenlő a haláltusával, a nők pedig azt mondják, hogy a szülés egyenlő azzal. És akkor ezzel húzni szokták egymást, kinek nagyobb a fájdalma. Talán, ha befejeznénk a harcot, és inkább segítenénk egymást, még inkább megértenénk, hogy a szomorúság és az öröm mindig együtt van jelen az életünkben. És itt jön a lényeges része, hogy ha Jézus is jelen van az életünkben, akkor meg tudjuk tapasztalni, hogy az öröm hogy a szomorúság örömre fordulhat. És el tudjuk fogadni azt a tényt, hogy mind a kettő egyaránt jelen van az életünkben. Nem tölti ki egyik sem teljesen, sem a szomorúság, sem az öröm, hanem alázattal elfogadhatjuk azt, hogy mind a kettőben részünk van, de ha Jézussal járjuk az életútját, ha jelen van Jézus az életünkbe, ha belé fektetjük a leginkább a bizalmunkat, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy a nehézségek, a szomorúság is, a fájdalom is örömre fordulhat. Erre hív meg bennünket az Úr Jézus. Erre készíti fel a tanítványokat is a búcsúbeszédnek ebben a részében. Tisztázza velük azt, felkészíti őket arra, a szomorúság is része lesz az életeteknek, de szomorúságotok örömre fordul. Ti majd szomorkodtok, de viszont látlak titeket, és akkor örülni fog a szívetek. Kérdezzük meg magunktól, hogy mennyire látjuk mi magunk előtt az Úr Jézust. Ott vagyunk mindig a jelenlétében, akkor még inkább megtapasztalhatjuk az ő örömét, az ő vigasztalását. És azzal fejezi be az Úr Jézus, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Hát most még sok kérdezni valónk van. Nagyon sokszor kérdezzük az Úr Jézust, Uram, miért? Miért engeded ezt meg? Miért adod ezt? Sőt, nagyon sokszor zúgolódunk talán, és azt mondom, miért büntetsz engem? Akkor már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Akkor már alázattal, lelki békével, megnyugvással el tudjuk fogadni azt, hogy ugyanúgy a szomorúság is hozzátartozik az életünkhöz, de Jézus jelenlétében a legnagyobb szomorúság is örömre fordulhat. Adja Isten, hogy ezt megtapasztaljuk, hogy az életünket rábízva, minden bizalmunkat belé helyezve, az élet nehézségei, a zarándokutunk, a földi zarándokutunk megpróbáltatásai közepette is megtapasztaljuk ezt az isteni örömöt. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat is, akik esetleg most csatlakoznak a mai déli magazinunkhoz. Ígértem önöknek a műsornak az elején, hogy egy szép programot szeretnénk ajánlani, egy nagyon szép lelki napot édesanyáknak és az ő lányaiknak. Erről szeretnénk egy picit beszélgetni Kertész Marikával. Marika, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és elfogadtad a meghívásunkat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is köszönöm szépen a lehetőséget, a meghívást.
0: Ugye mindig nagyon szép programmal készültök az édesanyáknak és a lányaiknak, nem az első alkalom, hogy megszervezettitek ezeket a lelki napokat. Miért érzitek fontosnak, hogy igenis legyenek ilyen találkozók? Mik a tapasztalatok az előző lelki napokkal kapcsolatosan?
1: A tapasztalat azt mutatja, hogy nagy igény van arra, hogy édesanyák és lányaik együtt vegyenek részt egy-egy ilyen lelki napon, hiszen ezeken a lelki napokon lehetőségük van arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy igazán mélyen tudjanak találkozni egymással. Otthon nem mindig van erre lehetőség. Tulajdonképpen így fogalmaznék, hogy a résztvevők, akik bejelentkeznek egy ilyen lelki napra, Istennel, önmagukkal és egymással is tudnak találkozni. Amit visszajeleztek a korábbi években az édesanyák, hogy kimondhattak olyan dolgokat, amelyek otthon sokszor nem hangzanak el. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy édesanyja és lánya egymás mellett élnek, ugyan szeretik is egymást, mégis kevés az őszinte beszélgetés. És egy ilyen alkalom teret adhat arra, hogy végre meghallgassák és meghallják egymást. Kimondjanak akár nehéz érzéseket is. Lehetőség lehet a megbocsátásra, a gyógyulásra, az újrakezdésre, de akár a közös ima élményre, Isten élményre is. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés édesanyja és lánya imádkozik együtt mélyen, pedig ezek az élmények életre szólóak lehetnek, mély kapcsolatot építenek, és hát sok áldást, sok kegyelmet közvetítenek, hordoznak.
0: Biztos, hogy nagyon fontosak ezek a közös együttlétek, hiszen ugye sokszor azt halljuk, és azt szokták mondani, hogy a gyermeket ajándékba kapjuk a Jóistentől, ő ránk bízó, hogy mi vigyázunk rá. Mivel készültök az idei lelki napra, illetve hát milyen mottót választottatok ennek a napnak?
1: Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy erre a lelki napra 14 és 20 év közötti lányokat és az édesanyjukat várjuk. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert hogy szerveztünk már korábban, ahogy te is mondtad, ilyen jellegű lelki napokat, de voltak alkalmak, amik kimondottan kisebb lányoknak szóltak, tehát 8 és 12 év közötti lányoknak, illetve az édesanyjuknak. Ennek a mai mostani lelki napnak a mottója lépésről lépésre, Uram, mutasd meg nekem az útjaidat, ez a 25. Zsoltárból származik. És hát ezen a lelki napon elsősorban azt szeretnénk tudatosítani a résztvevőkben, hogy nem egyedül járják az útjukat, a Jóisten velük van, vezeti, irányítja, tanácsolja őket. Akik keresik őt, azok megtalálják, rátalálnak az ő útjára, felismerhetik az életükre vonatkozó tervét. Istennek egy nagyszerű álma van mindannyiunknak az életével. Jeremiás prófétának a könyvében ezt olvashatjuk, hiszen tudom, hogy milyen terveket gondoltam már felőletek, mondja az Úr. Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövő szánok nektek. Ez nekem az egyik kedvenc igeversem egyébként, de hogy nagyon jó kihallani újra és újra belőle azt, hogy Isten egy reménységgel teli jövő szán nekünk. Sokszor bizonytalanok vagyunk, keressük önmagunkat, a helyünket, és közben ott ég bennünk a vágy, hogy jó döntéseket hozzunk, tisztán szeressünk, hogy értelmes életet éljünk. És én azt gondolom, hogy ez különösen igaz a serdülőkorban levő lányokra, akik szeretnék megtalálni a saját hangjukat, a saját útjukat. És ebben az útkeresésben komoly erőforrást jelenthet számukra az, ha maguk mellett tudják az édesanyjukat, aki támogatóan együttérzéssel van jelen az életükben, de ugyanakkor készen áll arra is, hogy amikor szükséges útbaigazítást adjon, szeretettel, de kellő határozottsággal a megfelelő irányba terelgessen, segítse őket. Hát ezen a lelki napon rá szeretnénk nézni arra, hogy vajon mi az édesanyja szerepe abban, hogy a lánya azzá váljon, akinek Isten megálmodta őt, hogy felismerje az Úrnak a rávonatkozó akaratát, tervét. Semmiképpen sem szeretnénk kész válaszokat adni, egyfajta receptet kínálni, hiszen hát ilyen nincs is. Inkább lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy a résztvevők, ugye, ahogy már korábban is említettem, tényleg nagyon mélyen tudjanak önmagukkal találkozni, de a Jóistennel, és hát egymással is.
0: Biztos, hogy nagyon fontosak ezek a találkozások, és az, hogy tényleg anyja és lánya egy picit együtt lehessen, és együtt tölthessen legalább egy napot, így egymás jelenlétében is, hát ugye félretéve minden más programot. Mivel készültök, mivel várjátok az anyákat és a lányokat? Mi lesz a napnak a programja, a felépítése?
1: Amire számíthatnak a lányok és az édesanyák, egy tanításra a motto kapcsán, a téma kapcsán, ezt követően tanúságtételekre. Ezt mindig nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen megosztások, amelyek tulajdonképpen az életről szólnak, a mindennapi örömökről, küzdelmekről. Azt látjuk, hogy ebből nagyon sokat tudnak meríteni a résztvevők. Nem csak bátorítást kapnak ezáltal, erőt,

0: mély beszélgetésekre szokott sor kerülni. Ilyenkor történnek tulajdonképpen a gyógyulások, a megbocsátás, a kiengesztelődés, a továbblépés, és hát a kapcsolatnak a megerősítése, megerősödése. A lelki napot szentmisével szeretnénk zárni. Ebben a szentmisében szeretnénk hálát adni mindazokért az ajándékokért, amelyeket a résztvevők Isten kegyelméből megtapasztalhatnak.
1: Sok szép programmal várjátok, és én nagyon sok kegyelmet kérek majd erre a napra, hogy tényleg sokan legyetek együtt, és megtapasztaljátok. Hát anya-lánya megtapasztalhassa egymás mély szeretetét, és tényleg gyümölcsöző legyen majd ez az együttlét. Így a beszélgetésünk vége fele pedig, hát mondjuk el azt is a hallgatóknak, hogy hol lesz ez a lelki nap, mikor, és hát anyagilag mennyivel kell hozzájárulni, és hát hol tudnak jelentkezni.
0: Igen, a Szent József plébániára várjuk az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyre június 6-án. Május 29-ig lehet jelentkezni a családpásztor evangelizációs szolgálatnak a honlapján. A részvételi díj 160 lej páronként. Azok, akik ebédet is szeretnének, ezt kérhetik. Ennek az ára 40 lej egy személy számára. Ha valakinek kérdése van, akkor érdeklődhet nálam a 0743-15-2008-as telefonszámon, vagy akár e-mailt is írhat a kertesz.marika@családpastor.com e-mail címre.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és egy picit beszélgethettünk erről a lelki napról, és hát én csak bíztatni tudom a hallgatókat, hogy aki teheti, az jelentkezzen el a lelki napról, ugye van még 2 hét a jelentkezésig, és nagy-nagy szeretettel várnak mindenkit. Az elmúlt percekben Kertész Máriával beszélgettem, köszönjük Önöknek is, hogy velünk tartottak, és biztatjuk Önöket arra továbbiakban is, hogy maradjanak a Mária Rádióval.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai Déli Magazinból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. 13 órától imádkozzuk a szeretetlen rózsa fűzérét, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik majd a zene, és köszöntünk 14 órától angyalok citeráján Zalder Éva Máriával. 14 óra 30 perctől kezdetét veszi a Szentlélek 9-ed Csíki Szabolcs atya vezetésével, 14 óra 37 perctől pedig a Medjugorje üzenetet hallhatják. 14.40-kor fogadjuk az ima szándékaikat, 15 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától Így Jéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órakor fogadjuk az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért és a Lorettói litániát imádkozzuk. 18 órától pedig Déváról közvetítünk Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek, 19 órakor megszólalnak a harangok.

Goka mennek királyné asszonyát imádkozzuk, 19 óra 5 perc Tölti Baratya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják, mely után egy újabb műsor ismertetőben a késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap reggel 8 órától lesz majd Szentmise Nyárád remetéről, délután 5 órától pedig Kovásznáról közvetítjük a Mária áhítatot. Vasárnap délelőtt 11 órától lesz majd az ünnepi Szentmise Déváról, délután 6 órától pedig Nyárád remetéről lesz majd egy újabb Szentmise. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, úgyhogy ezt a mai délelőtöt is együtt tölthettük. Jóisten áldását és szeretetét kérem önökre, kívánok egy áldott, örömökben gazdag, nagyon szép hétvégét mindenkinek. Búcsúzom a Szatmár Ébeti stúdióból, Szücs Tímáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet, mély áitattal.
1: Az Atya, a

0: nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem,
0: hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.

0: pályán, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: Koráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.

0: Összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért, amen.
1: Szeretett láng litániája, Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten, és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felcítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángját szívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk,
1: Uram! Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szerestett jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki ki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a Székelyudvarhelyi stúdióból, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, imára hívjuk Önöket. A világban végbe menő változások, a sok fájdalom, a gyász, a háború, az éhénység, a nyomorúság, békért kiállt a világ. Imádkozzunk együtt a világ békéért, a bűnösök megtérésért, és minden fontos szándékért. Imádkozzunk együtt, hogy a szívekben, különösen a szívekben béke legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk téged, és hálát adunk neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék, és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a te dicséretedet. Amen.

0: Isten megszüntet majd minden háborút, és béke lesz. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Kérünk, hallgass meg könyörgéseinket. Istenünk, a sokféle bajból hozzád kiáltunk, háború, éhínség, nyomor. Add éreznünk, meg mindnyájon, boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, tekints az édesanyákra, akik gyermekeiket gyászolják a háború okozta fájdalmukban. Áld meg az édesanyákat, hogy a Szent Szűz példájára és közbenjárására megerősedjenek hivatásukban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add Urunk, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, érezzék át, hogy azok közé tartoznak, akiket az evangélium boldognak hirdet, és tudják meg, hogy együtt szenvednek a világ üdvösségéért szenvedő Krisztusoddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Istenünk, könyörgésünket, amelyeket azokért terjesztünk eléd, akik a háború, az éhínség, az öldöklés miatt halnak meg, különösen az ártatlanokért és a gyermekekért imádkozunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, kérünk, áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, gyógyítsd meg a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves Mári Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk a világ békéért. Áldott napot kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. május 15-én a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Bíró Júlia,
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Zsófia, Szonya és Izsák nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. Hívhatnak
1: a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon, SMS-ben is elküldhetik a jó kívánságaikat, a dalkérésüket a 0758 420 555-ös számra.
0: Van egy hatos ének és dallistánk az egyes számú László Attilától, Emlékezzél meg az Úr jóságáról. A kettes, ó mester, szemed ott rám tekintett, bárkadal. A hármas, Libera Sanctus. A négyes, Egek királynéja, Tóth Bélától. Az ötös, Budai Szabó Krisztina, Elhiszem. És a hatos, Testvérek, Evezza mélyre. Hát biztatjuk a kedves hallgatókat, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket. Itt a jó alkalom. Üzenet érkezett, szeretettel köszöntöm születésnapján Olasz Margitkát. A Jóisten éltesse sokáig egészségben és szeretetben. Köszönöm szépen, önöknek áldott szép napot kívánok, írja Marika. Mi is szívünk meleg szeretetével köszöntjük Deák Szonyját, névnapja alkalmával kívánunk neki sok örömet, egészséget, további szép éveket. És szóljon a kettes számú dal,

0: Aló, köszöntjük a telefonálót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
1: Nagy Galambból van, szeretném köszönteni Szőke Szunya Margitka, nevenapi alkalmával, három kislány testvéreivel és a szüleivel együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Melyik nagy dal tetszik
1: kérni? Tevétéről a nagymamája volt.
0: Melyik dal
1: minden
0: tetszik? Minden dollal köszönti. Jó.
1: És a rózsafűzére 3 órakor.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten fizesse.
2: Biztatjuk a kedves hallgatókat, hívjanak, köszöntsék szeretteiket. Üzenet érkezett, minden dallal, szeretettel köszöntjük Nyárád remetén Katona Esztit. Kívánunk neki Istentől megáldott boldog születésnapot, erőt, egészséget, szerető családja körében, a László család Marosvásárhelyről. 89. évét hálásan, szeretettel és tisztelettel élheti, és kívánunk neki még sok jó egészséget. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, a Jóisten éltesse mindazokat, akik köszöntik, és az ünnepeltet is.
0: És újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló?
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőket, és továbbá minden elhangzó dallal köszöntöm Szentegyházan Molnár András születésnapja alkalmából. A jó Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben a kedves családja körében. Kívánok áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mi is kívánunk önnek egy áldott délutánt. Mindörökké dicsértessék.
2: Újabb üzenet érkezett Tofán Zsófiának, Csíkszentkirályra. Névnapja alkalmából erőt, egészséget, békességet kíván szomszédja Zsuzsa az 5-ös számú dallal. Mi is kívánunk boldog névnapot, és szívünk meleg szeretetével köszöntjük Márton Zsófit. A Jóisten éltesse erőben, egészségben névnapja alkalmából, és szóljon az 5-ös számú dal.
0: Telefonáló van a vonalban. Halló?
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Kézi Martonosba, Hengán Zsófiának nevenapja alkalmából erőt, egészséget és hosszú életet kíván barátnője Kézi Száraz Patakról. A testvérek című dalát.
0: Kérlek. Jó, majd játszodjuk azt is. Köszönjük, hogy hívott minket.
2: Ezek szerint akkor szóljon az 5-ös számú dal.

0: Nagy szeretettel köszöntöm Erzsébet, Júlia és Ferencet. Isten áldását kérem az életükre. Én szeretném köszönteni Csiklákoson a kicsi unokámat, Erdély Lucát, 5 éves születésnapja alkalmából, a Jóisten adjon neki szép gyermekkort, erőt, egészséget és Isten áldását a kicsi családra. Szeretném még köszönteni a sok-sok faluba, sok-sok öreget, beteget, mindazokat, akiket nem köszönt senki, sok-sok lelki testvéremet és a Mária Rádió nagy családját. Ha lehet egy gyermekdalt, hanem mindegyiket szívesen elfogadjuk. Nagyon szépen köszönöm, áldott szép délután kívánok mindenkinek, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mi is hasonló jókat kívánunk önnek, és mindörökké dicsértessék. Mi köszöntjük nagy-nagy szeretettel kis Margitkát születésnapja alkalmából, a Jóisten áldása legyen az életén, és adjon neki még sok-sok boldog, hosszú évet.
2: Minden dallal köszöntjük Anna nénit és az Ülkei Rózsafüzér Társulat tagjait, a malomfalviakat, a farkaslakiakat, korondiakat, zetelakiakat, szentkirályiakat, oroszhegyieket, és mindazokat, akik beszoktak járni, márifalviakat, nehogy valakit kihagyjak.
1: Malomfalviakat.
2: Mindenkinek küldjük a következő dalt nagy szeretettel. Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló! Hallgatjuk önt. Akkor szóljon az egyes számú dal.

0: uralma.
1: Halló, telefonálod, köszöntünk.
2: Köszöntünk.
1: Halló. Halló, Mária Rádió. Halló, Mária Rádió. Adásba tetszik lenni, tessék mondani, várjuk az üzenetet. Megszakadt a hívás. Tessék próbálkozni még egyszer.

0: Halló, Mária Rádió, köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Halló. Halló, Mária Rádió. Halló, adásba tetszik lenni, várjuk az üzenetet. Megszakadt a vonal.
1: Biztatom a kedves hallgatókat, próbálkozzanak, úgy látszik, hogy az illető nem tud betelefonálni, de addig is szóljon a hatos számú dal mindazoknak, akik hallgatják a Mária Rádiót, főleg a betegeknek, az őket ápolóknak.
2: Egy, két,

0: Halló!
1: Köszön. Halló,
0: mindörökké.
1: Epetek, hogy békésen. Nagy szeretettel köszöntöm Nagy Eszter Gyergyó Alfaluba születésnapjára. Sok örömet, boldogságot, szemiből csak az örömkönyv legyen, és a szívit bánat sose írja. Kívánni a Csomafalváról mamája terét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértes.
2: Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, és csak Alfaluba köszöntsük Szekeres Manyikát. A jó Isten éltesse nagyon sokáig, erőben, egészségben, kitartást. És szóljon a dal.

0: Halló! Halló!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni drága jó leányomot, Szidóniát, születésnapja alkalmául, hogy a jó Isten őrizze, s oltalmazza minden bajtól, a kezébe ajá oda teszem, mert ő meg tudja mindent ő védeni, mert mi nagyon messze vagyunk, s kérem, adjon jó egészséget, békességet, szeretetet a családjával együtt. Édesanyja voltam, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, hogy hívott, hallgassa meg a jó Isten a jó kívánságait.
2: A zenés köszöntő végéhez értünk, maradjanak továbbra is a Mária Rádióba, hallgassák a Mária Rádiót, akik önökkel voltak.
0: Bíró Júlia.
2: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zelder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A Krisztus mennybe felméne, szent dicsőségébe. Sok nyomorúság után, aki lévén ez világon szenvedett, mint bárány, érettünk fáradván. Szomorkodtak apostolok, időn ő szent urok, nagy kínyokban meghala. Viszont időn feltámadott, kimondhatatlan öröm vigasztalá őket. Megint, hogy mennybe felméne, bánatban esének, de szent lelket elvévén mennyből igen örvendeztek, és sebes tűzmódra profétálni kezdtek. Dicséret légyen atyának, és ő fiának, Krisztusnak, és a mi vigasztalónknak, a Szent Háromságnak. Urunk mennybe menetelének ünnepe, húsvét után a 40. nap. Az ősegyház a 4. századik a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. Később a Szentírásból ismert húsvét utáni 40 napra került. 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt. Ebből ered az egyedülálló magyar név, áldozó csütörtök. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. Jézus Krisztus mennybe menetelének leírása az Új Szövetségben 3 helyen szerepel. Márk evangéliumának 16. fejezetében, Lukács evangéliumának 24. fejezetében, és az apostolok cselekedeteiről írt könyv 1. fejezetében. Urunk mennybe menetele, Szent István Társulati Biblia, előszó.

első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Jézus mennybe menetele. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgy mond, tőlem hallottatok, mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek-e időpontokat és körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük látára fölemelkedett, és felhőt akarta el szemük erről. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi tervet mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik. Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. A 12. századtól kezdett el terjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A középkori és kora újkori Magyarországon szokás volt, hogy az áldozó csütörtöki misén a mennybe menő Krisztust ábrázoló szobrot kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig. Az ünnep liturgikus színe fehér. A szentmise, az eukarisztia, azaz a kenyérben jelenlévő Krisztus ünneplése. Hálaadás Jézus kereszt áldozatáért és föltámadásáért, vagyis a megváltásért. A szentmise így Jézus kereszt halálának és föltámadásának emlékezete és megjelenítése, melyben újra és újra a húsvét jelenik meg. Minden szentmisében a megváltás kegyelmét kapjuk, ami végtelen értékű, nem csak egy-egy emberért szóló, hanem sokakért, az egész világ üdvösségéért. Reményik Sándor költő 1931. május 14-én áldozó csütörtökön írta a következő verset. Kicsi menyasszonyok, kicsi lányok, kicsi menyasszonyok jöttek ma itt is, ott is szembe vélem, fátylasan, koszorúsan, nagyosan, tiszta fehérben. Csupa-csupa kicsi fehér menyasszony. Jártak az utcákon, a tereken, fehér volt tőlük a város és világ, de valamennyi vőlegénytelen. Vagy talán mégsem, mert a vőlegény láthatatlanul köztük lebegett, mint egy májusi mély lélegzetvétel, mint egy pünkösd előtti lehelet. A templom előtt áhítattal álltak, s oly furcsa áhítattal néztem én, bérmáló lánykák, első áldozók, mennyi menyasszony, s csak egy vőlegény. Ezen az egyen nem lehet vitázni. Ez az egy mindig mindenkire vár. A tavasző, a Szentlélek maga, örök ifjúság mennyből jött sugár. Zenghet aztán énekek éneke, valódi nászok bíbor kardala, így üveghangon nem zeng semmi már, mint ez a májusi litánia. És jöhet aztán a tündér királyfi. Akkor sem lesznek ilyen boldogok, fehér virágok, első áldozók, vőlegénytelen kis menyasszonyok.
Az ünnep témáját az evangélikus liturgikus könyv így foglalja össze. Isten jobbján ült, közben jár egyházáért. Szent aranyoltárra, szent atyád jobbjára, alleluja, alleluja. Szép Jézus jutottál, egekben szállottál, alleluja, alleluja. Hozzád óhagy szívünk, drága Jézus hívunk, kegyelmes szemeddel sok terheink vedd el. Könnyebbítsd hazánkat, lágyítsd igánkat. Vond hozzád lelkünket, tartsd Jézus testünket. Jézus örökfényben zálogunk vagy mennyben. Minket segítsen kezed mennyből. Ámen. Káldi György, Urunk mennybe menetelem. Részlet. Ami a helyet illeti, Urunk nem Jeruzsálemből ment fel mennyben, hanem a városon kívül egy mezős helyen való magas hegyről. Ezért elsősorban, hogy mindnyájan, akik előtt fel akart menni, minden akadály nélkül láthatnák. Második sorban, hogy azok ne láthatnák, akiket tudott méltatlankodóknak lenni, az olyan jeles dolgoknak látására, az ő hitetlenségükért. Harmadik sorban azzal alázatosságát is jelentette, mert noha délkorban is sok nép előtt akart a keresztfán gyalázatos halált szenvedni, mindazáltal dicsőséges feltámadását és mennybe menetelét kevés embernek jelentette meg, arra tanítván bennünket, hogy e világnak se dicsőségét ne kívánjuk, se gyalázatjától ne féljünk. Krisztus kint szenvedemi bűneinkért, feltámad a híveinek igazulásáért. Feltámadás után Szűz Máriának megjelenék, és azután szent tanítványainak. 40 nap bételvén az olajhegyre tanítványaival felvenvén, onnan mennybe méne. 40 nappal húsvét után áldozó csütörtökön, Urunk mennybe menetelének ünnepén, az apostolok és az új szövetség tanúsága szerint a feltámadt Jézus evilági megjelenései megszűntek, és mint egy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlünk, küldetés bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a szent lelket, majd felemelkedett a mennybe. Sebestyén Péter atya egyik áldozó csütörtöki elmélkedése eképp hangzik. Amikor gyermekeknek magyarázzuk a fel-le függőleges mozgást, olyan képeket használunk, hogy valaki felmegy egy tetőre, felmegy a vérnyomása, vagy a repülő felemelkedik a kifutópályáról. Ugyanígy szoktunk arról is beszélni, hogy emelkedik az életszínvonal, a jó gazdaságpolitika a szegény népek felemelkedését célozza meg, a valuta árfolyama felmegy, valaki feljebb jut a társadalmi ranglétrán, a sztárok vagy politikusok népszerűsége emelkedő tendenciát mutat. De Isten világában nincsenek emeletek. Nincsen fenn és lent, alul és felül. Ezért jobb lenne, ha úgy fogalmaznánk, hogy Krisztus mennybe menetele tulajdonképpen az ő felmagasztalását és megdicsőülését jelenti. Egyik jezsuita találó megjegyzése szerint Jézus azért ment el, azért emelkedett a mennybe, azért ment vissza az atyához, hogy végre nőjünk fel, legyünk lelkileg felnőttek. Ahogyan minden reggel ki kell lépnünk a védettséget és biztonságot adó pizsamából, és fel kell öltöznünk, hogy elinduljunk végezni feladatainkat, Krisztus is azért vált el így látványosan apostolaitól, ezért távozott el, hogy legyünk felelős felnőttek. Nőjünk ki hitünk gyermekcipőjéből. Úgy ment el, hogy most már nem ilyen látványos módon van köztünk. Velünk marad, de másképp. Krisztus távozása annak jele, hogy tiszteli szabad akaratunkat, szabad döntéseinket. Paul Claudel, francia költő,
ezt így fogalmazza meg a maga módján. Arcomat el kell tüntetnem előletek, hogy tiétek lehessen lelkem. Mintha azt mondaná, és most nem leszek úgy veletek, mint eddig, elengedem a kezeteket, felnőttek vagytok. Számítsatok ezen túl a Szent Lélekre, aki bennetek lakik, ha ki nem őzitek. A feltámadt és mennybe ment Krisztus megszabadult a földi anyag korlátaitól, hogy mindenkor minden emberével lehessen. Ugyanakkor így emberségünket is bevitte Isten titkába, megszentelte és felértékelte. Az egész anyagvilág, az ember testestől, lelkestől meg van váltva. Benne általa vele nyer értelmet földi életünk, házépítésünk, családalapításunk, munkánk, pihenésünk, szórakozásunk, rossz elleni küzdelmünk, magán és közéletünk, sikereink és kudarcaink egyaránt. Mi is oda tartunk, ahová ő előre ment. Ezt az örömhírt kell továbbadnunk mindenkinek, és ezzel a tudattal építenünk már itt, a Földön Isten országát. Egyfajta mennyei honvágy sürgeti a keresztényt, hogy ne lankadjon az Isten ügyének szolgálatában, ne engedje, hogy megkopjon lelkesedése, és fedezze fel az új idők kihívásaiban a menny vonzását. A krisztusi ember égre néző ember, beavatott. Elfogult és együgyű. Ez foglalja le őt mindenestől. Ez ösztöndízi az áldozatra és az önzetlen szeretetre. Eddig az idézet. Juhász Gyula magyar költő a piaristáknál végezte a gimnáziumot. Majd pedig felvételét kérte a piarista noviciátusba, Vácott. A szerzetesi élettől költői és misztikus hajlamainak kielégítését várta, és mivel ezt nem találta meg, fél év múlva kilépett. Később azonban ismételten felmerült benne a pappá válás gondolata, írja Tomka Ferenc Istenkeresés a Magyar Irodalomban című könyvében. Ez a lelki beállítottság érezhető Juhász Gyula egész költészetén. Különös előszeretettel foglalkozik Jézus életének és a Szentírásnak eseményeivel. E témában mozgó versei olykor csak az események meleghangú leírását tartalmazzák, mint például a Hegyi Beszéd című verse. Máskor a leíráshoz saját elmélkedő gondolatát is csatolja. Ilyen Lázár föltámadásában, a halálból visszatért Lázár szava által, mely így figyelmeztet. Csodák előtt ti vakon álltok. Nem rázd meg boldog félelem, hogy láttok, éltek egy világot, mely újra pirkad most nekem. A föltámadás történetét pedig több versében is megtaláljuk. Juhász Gyula, a föltámadott. Latrok közt a gyászos csonka péntek hasat kárpítja a mogorva égnek, az ecet és epe, a szörnyű lándzsa már messze, régen elmaradt utána. Kín és halál csak kusza, kurta álom, és élni, élni jó e szép világon. Mögötte áldott 33 éve, előtte az öröm mély messzesége. És 40 napra, hogy az égbe tartott, úgy hívták, vonták még a földi partok, oly idegenül tündökölt a menny még, s oly szédítőnek tűnt a végtelenség. Folyton lenézett, búcsút mondva halkan, és fájó szívvel szállt a szűz magasban, s a ragyogó azúron át a lelke a Genezáret kékségét kereste. Dr. Török Csaba atya pedig ezt írja Urunk mennybe meneteléről. Jézus mennybe menetelének ünnepe jelzi, hogy közeleg a húsvéti időszak lezárása. Ezért is meglepő, hogy még ebben a pillanatban is szól az evangélista oly tanítványokról, akik kételkedtek.
Ez itt szereplő görög szó, akár csak a magyar ige, a kettő, tisz, számnévből ered, s az embernek arra az állapotára utal, amikor érzülete, gondolata, meggyőződése kettős. Arról lehet itt szó, hogy az, amit a 11 lát, aki halott volt, élőként van közöttünk, hasadást okoz bennük. Ellene mond minden tapasztalatnak, a természet törvényének, s épp ezért a legradikálisabban hitet követel. Vagyis olyan bizonyosságot, ami egy korábban nem látottra, az értelmet meghaladóra vonatkozik. A feltámadottal való találkozás ezért mindig egyszerre kinyilatkoztatás. Isten valós önmegmutatkozása, feltárulkozása. És itt próba. Nem emberi válaszra váró isteni kezdeményezés. Így volt ez húsvét vasárnap reggelén, Emmaus felé az országúton, Tamás történetében, s így van ez a megtestesült fiú utolsó földi lépéseinél is. Ehhez pedig hozzátehetjük, így éljük meg ezt mi is, minden korok keresztényei, akik a feltámadás húsvéti hitével a saját életünk körülményei, adottságai között találkozunk. Az élet győzelmébe és erejébe vetett hitünk mindig törést mutat az evilági dolgokkal, a kézzel fogható tapasztalattal szemben. De éppen ebben a kétfelé szakadásban mutatkozik meg a hívés igazi lényege. Most a rosszat látod. Bízol-e a jó győzelmében? Szembesülsz az emberi bűnnel? Kitartasz-e az isteni irgalom megvallása mellett? Időbeliséget, mulandóságot, öregedést, betegséget, s a gyengeséget tapasztalsz önmagadban, szeretteidben? Kimondod-e a nagy áment, az úgy vant, igent az életre? Eddig az idézet. Krisztus megbemenetele arra irányítja hát a figyelmünket, hogy azáltal, hogy alászállt a poklokra és fölment a mennybe, megmutatta nekünk életutunk lényegét. Hiszen senki sem emelkedhet fel az égbe, ha élete során nem mutatott elegendő alázatot. Ez az alázat a szeretet útja. Nem érthetjük meg, mit üzen nekünk Isten, csak abban az esetben, ha tisztában vagyunk önmagunkkal. Isten találjuk meg gyerekségeink, kudarcaink mögött is, sőt elsősorban azokkal kell szembenéznünk, mint ahogyan azt Adi is megtette hosszú, istenkereső útján. Adira, a költőre, és Adira az emberre jellemző az önkeresés. A szerelem, a mámor, a pénz, a gőg és halálfélelem jegyében. S a mindezt megoldani vágyó istenkeresés. Adi istenkeresése teljesen páratlan a magyar irodalomban, éppen ezért, mert benne van az elfogadás és a kételkedés. Méghozzá olyan módon, hogy ezek kiegészítik, sőt, megerősítik egymást. Számos személyesen megélt tapasztalat áll e magatartás mögött. Gyermek és ifjúkori élmények, felnőttkori vívódások. Ezt támasztja alá Sík Sándor, amikor így fogalmaz. Ösztöneivel érinti Istent, de csak ösztöneivel. Mihelyest az ösztön ereje meglohad, elfut előle az éjszaka Isten. Versei ennek ellenére nem csak istenes versek remekei, hanem az általános Isten utáni vágyról is tanúskodnak. Az istenkereső Adi, mint minden halandó ember, gyakran kételkedik. Ingadozik hitében, ám ettől függetlenül vágyik Istenre. Az Isten baján. Az Isten van valamiként, minden gondolatnak az alján. Mindig neki harangozunk, s ó, jaj, én ott ülök a balján. Az Isten könyörületes. Sokáig látatlan és néma.
csak a szívünkbe ver bele, mázsás harangnyelvekkel, néha. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkban segítsen. Az Isten az én és a kín, a terv s a csók, minden az Isten. Az Isten hatalmas nagy úr, sötétség és világosság, rettenetes zsarnoknak hú. Lelkünkbe ezredévek hozták. Az Isten az egyszerűség. Unja a túlságos jókat, unja a nyugtalanokat, s a sokszerű nagy álmodókat. Az Isten engem nem szeret, mert én sokáig kerestem. Míg meg se leltem, s akkor is kötöttem vele, s versenyeztem. Az Isten van valamiként, minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk, s ó, jaj, én ott ülök a balján. Ha viszont hagyjuk, hogy ő találjon ránk, ha őszintén, tiszta szívvel akarunk vele találkozni, akkor biztosan ránk talál, és értelmet ad értelmetlen keresésünknek. Adi Endre, Ádám, hol vagy? Oszlik lelkemnek barna gyásza. Nagy, fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségim leigázza. Az arcát még titkolja, rejti, de napszemét nagy szánalommal most már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt. Az Isten járt előttem, kivonta kardját, megelőzött. Hallom, ahogy lelkemben lépked, s a bús Ádám hol vagyára felelnek hangos szívverések. Szívemben már őt megtaláltam. Megtaláltam, és megöleltem. S egyek leszünk mi a halálban. Ha életünket mennybe menetel követi, csak azt visszük magunkkal oda, ami szeretetben fogant, és ami örökérvényű. A mi országunk a mennyország, onnan várjuk az ítélő Krisztust, aki Isten jobbján ül. A mi feladatunk, hogy felismerjük magukban a bennünk élő Isten kereső lármát, ahogy azt Adi is megfogalmazza. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben, kiabáló nagy lárma, téged keres fölség, Isten, a tied minden. Juhász Gyula, a Föltámadás után című verse talán a mennybe menetel lényegét, ennek misztikus szépségét ragadja meg. Jézus megváltói szolgálatában egy mérföldkő volt ez az esemény, hiszen a földi szolgálatának végét jelentette, és a mennyei közbenjárás kezdetét. Az emberek között Jézus által megkezdett munkát ettől kezdve a tanítványainak kell folytatni. Juhász Gyula, Föltámadás után. 40 napig még a földön maradt, és nézte az elmúló tájakat. És mondta, ez Jordán, ez Golgota. Itt verejték volt, és emitt csoda. És nézte, hogy a játszó gyermekek homokba írnak nagy kereszteket. És nézte, hogy a sírján csöndesen megnő a fű és borostyán tere. Aztán megállt a tábor tetején, oly könnyű volt a szíve, mint a fény. Mint pejhet érezte az életet, és derűsen, és némán mennybe ment. Ami tehát ott, az olajfák hegyén történt, nem helyváltoztatás, hanem létváltoztatás volt. Ez azt jelenti,
hogy az eddig földi törvényekhez kötött állapotból Jézus visszalépett abba az állapotba, ahol részesült Isten minden hatóságában és mindenütt jelen valóságában. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mennyei Jézussal ott is lehet találkozni, ahol a földi Jézus sosem járt. Jézus nem ment el. A mennybe menetel után is ugyanúgy tanít, szól, gyógyít, segít, vigasztal, találkozik az övéivel, szeret, vezérel, mint azelőtt, csak mindezt láthatatlanul. Ma Szent Rita ünnepe. Egy hozzáintézett imával búcsúzom önöktől, hiszen ő a reménytelen ügyek védőszentje. Ezekben a reménytelennek tűnő időkben kérjük az ő közbenjárását mennyei atyánknál. Csodálatos az Isten az ő szentjeiben, hirdeti a Szentírás. Csodálatos az Isten Szent Rita megdicsőítésében is. A kétségbe esettek és a földre sújtottak segítője. Ő, aki a lehetetlennek látszó helyzetekben is felkarolja a hozzáfohászkodók kérését. Ezért előszeretettel a lehetetlenségek védőszentjének nevezzük. Szent Rita köszöntése. Üdvözlégy dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese. Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem, és dicsőítsem Istent. Ámen. Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekelj ki nekem kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezd meg minden ínségemben. Ámen. Ima Szent Ritához, melyben lelki erőért és türelemért imádkozunk. Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbéli kötelességemben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni szívétől esd ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik. Szóban és tettben Isten félünk. Szent patrónám, mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Isten áldja és óvja a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Máriát hallották, az angyalok citeráját.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Imádságban megélt percekre hívunk. A Szentlélek ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd a Szentlélek ünnepe. Az anyagban jelenlévő lélek, a testben járó isteni erő, az ateizmus kísértésével szembeni válasz, és a világ egyetlen esélye a túlélésre. Nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye, vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült rend világ. Hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van a szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Az életünk sokszor olyan, mintha állandóan egy nagy mérkőzésen lennénk. Küzdünk, helytállunk, újra felállunk. Amennyiben őszinték vagyunk, mindannyian vágyunk arra, hogy legyenek mellettünk szurkolók. Olyan emberek, akik szeretnek, akik meghallgatnak, akik akkor is kitartanak mellettünk, amikor mi magunk is meginogunk. Ebben még Jézus Krisztus, ami üdvözítünk sem volt kivétel. Az olajfák hegyén, amikor az Atya akaratának elfogadásával kellett megküzdenie, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Nem azért, mert nem tudott volna egyedül imádkozni, hanem mert az emberi szív vágyik a társakra, a jelenlétre, a szeretetre. Milyen nagy ajándék, ha vannak ilyen társaink. Emberek, akikkel megoszthatjuk a félelmeinket, a terheinket, akik mellénk állnak, amikor az élet nehézzé válik. De előfordul, hogy az élet zárt kapus mérkőzésre hív. Olyan helyzetekbe, ahol senki nem tud mellénk állni, ahol a magány csendje vesz körül. Ilyenkor döbbenünk rám, hogy a mi életünk végső soron Isten lelátója előtt zajlik. Amikor megkereszteltek, ez kezdődött el. Az ő szerető tekintete kíséri minden lépésünket. A legnagyobb szurkolónk pedig maga, Isten, aki soha nem fordítja el a tekintetét rólunk. Húsvét fénye és pünkösd várakozása is ezt súgja. Az életnek sikerülnie kell. Nem azért, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem mert Isten velünk van. A lélek eljövetelére készülve szeretnénk újra tudatosítani, miénk a lényeg. Isten közelsége, barátsága, hűsége. Arra lettünk teremtve, hogy ebben a közelségben éljünk. Mégis, sokszor olyanok vagyunk, mint Beethoven élete végén. Amikor már teljesen süket volt, elment egy saját művének bemutatójára. Az első sorba ültették, hogy legalább a zenészek mozdulataiból értse, hol tart a darab. A mű végén hatalmas tapsvihar tört ki, de ő nem hallotta, és nem is látta, mert háttal ült a közönségnek. Csak akkor értette meg, milyen nagy az öröm, amikor megfordították, és szembenézhetett azokkal, akik ünnepelték. Meg lehet, ilyen a mi életünk is. Sokszor nem vesszük észre, mennyien szurkolnak nekünk. Az égiek, a szentjeink, a szeretteink, maga az Isten. Ezért kérjük a Szent Lelket, hogy fordítson meg bennünket, hogy észrevegyük a szeretetet, amely körülvesz. Erősítse meg szívünket, lelkünket, egész keresztény életünket, hogy minden nap úgy éljünk, mint akik tudják, Istenhez tartozunk, és az ő szeretete soha nem hagy magunkra.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Őrizd bennünk azt a kegyelmet, amelyet már elhintettél szívünkben, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje ne halványuljon, hanem minden nap újra életre keljen bennünk. Add, hogy a lelki táplálék, amelyet minden nap kapunk, növelje bennünk a kegyelmi életet, és egyre mélyebben értsük, a kerességben nem csupán egy szertartás történt velünk, hanem új élet fakadt. Segíts felismernünk újra és újra, hogy a keresség pecsétje örök hívás. Hozzá tartozni, benned élni, benned megújulni. Erősíts meg minket egyházad közösségében, hogy ne sodródó emberek legyünk, hanem olyanok, akik tudják, hová tartoznak és tartanak. Add, hogy a Szentlélek világossága elérje azokat is, akik eltávolodtak tőled és az egyháztól. Érintse meg őket a te gyengéd, mégis erős jelenléted, és vezesse vissza őket az egység közösségében. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk világosságát.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259-420-555 vagy a 0359-420-555-ön. SMS-ben is elküldhetik ima szándékukat a 0758-420-555-ös telefonszámra. És üzenet érkezett. Imádkozunk egy édesanya kérésére lányáért, a szülők iránti tiszteletért, a szép beszédért, kegyelemért és az őszinteségért. Szűzanyánk, segíts meg őt, hogy ne bántsa szüleit, se szóval, se hazugsággal. Hát kívánjuk, hogy a szülők imádkozzanak, és kérjék a mindenható atyát, hogy járjon közben lányukért. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról.
0: És telefonálót köszöntünk, nagy-nagy szeretettel. Haló?
2: Haló? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az udvarhelyi stúdióban Erzsébetet és Júliát, és ezt az irgalmasabb rózsafüzét magukkal imádkozva felszeretném ajánlani a drága

0: áldott szép délután, és egy kegyelmekben gazdag hétvégét.
1: Köszönjük szépen. Viszont kívánjuk, maradjon velünk, imádkozunk minden halottunk lelki üdvösségéért.
2: A rózsafüzért és szennyisét felajánlom a családom élő és elhunytjaiért. Köszönöm szépen. Az összes elhangzóimát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, a bűneink bocsánatáért, a tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Önökkel imádkozva, Jézusom, bízom
1: és
2: benned.
1: Telefonáló van a vonalban? Halló? Halló? Mária rádió.
3: Halló?
1: Tessék mondani, hallgatjuk.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a nagyobbik fiam további gyógyulásáért. Továbbá a négy gyermekem családjának, az unokák és zédunokáknak az egész égikért. A közös halottaim lelki üdvökért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Imádkozzunk minden beteg társunkért, mindörökké dicsértessék.
2: Az imákat felajánlom gyermekem születésnapján, a Jóisten áldása, óvja, védelmezze, oltalmazza, védje meg a szűzanya és takarja bevédő palástjával. Boldog születésnapot magamnak is, saját magamnak is Isten fizesse. A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, az Isten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló? Halló?
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és a család békességért, minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért. A lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért és a drága gyermekem nyugalmáért 3 éve, hogy itt hagyott bennünket. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozunk mindezen szándékokra együtt.
2: Felajánlom a rózsafűzért, egészségért, hitünkben való növekedésért, a gonosz távozásáért, valamint a 7 minden megpróbáltatásáért. Oltalmazzon minket, szűzanyánk. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani testvéremért, aki haragban van a szomszédjával. Kérem a Jóistent, hogy békítse ki őket, egy aggódó testvér voltam Váradról.
1: És újabb telefonáló van a vonalban. Halló? Halló, köszöntjük nagy szeretettel.
5: Halló, igen.
1: Tessék, mondtam,
5: az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, halottaim lelki küdvéért, a világ békéjéért, unokáim teljes gyógyulásukért, a pápa szándékára.
1: Köszönjük,
5: hogy szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
2: A magam gyógyulásáért kérem az imát, egy mindennapos hallgató voltam. Ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani testvéremért, aki cukor és szívbeteg, hogy a Jóisten segítse meg, hogy tudja felnevelni iskolás gyermekét, egy aggódó testvér Váradról.
1: Halló, köszöntjük nagy szeretettel. Megszakadt a vonal, tessék próbálkozni újra.
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzért felajánlom, és önökkel imádkozom testi-lelki gyógyulásomért, és kérem a Jóisten segítő kegyelmét, hogy mindenbe reá hagyatkozzak, és ne próbáljak mindenkinek megfelelni. Istenem, te tudod, mire van szükségem, segíts meg a gyermekeim, vigyázz rájuk. Az Úr Jézus óvja, védje, fogja a kezüket, és vezesse minket, Isten fizesse.
1: Halló, köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Halló.
6: Halló.
1: Tessék mondani, hallgatjuk.
6: Kicsértessék a Jézus Krisztusok, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Ezt a drága szent rózsafűzőt felszeretném ajánlani férjemért, aki nagy

0: beteg. Családom minden egyes tagjai, mert mind nagyon betegek vagyunk. Hogy a drága Jóisten bocsássa meg vétkeinket, irgalmazom nekünk, és adja, hogy a kis egészségünket visszanyerjük. Minden beteg ember testvéremért kérem, valamint a beteg ifjúságért, abbácsikért, világbékéért kérem, Jóisten áldását, hogy adja meg, hogy jöjjön el a béke erre a földre. Önöknek pedig kívánok egy kegyelmekben gazdag, áldott szép délután, sok szeretettel. Babi voltam Tasnádról.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jézus Krisztus.
1: Mi is hasonló jókat kívánunk, maradjunk velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
2: Imádkérek a kislányomért. Éljen normálisan, legyen egészséges, álmai valósuljanak meg. Hallgassa meg a Jóisten.
1: Halló, köszöntjük szeretettel.
3: Halló.
1: Tessék mondani, hallgatjuk.
3: Tiszteletesség az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
3: Megtönt oltakot és szemmiséget rejálom hallából kapott kegyelmek éte Jóistennek. Továbbá imád kérek fontos szándékét, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, mérkezéséért, a világ békéjét, a háborúk megszűnéséért, három nagyon fontos szándékét. Egy jó munkahelyét sajtunk. Isten vezessék, meghallgattam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy hívott, mindörökké dicsértek.
2: Én is az irgalmasság rózsa füzérét felajánlom Károlyért, Emilért, Botiért, Lászlóért, Annáért és minden beteg testvérünkért. A rózsafüzért felajánlom, egy édesapa szeresse a fiát, bocsássanak meg egymásnak, higgyen az édesapa mindkét gyermekének és feleségének. Imád kérek, hogy a nagylányom tudja végigcsinálni, ami előtt áll, és hogy legyen egészséges unokánk.
1: Halló, újabb telefonáló van a vonalban. Halló, Mária Rádió. Halló, adásba tetszik.
4: Halló.
1: Tessék mondani, halló. Hallgatjuk. Mindörökké
4: elmen. A szerzőséget, te szeretném ajánlani. Sánta, honnan áll kivizvéért, akit máma helyettek örök nyugodalomra a Tusnádi temetőbe. A szüzeje vegye például az örök hazába.
1: Hallgassa meg a Jóisten, imádkozzunk együtt ezért a szándék.
4: Kívánok vigasztalást. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen.
2: Az összes elhangzó imád felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért, békért, a bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért önökkel imádkozva, Jézusom, bízom benned. Rózsafüzért felajánlom Boros Tündéért, nagyon súlyos az intenzív osztályom, volt kolléganői imádkoznak érte.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, haló? Halló, megszakadt a vonal, de ima szándékunk fogadásának a végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép hétvégét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Széke udvarai stúdióból a kedves hallgatókat. Imádkozzák velünk együtt az isteni irgalmasság rózsafüzérét, a világ békért. Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek el hamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben jót lássam, és segítőkész legyek. Gondoljunk áhítattal Jézus kín szenvedésére, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk,

0: gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Atyán, amen.
1: Hiszek egy Istenben,
0: mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk.

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustino nővér.
0: Könyörög érettünk.
4: Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak, és együtt imádkozzuk az isteni irgalmasság rózsafüzérét, akik önökkel voltak.
3: Pál Ferenc.
1: Mihály Mária.
2: Bíró Júlia.
4: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák a Mária Rádiót. Kívánunk önöknek kegyelmekbe gazdag hétvégét, szép vasárnapot. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai adásomban Père François Pothez atyának az Öröm súlya című könyvét elmélkedjük, papnak lenni a napjainkban. Múlt adásban már említettem, hogy egy lelki édesanya, egy apáca írt az ő papszentelése emlékére, és ezt a levelet olvasta el, csupán egyetlen mondatból állt: François, érezd át az öröm súlyát. És azóta ennek a papnak a lelki motorja lett, és a lelki meghatározója ez a mondat, és minden papi életérzésben, élethelyzetben adott egy indítást neki: érezd át az öröm súlyát. És ez lett az ő motivációja, ez lett az ő papi habitusa, ha így tetszik, hogy mindenki felé az örömet meg tudja mutatni, éreztetni. Elmondta azt is a könyvében, hogy ő kora ifjúságától ebben az örömben, örvendezésben él, szüleivel együtt daluláztak, sztorikat mesélgettek, történeteket meséltek, és hogy mennyire fontos ez az öröm lelkülete, különösen a szenvedésben, kihívásokban. És azt hiszi Szent Ferenc életpéldájával példázódott, hogy ő mennyire tudott örvendeni. És ez az öröm, az igazi, a lelki öröm az mindig Istenhez kapcsolódó, és onnan nyeri a forrását is, tehát Istenben tud örvendezni. Hagy fel a komolysággal, hallottuk a legutóbbi műsoromnak a végén, és újong örömöt kisvártatva túláradó érzelem kitörésé válik, de akkor már nem lesz keresztény. Különben manapság sok közösséget kísért meg, hogy a kereszt botrányának kiiktatásával zengjen dicséretet. Lásd a szektársoknak az örvendezései, tapsosok, vidámvasárnaposok. Tehát a kereszt botrányának a kikerülésével zengjük Isten dicséretét, mintha légüres térben lebegnének. Ha nem valljuk meg Jézus Krisztust, akkor egy humanitárius civil szervezet lesz belőlünk, nem egyház, mondja Ferenc pápa Péter székébe való megválasztásának másnapján. Ha nem valljuk meg Jézus Krisztust, akkor egy humanitárius civil szervezet lesz belőlünk, s nem egyház. Az öröm súlya tehát megfér a szenvedéssel, sőt a szomorúsággal és a könnyekkel. Kiállja a legnehezebb próbákat is, és egyeket elmozdító erővel lesz úrrá a nehézségeken. Erős és könnyed. A lélek igazi, nagy stabilitást adó nyugalma. Tovább megyek, még ha borzongással is, a nyomorúság mélységeiből tör elő ez a fajta örömének. A kereszten Jézus a legmélyebb szakadék aljára ereszkedik le. Átérzi az atyától való teljes elhagyatottságot, de már az üdvösségünkért teljesen átadott élet öröméből él, hogy mi az ő életéből élhessünk. Vajon nincs ott Jézus egész lényéből felfakadó, fájdalmas végső kiáltásában: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Egy örömteli győzelmi ének kinyilatkoztatása. Végig kell olvasni és imádkozni a 22. Zsoltárt, amely ezt írja: szívük élni fog mindörökké. Szilárd meggyőződésem, hogy Mária soha máskor nem énekelt oly tökéletesen, mint amikor szülési gyötrelmeiben kiáltozott. És vajon nem a megbékélésre jutott jobblator boldogságát éli át már akkor? Mária öröme valóban súlyos. Tudod, Benoát, azt hiszem a paptól azt várjuk, hogy leginkább ennek a misztériumnak legyen tanúja. Ismételtem mondom, én is remegve, félve vallom ezt, de mélységes mély hittel. Ennek a misztériumnak tanúi lenni. A Père François Pothez atya alcímként ezt írja: tanulj meg mosolyogni.
Ahogy mondtam, ezt az örömöt gyakorolni és táplálni kell. Isteni dicsérettel, ami kitágítja a szívet, és készségessé tesz az örömre. Illetve bűnbánattal, amely megakadályozza, hogy elszálljunk. Idézőjelbe téve, hogy elszálljunk. És megengedő, hogy kitartsunk a bűnbánatban, ahogy a régiek vallották. A töredelmes szív egy belső hozzáállás, amely egy bizonyos szomorúságban és nagy alázatban áll meg a bűnbánat eredményeképp. A bűn tudata és annak fájdalmas megbánása, hogy Isten ellen cselekedtünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, gyakran elmélkedjünk ezen, hogy Isten szeret engem. Ezt bizonyítja az, hogy létezem. Mivel Isten mindent megtehet és teljesen szabad, nincs szüksége semmire és senkire. Ezért engem nyilvánvalóan minden érdektől mentesen teremtett meg. Az az egészen tiszta, önzetlen szeretetből, és engedve, hogy viszont szeressem őt. Ez az örömünknek a lényege. Felfoghatatlan misztérium, hogy Isten engem szeret. Amikor tudatosul bennem, mély méltatlan vagyok-e szeretetre, akkor az őszinte Isten dicséretre és bűnbánatra sarkal engem. Mindennek a kulcsa a sebezhetőség. Valóban, ha páncéllal vértezed fel magad, nem tudod megismerni ezt a szeretetet, mintha nem tudna beléd hatolni. De ha lefegyverzed szívedet, ha Isten és mások elé is csupaszon oda teszed magad, akkor olyanná válsz, mint egy kisgyermek. Hagyod magad szeretni, és Isten öröme szétárad benned. Engedjük szeretni magunkat. Gyakran beszéltem erről, és még fogok is. Mély meggyőződésem szerint ugyanis a szentség lényegében annyit jelent, mint megengedni másoknak, hogy szeressenek minket. Ez sokat követel tőlünk, de olyan szép. Eszembe jut, amikor kedves ismerőseim hívnak, különösen az idős testvérek, mikor jössz Ferike, még életemben találkozni akarok veled. Micsoda nagy dolog ez, hogy úgy szeretni a másikat, hogy még találkozni vele, mielőtt meghalunk. Nem sok ilyen személy van, ha rágondolunk, hogy kikkel találkoznánk még a halálunk előtt, akkor nem sok embert tudnánk felsorolni. És olyan jó érzés, hogy egyeseknek az utolsó gondolatában benne vagyok, hogy még mielőtt meghalnék, jó lenne, még egyszer lássalak. Első péntekesen mondta, és nagyon jól esett, s egyben meg is mosolyogtam, hogy én nem akarom, hogy engem a papbácsi temessen el, adja Isten, hogy amíg itt van a papbács, addig én ne halljak meg. És akkor mondtam, hogy hát akkor maga sokat fog élni. Inkább imádkozzon úgy, hogy adja Isten, minél előbb menjen el a papbács, hogy tudjak már meghalni. És az esetnek a háttere az, hogy hallotta, hogy hogy temettem el az egyik halottat. Többek közt elmeséltem, hogy nem jól indult a kapcsolatom azzal az emberrel, és később jó barátok lettünk. És azt mondja, hogy hát papbácsi, én is abban a cipőben vagyok, hogy a papbácsival nem jól indítottam a kapcsolatot. Hát mondtam, a bűneinknek következménye van, ez már megtörtént, de hát mondtam, hogy nem is muszáj, én azért elköltözzek a faluból, hogyha maga meghal, akkor hívunk majd a szomszédpapot, hogy megmondta maga, hogy ne én temessem el, akkor megoldható az egész. Nézett engemet, nem tudta komolyan vegyelj, amit mondok. Hát mondom, most is, a múlt héten is egy szomszédpapot kellett megkérek segítsen, mert én papi találkozón voltam az országnak a másik felében, és akkor egy másik pap temetett. Tehát semmi gond nincsen, a temetés az megtörténik, nem muszáj én prédikáljak. Krisztusban szeretett kedves testvérek, nagyon-nagyon fontos az, hogy ragaszkodjunk az örömhöz, az öröm súlyához. Olyan hívem is van, aki azt mondta, hogy hát én azt szeretném, hogy a papbácsi prédikáljon-e. Ő biztos, hogy egy jobb prédikációra emlékszik, vagy egy jobb élményre, amely őt erre indítja, hogy ebben a
az együtt örvendezésben megtapasztalódjon az, hogy közösen együtt tudunk lenni. A legszebb prédikáció mindig az, amikor Isten ott van közöttünk, a hívem és a híveim és én közöttem. Tehát amikor tényleg Isten a témánk, és amikor Istenben tudunk hálát adni elhunyt szeretteinkért. Hát az az ominózus prédikáció is egy Istenben adott hálaadás volt részemről, hogy bár rosszul indult a kapcsolat, mégis egy jó kapcsolat lett belőle, ahol Istent tudtuk dicsérni, és ahol örülni tudtunk egymásnak. Az örömet gyakorolni és táplálni kell, írja a lelki atya. Gyakorolni és táplálni. Isten dicsérettel lehet, imádsággal lehet, gyakorolni és táplálni is. Mert ez kitágítja a szívet, és készségessé tesz az örömre, illetve bűnbánattal, hogy megakadályozza, hogy elszálljunk, és megengedi, hogy kitartsunk a bűnbánatban, ahogy a régiek vallották. Engedjük szeretni magunkat, ezt is olvastam ugye az előbb. Hát ez is egy nagy feladat. Mindig úgy elégtételt akarunk követelni, vagy elégtételt akarunk adni. Valaki hozott egy táblacsokit, hamar a fél kamarát kihordjuk neki, hogy ezt is vidd el magaddal, ez is jó lesz. Mit adjak még neked? Egy 92 éves öregasszonyt látogattam meg, és azt láttam, hogy a fél fagyasztóját szétszedi, hogy valamivel megajándékozzon engem. Hogy várta ezt a találkozást, és így engedett útra, jó felpakolva. Hogy mindig ez az elégtétel, hogy tudok adni a másiknak. De minden földi jónál nagyobb dolog, hogyha tudunk örömet adni egymásnak. Ha tudunk örvendezni egymásnak. Ha tudunk a másik javára lenni, ha meg tudjuk mosolyogtatni egy kicsit, ha tudunk enyhíteni a magányán, például egy látogatással, vagy a szenvedésén egy mosollyal, vagy egy simogatással. Krisztusban szeretett kedves testvérek, engedjük szeretni magunkat. Mai világunkban ez nem könnyű, amikor az individualista is, hát úgymond elhatárolódó társadalmunkban valaki szeretetre vágyik, azt nem tudja, hogy hogyan kérje magának. Nem tudja egyáltalán, hogy mit tegyen, hogy tudja ezt tudatni a másikkal, hogy szeretetre vágyik, vagy elfogadásra, vagy több időre. Láttam egy olyan feldolgozást, hogy valaki ennek lett a betege, hogy a gyermeke sokat dolgozott, és akkor mindent kitalált, hogy a gyermekét visszahívja, vagy magához kösse. Csupa félelmeket kezdett generálni, hogy a gyermeke minél több időt töltsön vele. Ezt miért nem tudjuk egyszerűen kimondani, hogy kedves gyermekem, szeretném, ha több időt töltenél itthon, ha többet beszélgetnénk. Úgy félünk kimondani az érzéseinket, mert talán nem talál elfogadás az érzésünk, és akkor ilyen különféle pszichés betegségekbe menekülünk, ami komoly tragédiákkal is járhat, akár az élet elvesztésével is. Több időt adni szeretteinknek. Ugye arról elmélkedtem, hogy hány ember lenne, akivel még halálunk előtt szeretnénk találkozni. Ugye nem sok embert tudunk felsorolni, akik ennyire lényegesek legyenek az életünk szempontjából, vagy akik ennyire meghatározzák a mi mindennapi életérzéseinket. Hány pap lenne az, akivel még egyszer utoljára találkoznék, vagy talán egy sem, ne is lássad papot? Vagy a rokonaim, kivel találkoznék még halálom előtt, utoljára szívesen? Egyik testvér mesélte el, hogy a nővére az súlyos beteg lett, és meglátogatta, és amikor benyitott az ajtón, nem ismerte meg a testvérét. A szenvedéstől eltorzult, és teljesen lesoványodott a testvérére, nem ismert rá. És csak a beteg intésére lépett közelebb, és beszélt az ő testvéréhez. Saját testvére pár hét alatt, a betegség alatt úgy leromlott. Majd tudunk ilyen eseteket, hogy valakit elvisznek műtétre,
és a műtét rosszul sikerül, kómába esik, többé nem szólhatunk hozzá. Milyen fájdalmas ez a családtagoknak, s milyen reményvesztettség, s milyen kiábrándultság. Adja Isten, hogy visszakapják a szeretett testvér, de megtörténik, hogy talán az a tegnapi szó volt az utolsó szó, amit elmondtunk egymásnak, hogy nem találkozunk többé. Fodor József vikárius atyát látogattam meg a tavasszal, és időközben elhunyt a temetésén, olyan jó leső érzés volt, hogy vettem a bátorságot, s az időt, és a hosszú kilométereket is meglátogattam még egyszer utoljára. Úgy sajnáljuk az időt kiszakítani, de a halál szempontjából minden átértékelődik. Hogy a legnagyobb áldozatunk a legédesebb örömmé fog változni, hogy még ezt megtehettem el, mint testvéremért, vagy még ott lehettem, együtt lehettünk, beszélgethettünk. Akárha elesettségben is, ha nem is örömben, fájdalomban vagyunk együtt, de hogy együtt voltunk, megtehettem még érte ezt vagy azt. Az öröm emberévé lenni, erről elmélkedünk a papság témája kapcsán. A szentség lényegében annyit jelent, írja Per François Potez az Öröm súlya című könyvében, lényegében annyit jelent, mint megengedni másoknak, hogy szeressenek minket. A szentség lényegében annyit jelent, hogy megengedni másoknak, hogy szeressenek minket. Na hát itt is ez egy olyan mondat, hogy lehetne fél órát beszélgetni róla, hogy akkor én szent vagyok-e, megengedem-e, hogy más szeressen engem. Van a közösségemben egy kislány, aki mindig, amikor meglát, oda rohan és átöle. És én tehetetlen vagyok. Neki ez a szeretet kifejeződése, nem tilthatom őt ettől a cselekedettől. A szülei úgy kell leszedjék rólam, hogy engedd a papbácsit, hagyjad őt. De kedves testvérek, fontos ez is, hogy engedni, hogy szerethetővé lenni a híveink számára. Sokszor annyi páncélt felveszünk magunkra, hogy nem tudnak átölelni sem minket. Annyi védekezés, vagy annyi bántás van mögöttünk, hogy nem tudunk szerethetővé lenni. Nem tudunk megbocsátani, nem tudunk közel engedni embereket. És nagyon-nagyon sok szenvedéssel jár ez. Nagyon sok örömtől fosztjuk meg magunkat. Persze próbáljuk pótolni az életünket sporttal, különféle felszabadulási teóriákkal, de ez egy mérhetetlen szenvedés is. Magányos út ez, amikor egyedül akarok boldog lenni. És ezért, kedves testvéreim, engedni kell, hogy szeressenek bennünket. Amikor meglátogatnak minket, ne lepattintani a másikat, vagy ne éreztetni, hogy hát most teher vagy számomra, most volna jobb dolgom, vagy most nem szeretnék erről, vagy itt beszélgetni. Engedni, szerethetővé lenni. Ez egyfajta kiszolgáltatottság is, de mégis a szentségnek az útja. Engedni, hogy szeressenek minket. Ez sokat követel tőlünk, de mégis olyan szép, írja az író. Aki örül, mosolyog. Mesteri szinten kell művelnünk a mosolyt, hogy az öröm szakértőjévé váljunk. Mindig mélyen megérintett egyes atyák alázatos szerény mosolya. Nem nagy teológusok, nem fényes emlék, intellektuellek ők, de olyan papok, akik tudnak sírni és mosolyogni. Szép és jó megpillantani egy energikus, fiatal pap lelkes mosolyát, de egy idős pap egyszerre fájdalmas és bizakodó derűje, amelyet szeliden átformált az öröm súlya, nos ez az, ami igazán megmozgatja a világot. Egyik búcsú ünnepünkre egy idős pap testvérem jött el, a lovagrendnek egy idős káplánja, és emlékszem, hogy a híveim őt figyelték. Ott volt rengeteg sok szép, daliás pap, a szónokatya is, de mindenki azt nézte, hogy ki az az öreg pap. És amikor mondtam neki, hogy Karcsi bácsi, sztár voltál a misémen, mert mindenki téged nézett és rólad érdeklődött, azt mondták, hogy olyan jó volt téged nézni.
ahogy ott a botodra támaszkodva, csendes alázatban jelen vagy a Szent Misén. Ugye ez egy imádság volt a híveim számára, hogy te ott voltál. Élményé tetted nekik a búcsú ünnepet. Ki az az öreg pap? És ezért írja François Potez atya is, hogy az idős pap egyszerre fájdalmas és bizakodó derűje, a legszebb öröm, a legigazibb, legsúlyosabb öröm, ami megmozgatja a világot. Nagyon sok idős pap testvéremről el tudnám ezt mondani, hogy egészen más az ő mosolyuk, mint a mi fiatal, gondtalan mosolyunk. Egy megélt, igazi, derűs, vagy bizakodó, vagy egyben fájdalmas mosoly is egy egészen átformáló erő. Megmarad bennünk, ahogy az a pap utoljára felénk nézett, ránk mosolygott, vagy egyszerűen reagált a mi mondatunkra. Egy idős paptestvéremet látogattam meg, és mondom, hogy Domi atya, hogy vagyunk? És azt mondja, hát, romlunk. És aztán ezt mindenki érthette, ahogy akarta. Ő lehet, hogy a testi egészségre gondolta, hogy romlunk. A fiatal ember ugye egy egészen másképp gondolja, hogy hát mi is romlunk, ugye. Néha akár erkölcsileg is, vagy valami, ha bűnt követünk el, akkor romlunk. De úgy megmaradt ennek az idős papnak az egyszerű válasza. És aztán utána vidáman, lelkesen bátorított, és beszélt a papságáról, hogy kitartóan akar tovább dolgozni. Én már rég feladtam volna a munkát és a harcot, de ő azt mondta, hogy amíg bírom, addig csinálom. Ez volt az előjárójának a válasza. Nem az, hogy belefáradtam, nem az, hogy elég volt már a küzdésből, hanem én ezért lettem pap, mondta, hogy én ezt csinálja. És amíg bírom, addig szolgálom az Úr Jézust. Hát ezt kívánom a kedves hallgatóimnak is, hogy ezzel a lelkülettel, boldog, derűs nyugalommal, akár csendes fájdalommal is tudjunk örvendezni. Amikor belépnek a szeretteink a szobánkba, az életterünkbe, akkor adjunk egy mosolyt nekik. Ajándékozzuk meg őket a csendes derünkkel, amely isteni béke, lelki béke, Istentől jövő csendes öröm. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

0: És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyer. Én nagyon sokat voltam magányos, és rengeteget imádkoztam egy olyan barátért, akit ott van nekem mindig, akivel mindig fordulhatok, akivel mindig együtt lehetek, aki segít nekem őszintén, és nem világi tanácsokat ad, hogy mit kéne tennem, hanem a Bibliához és Istenhez fordít. És pár héttel ezelőtt egy kórusos barátnőm, akivel már több éve ismerjük egymást, csak valahogy nem történt meg velünk ez, hogy így összekapcsolódunk. Nem tudtuk azt, hogy mindketten nagyon-nagyon közel állunk Istenhez, és hogy ő nekünk valóban az első. És egyik alkalommal hiányoztak a többiek, mert ez így egy nagyobb csoport volt, és most csak mi ketten voltunk. Úgyhogy beszélgettünk mélyebben többet. És ekkor döbbentünk rá mindketten arra, hogy a másik az annyira hasonlít ránk. És azóta találkoztunk egyszer, egy kórus alkalmával csak mi ketten, és beszélgettünk, rengeteget elmondtuk azt, hogy hogy alakult így, hogy mi Istenhez fordultunk, és hogy most már mennyi mindent változtatott meg bennünk. És először történt meg mindkettőnkkel az, hogy megfogtuk egymás kezét, és ott a parkban hangosan elkezdtünk imádkozni. És annyira felemelő volt, és éreztem, és ő is azt mondta, hogy ugyanezt érezte, hogy ott ül a jó Isten, és annyira büszke ránk, és boldog, hogy mi is azok vagyunk, mert annyira vártunk már végre egy igaz barátra, akivel együtt érezhetünk, és eddig itt voltunk egymás mellett, és Isten időzítése annyira csodálatos és elképesztő, hogy pont akkor, pont most találkoztunk össze, amikor nagyon-nagyon magányos voltam. Úgyhogy ez számomra egy hatalmas csoda.
1: Együd Anna Mikolt középiskolás tanuló gondolatait hallották.

Tehát Jézus ezt a két embertípust ifjabb és időbb testvérnek nevezte a tékozló fiú híres példázatában. Tehát ezt a jól ismert történetet szeretném a kedves hallgatóknak nagyon aprólékosan ismertetni. Ez Lukács evangéliumának a 15. fejezete, és belőle igyekszem eljutni a keresztény hitnek a szívéig. A történet igen egyszerű, hát ugye volt egy apannak, volt két fia, a kisebbik fiú elkérte az örökség ráeső részét, és miután megkapta, egyből elment egy messzi országba, ahol az egészet mindenféle hedonista testi örömökre költötte, aztán bűnbánóan hazament, és meglepetésére az apja tártkarokkal fogadta. Ez viszont felbőszítette az idősebbik fiút, és az a történet vége, hogy az apa kérleli első szülöttjét, hogy legyen részt az öccse üdvözlésében, és ő is bocsásson meg neki. A felszínen, kedves hallgatók, talán nem annyira megragadó ez a történet. Ám ha Jézus tanítását egy hatalmas tóhoz hasonlítjuk, akkor ez a példázat az egyik legtisztább öböl, ahol leláthatunk a fenékig. Sokat írtak már róla, és az elmúlt években is megjelent néhány kitűnő értelmezése. Igen, a tékozló fiú története a kereszténység lényegére tapint rá. Tanulni lehet nagyon sokat belőle. Igen, a tékozló, a közkeletű nevén emlegetem a példázatot, mert ez nem csupán a tékozló fiú története, helytelen volna ugyanis csak az egyik testvére összpontosítani, tehát Jézus sem azt mondja, hogy itt csak egy fiúról van szó, hanem úgy kezdődik a történet, hogy egy embernek volt két fia. Tehát a parabolának az idősebb testvér épp olyan fontos szereplője, mint a fiatalabb. És az apa nem kevésbé fontos, mint a fiai. És amit Jézus itt a bátyiról, a nagyobbik fiúról mond, az a Biblia egyik legfontosabb üzenete számunkra. A két elveszett fiú története, ez lenne talán a pontos elnevezés. A tékozló nem azt jelenti, hogy valaki önfejű vagy szeszélyes. Az értelmezők kézi szótán ezt a szinonimát használja, hogy pazarló. Tehát a tékozló ember addig költ, míg mindenét el nem pazarolja. És ezért az apjára, az apára is használhatjuk a kifejezést, mert tékozló bőkezűséggel köszöntötte bűnbánó fiát, és egyáltalán nem törődött vele, hogy az mit követett el ellene. Nem olvasta a fejére a tetteit, és nem kért kártérítést az eltékozolt vagyonért. Tehát ez a viszonyulásmód bőszítette fel a nagyobbik testvért, és valószínűleg az egész közösséget is. Tehát a történetben az apa a mennyei atyát jelöli, akit Jézus mindenkinél jobban ismert. Pál apostol ezt írja a 2. Korintusi levél 5. fejezet 19. versében: Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította neki vétkeiket. Tehát Jézus a minden vagyonát ránk áldozó Istent mutatja meg a példázatban, aki pazarlón, tékozlón szeret minket, gyermekeit. Ez a megfontolások nélkül áradó szeretet a mi reménységünk, amely megváltoztatja életünket. Nézzük a példázatot. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. És akkor Jézus elmondja, ismeri mindenki ezt a történetét, tehát én most akkor még egyszer nem olvasom föl, hanem nézzük meg, hogy kokoljunk neki konkrétabban, részletesebben a történet magyarázatának. Hát azzal kezdődik, hogy mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Hát ez Jézusnak a hallgatósága, ugye? A példázat legtöbb értelmezése arra összpontosít, mi történt a fiatalabb testvérrel, a tékozló fiúval, hogyan hagyta el otthonát és hogyan tért vissza. Ám így elsikkad a történet valódi üzenete, hisz nem csak egyetlen testvér szerepel benne, hanem kettő.
s a maga módján mindegyikük megtestesíti egy-egy útját az Istentől való eltávolodásnak. Ugyanígy mindkettő a maga sajátos módján keresi az Isten országát és az abba való befogadtatást. Fontos észrevennünk a történeti kontextust, amelybe a szerző Jézus tanítását beágyazza. Az első két versben Lukács elmondja, hogy kétféle csoport gyűlt össze Jézust hallgatni. Egyfelől jöttek a vámszedők és a bűnösök. Őket a történetben a fiatalabb fiú testesíti meg, a vámszedőket és a bűnösöket. Ezek az emberek füttyet hánytak a Biblia erkölcsi parancsaira, és a vallásos zsidók tisztasági előírásaira. Tehát egy szóval kicsapongó életet éltek. Mint az ifjabb testvér, ők is elköltöztek egy távoli vidékre, amikor hátrahagyták a családjuk és társadalmuk hagyományos erkölcseit. A másik csoport, tehát ez volt a vámszedők és a bűnösök, a másik csoport a farizeusok és az írástudók. Őket képviseli a példázatban az idősebb fiú. Tehát neveltetésüktől fogva betartották a hagyományos tanítást, tanulmányozták és tisztelték az írást, hűségesen jártak istentiszteletre, folyton imádkoztak. És Lukács evangélista kevés eszközzel, de és visszafogottan, de pontosan bemutatja, mennyire más a két csoport válasza Jézus mondandójára. Tehát ugye az igyekeztek, ez a szó, ennek az eredeti fordítása egy folyamatot próbál nekünk sugallni, hogy Jézus nyilvános szolgálata során mint egy mágnesként vonzotta a fiatalabb testvéreket, tehát folyton körülötte rajzottak. Ez pedig zavarta és dühítette az erkölcsös életvitelű egyház fiakat. Lukács így foglalja össze az ugolódásukat, hogy ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Leülni, és együtt enni valakivel az ókori Közel-Keleten az elfogadás jele volt. Hogy merészelhet Jézus ilyen bűnösökhöz közeledni, mondogatták. Ezek az emberek sosem jönnek el a mi Isten tiszteletünkre. Vajon miért tetszik nekik Jézus tanítása? Az igazságot mi tanítjuk, nem pedig Jézus. Nyilván ő csak azt mondja nekik, amit hallani szeretnének. Akkor tehát, kinek szól Jézus tanítása a példázatban? A második csoportnak, az írástudóknak és a farizeusoknak. Jézus az ő hozzáállásukra válaszol ezzel a történettel. A két testvér története feltárja az idősebb fiú lelkét, és szívhez szóló kéréssel zárul, hogy változzon meg. Évszázadokon át úgy tanították ezt szöveget a templomokban és a képzéseken, hogy szinte minden más értelmezést kizárva a bűnbánó kisebbik fiát irgalommal visszafogadó apa állt a középpontban. Amikor leírja valaki, hogy amikor először hallottam ezt a történetet, elképzeltem Jézus közönségét, amint könyvbe lábadt szemmel hallgatja, hogy Isten mindig szeretni fogja, és mindig visszafogadja, nem számít, mit tett. Ha így találjuk, akkor szentimentális szószal leöntöttük ezt a példázatot. És ennek a történetnek a célpontja nem a megrögzött bűnös, hanem a vallásos ember, aki mindig a Szentírás szerint cselekszik. Jézus nem az erkölcstelen kívülállókhoz, hanem a jó erkölcsű belülvalókhoz szólít. Meg akarja mutatni nekik, hogy vakok, kicsinyesek, önelégültek, és hogy mindez tönkreteszi saját lelküket és a körülöttük élőkét is. Nagy tévedés tehát azt gondolni, hogy Jézus elsődleges célja ezzel a történettel az, hogy a fiatalabb testvéreket biztosítsa feltétel nélküli szeretetéről. És az akkori hallgatóság nem fakadt sírva a történettől, sőt, felháborodott, megsértődött, feldühödött. Hát Jézus nem a szívünket akarja megmelengetni, hanem összekívánja zavarni a kategóriáinkat. Provokálja a közkeletű istenképet, bűn és üdvösség felfogást. A történet feltárja a kisebbik fiú destruktív önközpontoságát, de erősen elítéli a báty moralizáló élet felfogását is. A vallásos és a vallástalan ember egyaránt lelkileg elveszett, mondja Jézus,
Mindkét életút zsákutcákba vezet. Az Isten megközelítésére vonatkozó minden emberi elképzelés pedig téves. Miért szeretik az emberek Jézust, és miért nem szeretik az egyházat? A fiatalabb és az idősebb testvérek ma is körülvesznek bennünket. A családban épp úgy, mint a társadalomban. A családban többnyire az első szülött szokott lenni a szülők támasza, a felelősségteljes utód, aki igyekszik megfelelni az elődök normáinak. A kisebb gyerek pedig többnyire a lázadó, a szabad szellem, aki kortársai elismerésére és közösségére vágyik. A nagyobbik testvér felnő, állásba megy, anyu és apu közelében telepszik le, a fiatalabb testvér meg inkább a nagyvárosok trendi és pezsgő negyedeit választja. És ezekről a természetes vérmérsékleti különbségekről csak nemrég kezdtünk el többet gondolkodni. A 19. század első felében az iparosodás nyomán egy új középosztály jött létre, a polgárság, amely szigorú munkamorállal és szigorú erkölcsiséggel betette meg identitásának az alapjait. A polgáriasult rétegnek tulajdonított képmutatásra és merepségre válaszul létrejöttek a művész közösségek. Ilyen volt a Henri Murger köre Párizsban, vagy a Bloomsbury csoport Londonban, vagy a Greenwich Village bitköltői, illetve ilyenek a mai rock irányzatok, a bohémek a konvenciókkal szemben a szabadságot, a személyes autonómiát hangsúlyozták. Tehát a modern társadalom kulturális csatározásaiban újra és újra ez a temperamentumbeli különbségből fakadó feszültség kerül a felszínre. Hát egyre több ember tartja magát manapság vallástalannak, vagy éppen vallás ellenesnek. Úgy gondolják, hogy a morális kérdések általában rendkívül összetettek, és gyanakvással szemlélik azokat a személyeket, intézményeket, amelyek magukhoz kívánják ragadni mások életének erkölcsi irányítását. És pontosan emiatt a konzervatív vallási mozgalmak megerősödtek. Riadót fújnak az erkölcsi relativizmus előretörése miatt, és készülnek a kultúra visszahódítására. Eközben pedig épp olyan sötét alaknak látják a fiatalabbik testvért, mint maguk az egykori farizeusok. És kinek az oldalán áll Jézus? A gyűrűk urában, amikor a hobbitok megkérdezik a vén szilszakált, kinek az oldalán áll, azt mondja, hogy ő nem tud oldalakról. És Jézus válasza a történet alapján is hasonló ehhez. Ő nem áll sem a vallástalanok, sem a vallásosak oldalán. De rámutat, hogy a vallásos moralizálás különösen pusztító lelki állapot. Ma ez szinte elképzelhetetlen. De a kereszténységet kezdeti megjelenésekor nem tekintették vallásnak. Maga volt a nem vallás. Képzeljük csak el, amint a korai keresztényeket a hitükről faggatják a szomszédaik. Például azt kérdezik tőlük, hogy hol a templomot. Erre a keresztények azt válaszolják, hogy nekik olyan nincs. De ez hogyan lehetséges? És akkor hol végzik a szolgálatot a papjaitok? És erre azt mondják a keresztények, hogy papjaik sincsenek. És kapkodják a levegőt a szomszédok, hát akkor hol végzik az végzitek az áldozatot, amivel isteneiteknek kedveskedtek? Erre a keresztények azt felelik, hogy már nem mutatnak be áldozatot. Jézus a szentély, akiben beteljesednek a szentélyek, a pap, akiben beteljesedik a papság, és az áldozat, aki beteljesíti az áldozatot. Tehát ilyesmiről akkoriban senki se hallott. Ezért aztán a rómaiak ateistáknak hívták a keresztényeket, mert a spiritualitás keresztény felfogása olyan egyedi volt, hogy semmilyen más vallással nem lehetett összefüggésbe hozni. És ez a példázat pedig arról szólt, miért volt igazuk, amikor ateistáknak nevezték őket. Kulturális csatározásaink közepette vegyük már részt ennek a meglátásnak a nekünk címzett üzenetét és élét. Társadalmunkban a többség számára a kereszténység éppen hogy a vallást jelenti, és a morális előírásokat.
mai alternatívája más világvallások mellett a szekuláris pluralizmus, de kezdetben ez nem így volt. A kereszténység akkor harmadik útnak számított, és valami egészen másnak. Tehát a fontos mozzanat itt, hogy Jézus vérig sértette a vallásosakat, de akiket elriasztott, a vallásos és erkölcsi buzgolkodás, azokat kezdte vonzani és kíváncsivá tette. Ezt a Jézus életéről szóló új szövetségi beszámolókban mindig nyomon lehet követni. Akárhányszor Jézus egy vallásos és egy szexualitása miatt kitaszított emberrel találkozik, vagy egy vallásos és egy származása miatt kitaszított emberrel, vagy pedig egy vallásos és egy politikai álláspontja miatt kitaszított emberrel, mindig a kitaszított ember kerül vele szoros kapcsolatba, nem pedig az idősebb testvér. Tehát Jézus a tiszteletre méltó vallási vezetőknek azt mondja, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket Isten országában. A vallástalanokat mindig bonzotta Jézus tanítása, és a kor bibliás vallásos embereit pedig sértette. Mai egyházainknak általában nincs ilyen hatása. Nem vonzák magukhoz azokat a kívülállókat, akiket Jézus saját közelébe tudott vonni. Még a leghaladóbb közösségek sem. A konzervatív, moralizáló, karót nyelt emberek számára vonzó, a szabadosak és a szabad szelleműek, a társadalom peremére szorultak, a megtörtek, ugye messziről nagyon sokan elkerülik a templomainkat és az egyházat. És ez csak egyet jelenthet, hogy az egyház tagjaink jelenléte, magatartása nincs olyan hatással az emberekre, mint valaha Jézus maga, és akkor nem is állíthatjuk magunkról, hogy mi a jézusi üzenet hirdetői vagyunk. Ha egyházainkat nem kedvelik a fiatalabb testvérek, az azt jelenti, hogy sokkal több idősebb fiú tölti meg őket, a templomainkat, mint ahogy mi gondolnánk. Hát a két elveszett fiú. Hát ugye úgy olvassuk a történetben, hogy egy embernek volt két fia. Nézzük az ifjabb testvért. Két felvonásos dráma ez, ahol az első felvonás az elveszett ifjabb testvér, a második pedig az elveszett idősebb testvér. Az első felvonás egy rövid, ám mellbevágó kéréssel veszi kezdetét. A fiatalabb fiú oda megy az apához, és azt mondja, hogy add ki nekem a vagyon rám eső részét. Tehát a korabeli hallgatókat bizonyára elképesztette ez az igény. Nem mintha bármi kirívó lett volna abban, hogy egy fiúgyermek igényt tart a családi vagyon egy részére. Akkoriban az apa halálakor az idősebb fiú kétszer annyit örökölt, mint a többi utód. Ha egy apának két örököse volt, az idősebb a vagyon kétharmadát kapta, a fiatala pedig egy harmadot. De ez az osztoskodás csak akkor ment végbe, ha apjuk már meghalt. A történetben viszont a fiatalabb fiú azonnal kéri ki az örökséget, ami óriási tiszteletlenség. Mintha azt kérné, hogy halljon meg az apja, miközben az még él. Lényegében azt mondja a fiú, hogy szüksége van az apai örökségre, de nincs szüksége az apára. Az apja mellett élve kiélvezte a családi vagyont, de most már szabadulni szeretne ebből a kapcsolatból. El akar menni. Azonnal add ide, ami az enyém mondja. És az apa válasza még megdöbbentőbb, mint a kérés. A kor erősen patriarchális társadalmában a hódolat és tisztelet kifejezése a vének és különösen a szülők iránt kiemelt jelentőséggel bírt. Egy hagyományos közel-keleti családban a felelet egy ilyen kérésre az lett volna, hogy a fiú azonnal hagyja el a családját, és öröksége csak némi ütlegelés lett volna. De a példázatban az apa nem tett semmi ilyent. Egyszerűen megosztotta köztük a vagyont. A gesztus jelentőségét az eredeti görög szó mutatja igazán, ami azt jelenti, hogy élet.
Állhatna itt egy jóval konkrétabb, az anyagi javakra utaló szó, de nem ezt látjuk, és vajon miért? Az apa vagyonát alapvetően a birtok jelentette, és ahhoz, hogy a földje egy harmadát pénzben kifizethesse, jelentős részét el kellett adnia. A mi mobilis városias kultúránkban alig értjük már az előző generációk földhöz való viszonyát. Van egy sor az Oklahoma című híres musicalben, amely körülbelül így szól, hogy tudjuk, hogy a földhöz tartozunk, a föld, melyhez tartozunk, hatalmas. Vegyük észre, nem úgy szól a szöveg, hogy hozzánk tartozik a föld, hanem hogy mi tartozunk hozzá. És ez remekül összefoglalja, hogy régen az emberek identitását milyen nagy mértékben meghatározta a földjük, a lakhelyük. A föld egy részét elveszíteni azt jelentette, hogy önmaguk egy részét és ezzel együtt a közösségben betöltött szerepüket vesztették el. És ismerünk történeteket nagyhatalmú, sikeres cégvezetőkről, akik karrierjüket hátrahagyva segítségre szorultak, vagy sérült gyermekeknek szentelték idejüket. Ez persze nem ugyanaz, mint amit az apa tesz, de mégis arra hasonlít. Úgyhogy a fiatalabb fiú valójában azt kéri az apjától, hogy a saját életét szakítsa részekre. Az apa pedig megteszi ezt, mivel szereti gyermekét. Jézus hallgatóinak többsége sose hallott olyan közel-keleti családfőről, aki ijedtett volna. Az apa türelemmel elviseli, hogy veszít megbecsültségéből, és ahogy a fia visszautasítja a szeretetét. Mi általában dűvel válaszolunk a visszautasításra, bosszút állunk, és bármit megteszünk, csak hogy kevésbé szeressük a tőlünk elfordulót, hogy ne fájjon annyira az elutasítás. De az apa nem szűnik meg szeretni a fiát, és elviseli a fájdalmat. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorunkban megnézzük, hogy mi a fiatalabb fiúnak a terve. Maradjanak tehát továbbra is Mária Rádióval, várom a következő műsorba, és a kedves hallgatókat, Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

0: Ti nem algoritmusok vagytok, 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a Római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szent Atya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leo figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szentatya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leo Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leo pápa a fiataloktól.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leo pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphisi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciusává.

0: Sején is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját. Zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
1: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem. Semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ír. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem, vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket, az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a második fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik

Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és szent lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Székelyudvarhelyről. A mikrofonnál Geri Banikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Újra együtt vagyunk, és együtt lehetünk az elkövetkezendő időben, órában. Az első részét felajánlhatjuk, az közösbe tehetjük az ima szándékainknak. Megtehetik ezt, hogyha hívnak bennünket a 0259-420-555-ös telefonszámot, vagy a 0359-420-555-ös számot tárcsázva. Nagyon szépen kérem, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket, hogy kapcsolatba tudjunk kerülni egymással, és ne csak elbúcsúzzunk egymástól, valamint megírhatják szöveges üzenetbe a 0758-420-555-ös számra, vagy az interneten is hozzánk kapcsolódhatnak a www.mariaradio, és ezen belül az ima szándékokra kattintva küldhetik el kéréseiket, szándékaikat, hálájukat. Imádkozzunk ma is egymást hordozva, minden kapott kegyelemért hálát adva. Imádkozzunk az Anyaszentegyházunkért, annak előjáróiért, szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, a papszentelés előtt álló diakónusokért, a kispapokért, a hivatásokért, kántorokért, szerzetesekért és szerzetesnőkért, szerzetesi hivatásokért. De imádkozzunk a házasságra készülő fiatalokért, vagy a házasság előtt álló fiatalokért. Imádkozzunk a gyermekekért, és meghallgatom az első betelefonálónkat. Halló, Mária Rádió! Ennyi volt egyelőre, de bátorítjuk, hogy tartson ki, hívjon, kapcsolja ki a rádiót, és szóljon bele majd a telefonkészülékbe azon keresztül. Ima szándékokat olvasok addig is, amíg telefonálnunk lesz. Imát szeretnék kérni egy kórházban lévő beteg édesanyáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom mindenkiért, Isten fizesse. Minden imát és szentmisét felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Udvarhelyről írja egy hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom Anna néniért ülkébe, Bálint Marikáért és Kulcsár Lajos gyógyulásukért, a Jóisten áldását kérve életükre, orvosaikra, és mielőbbi gyógyulást kívánok nekik. Köszöntöm a betelefonálót, halló Mária Rádió. Halló.
1: Halló. Halló.
0: Halló, élőadásban tetszik lenni. A rádiót tessék kikapcsolni és mondani.
1: Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összedolgozójáért, a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, és minden rossz akarójáért, hogy térjenek az igaz Istenhez. Az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, a család békességére és az egész testvéreim halottaimért, a férjemért és a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért. A drága jó Istenem legyen velek a lábom gyógyulásáért, a látásomért és az egészségemért. Dicsértessék a drága gyermekem nyugalmáért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Köszönjük, hogy együtt imádkozunk. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtéréséért és a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. Gyermekeimért, az élőhőlt kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja imádkozik velünk. A mai rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából egy megfelelő társért Magdi Székelyudvarhelyről írja nekünk, valamint egy három gyermekes édesanyáért, daganatos betegségből való gyógyulásáért. Hát imádkozzunk idehozva minden beteget, hiszen olyan nagyon sok betegségről hallunk, és van a körünkben, hogy kérjünk számukra gyógyulást, a hozzatartozóknak pedig kitartást. Ezt a köszöntök egy betelefonálót. Halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökkében!
1: Én is önöket imádkozva ezt a rózsafűzért ajánlom a betegekért, a családomért, Ferenc pápai és a papjainkért, és a szűzanya tiszteletére, és Jézus Szent szívéhez is ajánlom, hogy kérjük a Szent Lelket, hogy mindig alázatos, mindenki alázatos szívvel legyen mindenki iránt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Imádkozzunk együtt! Ezt a rózsafűzért felajánlom én Székely Varságon Tifán Magdáért, kérve számára erőt, kitartást a hétköznapokban, valamint Tifán Marci lelki üdvéért, a Jóisten adjon neki örök boldogságot, vezesse be az ő országába. A Szent Rózsafűzért felajánlom tegnap született kicsi unokámért, akit az intenzíven tartanak életben, a menyem gyógyulásáért szűzanya takarja be védőpalástjával. Jézusom, bízom benned. Telefonálunk van, köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntességért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Tartsunk együtt és imádkozzunk ezen szándékokért is. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt férjemért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért papjainkért, a tisztánlátásért és a Szentlélek kiáradásáért. Imádkozzunk együtt az első áldozásra készülő gyermekekért, valamint hozzuk ide azokat is, akik most voltak első áldozók, hogy megőrizzék szívük tisztaságát és az élő kapcsolatot Jézus Krisztussal. Gyímesből én is önökkel imádkozva a rózsafűzért ajánlom Bilibók Mária lelke üdvéért, kinek 2 éve, hogy vissza lelkét adta a lelkét teremtőjének, és ott nyugszik a kontomáci temetőben, és az irgalmas Isten könyörüljön meg lelkén, emléke legyen áldott, nyugalma csendes, emlékeznek családja, szomszédasszonya és eldondó hallgató Gyimesből Erzsébet. Köszöntöm a betelefonálót, haló! A rádió úgy maradt bekapcsolva, megköszönöm.
1: Levettem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: Nagy szeretettel köszöntöm önöket, és nagyon boldog vagyok, fel akarom ajánlani a drága jó Úr Istennek, Úr Jézus Krisztusomnak, Csíksomjai Szűzanyámnak, hogy a múlt héten laborban voltam, ott is jók az eredményeim. Máma, Somjóra voltam, ott is jók az eredményeim. Köszönöm a drága jó Istenemnek ezt a nagy csodát, amit megtett velem. És fel szeretném ajánlani minden hozzám tartozó élő családtagomért, halottaimért, minden jótevőm, rossztevőm, mindenkiért fel szeretném ajánlani ezt a rózsafűzért. És még egyszer magamnak testi, lelki nyugalomét. Békesség Istentől. László Margit néni voltam, Csíkszeredából.
0: Imádkozzunk együtt önért és minden szándékért. A rózsafűzért felajánlom, kislányaimnak sikerüljön vizsgáljuk és tudjanak tanulni. Imádkozzunk, értük. Ezt a rózsafűzért felajánlom Milus Lajos lelki üdvéért. A Jóisten adjon neki örök boldogságot. Szeretettel és hálával ajánlom föl ezt a koszorú rózsafűzért Márton Emilia és Fancsali Imola Imoláért születésnapjuk alkalmával. Jóisten áldását kérve életükre, minden napjaikra. A közös ima erejébe bízva kívánom Isten áldását számukra. Ezt a rózsafűzért felajánlom házasságunkért. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani testvéreimért és családjukért, gyermekeikért, unokáimért, hogy legyen közöttük szeretet, békesség, egy mindennapos hallgató váradról imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért fiam nehéz anyagi gondjainak a javulásáért, egészségért, és hogy forduljon jóra az élete, egy édesanya imádkozik velünk. A mai imákat és rózsafűzéreket felajánlom édesanyám lelki üdvéért, a család többi halottaiért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, és a jó is, és az örök világosság fényeskedjék neki hidegségről egy hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom András Mózes bácsiért nevenapi alkalmából, Isten áldását kérve életére Udvarhelyről az ismerősök. Köszöntöm a betelefonálót.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlni, ha a műtét utáni gyógyulásomért, minden hozzám tartozó halottért és élőért, valamint egy édesanyáért, aki balesetet szenvedett és a csíkszeredai kórházba fekszik, hogy a Jóisten segítsen meg és gyógyuljon meg, és még fel szeretném ajánlni édesapámért, Csiszer Béniámért, akinek halálának 49. évfordulójára, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik édesanyámmal, nyugodjon a békességbe az Úr Jézus Szent nevében, imádkozik érte lánya Jutka, unokája Sanyika és családja. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldja meg a Jóisten önöket, Jézusom, bízom benned.
0: Ezzel a bizalommal imádkozzunk együtt. Családi békéért kérem az imát. Ezt a rózsafűzért felajánlom Csizmás Gyöngyi gyógyulásáért, kitartásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom Istvánért és Endréért, szabaduljanak attól a megkötözöttségtől, ami fogva tartja, valamint családjaikért, hogy mielőbb békés családi életet élhessenek. Köszöntök, egy betelefonálót, Halló Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Ezt a rózsafűzért és a Szent Misét önökkel imádkozva szeretném felajánlani egy beteg 4 gyermekes édesapának, aki nagyon beteg, gyógyítsa meg, a Jóisten kapja vissza az egészségét, hogy tudja felnevelni a gyermekeit. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Jézusom, bízom benne!
0: Imádkozzunk együtt minden betegért, minden szülőért, főleg akik kisgyermekesek, hogy tudják felnevelni gyermekeiket így, ahogy tetszett kérni. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanyának, hogy segítsen a gyógyulásban, és egy nagyon fontos szándékra. Köszönöm. Családi békéért ajánlom föl ezt a rózsafűzért, kérve Isten kegyelmét. Felajánlom a rózsafűzért, családom testi-lelki gyógyulásáért, a gonosztól való megszabadulásért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, a szűzanya szándékrára, világbékéért, hálából a kapott kegyelmekért, írja nekünk Tünde. Ezt a rózsafűzért felajánlom lelki békéért. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a külföldön élő gyermekeimért, egészségükért, sikert a munkahelyeiken, jó lelki társért. Egy anya kéri, aki bízik a Jóistenben, és egy mindennapos hallgató. Köszöntöm egy betelefonálót. Rádiót, legyen olyan kedves kikapcsolni. Halló.
5: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
5: Nagy volt is kilapták, azt mondta, menekült, hogy jó, Marius, segítsen egy aldanig aldalhoz munkaidét, és a mai ezt a simáját, szentmiséget, kontrollatóta megtári maszkodik, hogy előjárom, Csicsken Simónban, Sándor Gellét, Bejamét, és Leánomét muzikáit, imáma van a házasságtatési évfordulója, a Jóisten adjon békességet, egészséget, tartsa meg egészséget az egész családot, a két fiával, mamával, mamának adjon a Jóisten szendes rakkót, a meghalt apatásnak örök nyugdolmat, a mai összesi nát elvégzem, és felajánlom a többi gyermekeimért, unokáimért, dédunokámért, a sok betegért, a testvéreimért, szüleimért, a Jóisten adjon a halottaknak örök nyugdolmat, az életnek segítsék egyelmet, így kell fizesse, fizessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Ne menjenek messze, hiszen hamarosan együtt fogunk imádkozni minden elhangzott és el nem hangzott szándékért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Imára hívom azon hallgatókat, akik most csatlakoznak hozzánk, imádkozzuk együtt ma is a dicsőséges rózsafűzért, felajánlva az elhangzott és el nem hangzott szándékaink mellett az egyéni szándékainkért. A mai délután a Székely Betlenfalvi Szent Pió közösség tagjai vezetnek bennünket az imába, imádkozzunk együtt egymásért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan szent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testvérek
1: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbortól, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: Szemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária!

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss
1: meg!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai úrtól modlán menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
2: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
2: Egyházunk Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
2: Isteni kegyelem anyja!
1: Könyörögj érettünk!
2: Tisztaságos anya!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szeplőtelen szűz anya!
1: Könyörögj érettünk!
2: Sérelem nélkül való anya!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szűzvirág szent anya!
1: Könyörögj érettünk!
2: Szeretetre méltó anya!
1: Könyörögj érettünk!
2: Csodálatos anya!

0: Könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú szűz.
0: Könyörögj érettünk.
1: Tisztelendő szűz.
0: Könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő szűz.
0: Könyörögj érettünk.

0: könyörögj érettünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség széke,
0: könyörögj érettünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörögj érettünk.
1: Lelki edény,
0: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörögj érettünk.
1: Ájtatosság jeles edény.

0: bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Mennybe felvett királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent olvasó királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örventessünk, és a boldogságos mindenkor szeplő Terenc Szűz Mária, dicsőséges közben járása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Isten,
1: Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, miközben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass meg

0: ember nem segített, a te erőd nem törik meg, ő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelembe, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oldalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink is vannak előtte.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Köszönjük meg a mindenható Istennek az alkalmas időt az imára, hogy együtt lehettünk, együtt ajánlhattuk fel kéréseinket, szándékainkat, az egyéni és a nagy család szándékait ebben a rózsafűzérben. Megköszönöm a betlenfalvi Szent Pió közösség tagjainak, hogy eljöttek, időt szántak ránk és a kedves hallgatókra, hogy együtt imádkozhassunk, vezettek bennünket az imába, Isten bőséges áldása legyen osztályrészük, rendelje ki számukra mindig az alkalmas időt, az Istennel való együttlétre, és jöjjenek, hogy együtt imádkozhassunk. A kedves Mária Rádió hallgatóktól elköszönünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. További áldott estét és egy áldott hétvégét kívánva a mikrofonnál Geréb Anikót, technikai munkatársamat, Józsa Ferencet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!

Jézus Krisztus! Köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat Déváról, a Pádai Szent Antal plébánia templomból. A mai Szent Mise közvetítésben együtt kapcsolódjunk be Krisztus áldozatába, hogy imádságban, hitben és lélekben egy közösséget alkossunk. A Szent Misét Fülöp Zsombor plébános mutatja be, a kántori szolgálatot ellátja Györfi Eduárd. Most csendesedjünk el lélekben, és készüljünk méltó szívvel a Szent Mise ünneplésére.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a
0: köszöntöm a kedves testvéreket, kedves Mária rádió hallgatókat ebben a közös áldozatban. Mai szentmisének a kezdőjének a Jelenések könyvéből való, mely így szól: megváltottál minket, Urunk, saját véred árán, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, Istenünk királyságává és papjaivá tettél. Alleluja! Öröm tudni azt, hogy megváltottak vagyunk, hogy a régi énünk az ott maradt, és hogyha igent mondunk az új énünkre, akkor egy megújult élettel Krisztushoz csatlakozva haladhatunk a mennyei hazafelé. Ebben a szentmisében ezt a szándékot szítsuk fel önmagunkban, hogy igen, én ma is haladni szeretnék az örök hazafelé, mert hogy meg vagyok váltva, a régi énem ott van hátul, Krisztus megváltott engem. Ebben a megváltottságunk tudatában valljuk most gyengeségünket, bűneinket, mulasztásainkat, és kérjünk bocsánatot. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Mert vétkeztünk ellene!
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
1: És add meg nekünk az üdvösséget!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, s vezessen el az örök életre!
1: Amen!

Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket üdvözítünk mellé, aki jobbodon ül, amikor pedig megvan.

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá: ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked, nagy számú népem lakik ugyanis ebben a városban. Ott maradt tehát másfél évig, és ez alatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallio volt Ahája hertartója, a zsidók egy emberként párra támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták: ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkező módon tiszteljék az Istent. Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallio a zsidókhoz fordult: emberek, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy gaztetről volna szó, akkor meghallgatnálok benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személye vagy vallási törvényetekkel kapcsolatban vetődik fel vitás kérdés, azt intézzétek el ti magatok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket a törvényszék elől. Erre mindannyian nekiestek Szosztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék előtt. De Gallio mit sem törődött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt, azután búcsút vett a testvérektől. Priscilla és Aquilás társaságában áthajózott Szíriába. Előbb azonban Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedet.
0: Szent Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki nem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valóm tőletek. Ez az evangélium igény.
1: Áldunk néked, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves ünneplő testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, talán első hallásra húsvét hatodik hetében a pénteki evangélium, mai evangélium egy kicsit különös, hiszen Jézus beszél ebben örömről, szomorúságról, vigasztról és sírásról, búcsúról és új találkozásokról. Talán azt is érezhetjük, hogy a tanítványokhoz hasonlóan nem értjük, hogy miről beszél az Úr, miért lesznek szomorúak a tanítványok, azért talán, mert Jézus elmegy, vagy éppenséggel azért lesznek szomorúak, mert a világ elutasítja őket. És miért fog örülni a világ? Talán azért, mert Jézus eltávozott, és többet nem kell nekik parancsok szerint élni. Az ő tanításától megmenekül a világ. Azt gondolom, hogy ezek az evangéliumi gondolatok, amelyek a mai evangéliumban megmutatkoznak, mélyek, mert mélyen érintik az embernek az életét, és az ember élet mélységeiről beszélnek. Mert mindannyian érezzük azt az érzést, amikor ott az életünkben az öröm, de az örömünket megtöri a fájdalom. Vannak pillanatok, amikor kívülről mosolygunk, de belül fájdalommal vagyunk tele, és kérdésekkel. És vannak olyan percek és pillanatok is, amikor a szenvedés közepén mégis valami megmagyarázhatatlan béke kerül a mi szívünkbe, születik a mi szívünkbe. Talán, hogyha meg szeretnénk érteni a mai evangéliumot, vagy egy picit közelebb kerüljön a szívünkhöz, akkor három szereplőt tudnánk kiemelni, és azokon keresztül értelmezni a mai evangéliumot. Az első ugye a világ, erről beszél az Úr Jézus. A Szent János evangéliumban a világ az nem egyszerűen az embereket jelenti, hanem azt a fajta lelkületet, amely az Istent távol tartja, nem akarja elfogadni. És Jézus egész földi életében találkozott ezzel. Ott vannak a farizeusok, az írástudók, akik nem tudták elfogadni Jézust, mert veszélyesnek érezték. Nem azért, mert Jézusnak fegyvere volt, hanem azért, mert Jézusnak igazsága volt. Mert Jézus jelenléte leleplezte, hogy mi is van az ő szívükben. Hogyan működik, mit takar az ő szívük, az ő életük. Nehéz elfogadni azt a Krisztust, aki azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet. Nem esik jól, ugye? Milyen nehéz szeretni az ellenségemet. Bocsássak meg neki, legyek irgalmas, hogy ne csak kívülről legyek vallásos, hanem ügyeljek, hogy a szívem tiszta legyen. És azt gondolom, hogy ez ma sincsen másképp. Talán azt érezzük sokszor, hogy milyen kényelmetlen az evangélium, mert hogy ott érint meg, ahol érzékenyek vagyunk. Talán azt is érezzük, hogy Krisztus túl sokat kér tőlem. A hitet talán ezért tartják sokan elavultnak. Ezért támadják az egyházat, kinevetik és félreértik. És talán fájdalmas kimondani, de vannak olyan sebek, ami ugye az egyházban az ember okozott, botrányok, bűnök, gyengeségek, és sok ember elveszítette bizalmát, és ez fáj nekünk, mert amikor az egyház sebeit látjuk, akkor nem csak az intézménynek a sebeit kell lássuk, hanem Krisztus sebét, hogy az én engedetlenségem, az én bűneim is sebet ejtenek Krisztus testén. A hívő ember talán ilyenkor könnyen elbizonytalankodik, és néha úgy érezzük elbátortalanodva, hogy a világ erősebb lenne nálunk, erősebb, mint az evangélium, a sötétség az hangosabb lenne, mint Krisztusnak a szava. De mit mond az Úr Jézus? A világ nem mindig fogja elfogadni Krisztus tanítványait. Tudjuk, hogy a kereszténység az nem a siker vallása, nem a tapsé, nem a külső győzelemé, hanem a hűségi. Aztán ott vannak a tanítványok is, mint szereplők, ők, akik szomorúak, mert Jézus búcsúzik tőlük. Ott éltek együtt 3 évig, látták a csodáit, szavait hallgatták, jelenlétét érezték, biztonságba érezték magukat. És Jézus azt mondja, hogy most elmegyek. Talán félnek, bizonytalanok, nem látják a jövőt. Sokszor talán én is így érzem magam, mi is ilyenek vagyunk. Látni szeretnénk az útat, tudni szeretnénk, hogy mi történik holnap velünk, mi történik velem, az egyházzal, a világgal. Szeretjük a kapaszkodókat, a biztos pontokat az életünkben. De az evangéliumban Jézus nem minden kérdésre ad magyarázatot, hanem önmagát adja. És ezt kell nekünk elfogadni. Nem a magyarázatot, nem a jövendőbe való látást, nem kell mi jósokhoz járjunk, mi csak Krisztust kell elfogadjuk. Krisztust kell befogadjuk a szívünkbe. És itt van ez az igazán szép példa, ugye az édesanyának a példája, a szülőasszonynak a példája, mert a szülés az fájdalmas, tele van szenvedéssel, bizonytalansággal, de amikor ott van az a kisgyermek, az az újszülött, az édesanyja minden fájdalmat elfelejt, mert ez az öröm mindent átformál. A fájdalom az nem tűnik el úgy, mintha nem lett volna, hanem értelmet kap abban a gyermekben, abban az újszülöttben. És Jézus ezt akarja mondani a tanítványoknak, hogy most talán még nem értitek ezt a keresztet, hogy én elmegyek, hogy én itt hagylak, most talán csak a fájdalmat, az egyedüllétet látjátok, de ebből az éjszakából élet fog születni. Ebből a percből, ebből a szomorúságból öröm lesz. A tanítványok akkor nem látták az egyháznak a jövőjét, azt sem tudták, hogy van egyház, mert hogy még ugye ott volt a Krisztus körül, nem látták a vértanúkat, a szenteket, akik Jézusra igent mondtak hűségesen. Nem látták a családokat, a keresztény családokat, és nem látták talán a megtérő embereket sem. És nem látták azt a 2000 éve tartó csodát, amit ma egyháznak nevezünk, és amelynek tagjaiként mi itt vagyunk, Isten háza, vagy éppenséggel a Mária Rádión keresztül kapcsolódnak bele ebbe a közös imádságba. Látjuk, hogy Krisztus nem hagyta magára a népét. Látjuk azokat az embereket, akik a sötét időszakban is világítottak. Láttuk és látjuk az evangélium erejét, amelynek az ereje emberi szíveket változtatott meg. És ott van a harmadik szereplő, a főszereplő, Krisztus. A búcsúbeszédében ő az, aki végtelen nyugalommal beszél. Nem tagadja a keresztet, nem mondja, hogy nem lesz fájdalom, nem mondja azt, hogy könnyű lesz. De mit mond? Majd viszont látlak titeket, és örülni fog a szívetek. És ez a keresztény remény, kedves testvéreim, napról napra, vasárnapról vasárnapra, azért jövünk el Isten házába, mert hogy hiszünk ezekben az igékben, és hisszük azt az örökséget, amit Krisztus önmagában nekünk hagyott. És ez nem az, hogy nem nincs keresztünk, nincs szenvedés az életünkben, hanem az, hogy Krisztus ott van az én keresztemben. Sokszor azt hisszük, hogy nekünk kell megtartanunk az egyházat, vagy szokták mondani, megváltani a világot. Nekünk kell megmenteni mindent, nekünk kell csupán csak erősnek lenni, pedig az evangélium legmélyebb igazsága az, hogy végső soron nem én hordozom Krisztust, hanem ő hordoz engem. Talán vannak pillanatok, amikor cirenei Simonok vagyunk, és segítjük hordozni Krisztus keresztjét. De amikor elcsendesedünk, és visszanézünk a keresztünkre, akkor talán látjuk és tudatosítjuk, hogy Krisztus az én cirenei Simonom, aki segít nekem, ő hordozza a mi keresztünket, ő emel fel bennünket, amikor már nincs erőnk. És talán ezért mondja Jézus, hogy lesz egy öröm, amelyet senki nem vehet el tőlünk. Mert a világ örömei mulandóak, a siker is elmúlik, a dicsőség is elmúlik, az egészség is elmúlik, de Krisztus jelenléte az megmarad. Egyedül csak Krisztus marad, egyedül csak Isten marad. És amikor az ember ezt elkezdi megtapasztalni, akkor talán kevesebb kérdés marad benne. Nem azért, mert mindenre választ kapott, hanem megtapasztalta, hogy nincs egyedül. Nincsenek válaszok, de Krisztus ott van. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a mai evangélium erre is hív bennünket, hogy ne féljek a szomorúság idején, mert Krisztus nem hagyott el bennünket. Velünk van az egyház sebeiben, velünk van a saját keresztjeinkben, velünk van a bizonytalanságunkban, velünk van a könnyeinkben is. És ő az, aki átvezet bennünket ebből a szomorúságból az igazi örömre. Engedjük, hogy vezessen nap mint nap. Adjuk oda szomorúságunkat, adjuk oda megsebzett szívünket, életünket, és engedjük, hogy ő átvegye, és igazi örömet, lelki békét nyújtson mindannyiunk számára.
1: És Isten vezessen.

Testvéreim, az Úr Jézus értelmet ad a szomorúságnak, amikor követőinek tartós és elveszíthetetlen örömet ígér a szomorúság elviselésért. Könyörögjünk örömmel ő hozzá, hogy bűneink tudatában és azok eltörlésének reményében szívesen vállaljunk üdvös bűnbánatot. Hogy készséggel vállaljuk az áldozatos keresztény életet. Segíts kegyelmeddel, hogy az életben ránk mért súlyos kereszteket üdvösségünk javára tudjuk felhasználni. Hogy földi bajainkban vigasztaló reménységgel töltsön el a boldog, örök élet valósága. Adj nekünk együttérző szívet, hogy tudjunk sírni a sírókkal, és örülni az örvendezőkkel. Adj örök boldogságot elhunyt testvéreinknek. Urunk Jézus Krisztus, add, hogy folytonosan növekedjék bennünk az örök élet reménye, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok testvérei, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el

valóban szent, vagyis dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjaid velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiat, aki jelen van közöttünk, szeretet egybe gyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsoroltam ugyanígy, kezébe vett a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálba tévedtünk, Urunk, és itt el bajunk fölállásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát, bemutatjuk neked. És attól szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyánk, éltessed minket a szent élek, és attól, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László püspökével, a többi püspökkel, a papokkal, a diakónusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, védő szentjeinkkel, és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, ezért nagy bízalommal így merünk imádkozni.
1: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg kérünk minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, Te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kélsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor,
1: és a Te lelkeddel.
0: Bocsássunk meg szívből egymásnak.
1: Legyen békesség közül mindenkor.
0: Jézus Krisztus szent testének és vérének egyesítése.

0: Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy a régóval jöjj, hanem csak egy szóval.

0: Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent is áldozatot bemutattuk, járjunk és éljünk békében.
1: Isten.

0: szeret, akar változtattad ki,
1: hogy igazságodnak
0: őre, az üldözötteknek védelmezője,
1: és népednek jó pásztor legyen, add, hogy mielőtt szengély között tiszteltessük,
0: a tanítása és példája, világító jel legyen
1: mindannyiunk számára.
0: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.

0: Kedves Mária rádió hallgatók! Szent misét közvetítettünk a Dévai Szent Antal plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és lélekben bekapcsolódtak ebbe az eukarisztikus ünneplésbe. A Szent misét bemutatta Fülöp Zsombor atya. A kántori szolgálatot Györfi Eduárd kántor látta el. Kívánjuk, hogy a mai Szent mise kegyelmei kísérjék el mindennapjaikat, erősítsék hitüket, adjanak békét szívünknek, reményt a nehézségek között, és hűséget Krisztus követésében. Osváth Gábort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Dévai Páduai Szent Antal plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Déva megyei jógú város, Hunyad megye székhelye Erdélyben. A 150 ezer lakost tömörítő Déva Piski Vajda Hunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotó eleme. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól 71 kilométerre délnyugatra, Arattól 148 kilométerre délkeletre fekszik, 187 méter tengerszint feletti magasságban. Első említése 1269-ből való Deva alakban. Német neve 1412-ben Denburg, 1808-ban románul Gyevá, németül Dimrik. A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes. Első, a lány jelentésű szláv Deva szóból, ez talán összefüggene a várba befalazott asszony legendájával. Második, a Dák Dava szóból, mely a legtöbb ismert Dák helynévben megtalálható és valószínű jelentése vár. A harmadik, egy türk eredetű ómagyar személynévből, melynek eredeti győ alakját az algyő helynév őrizte meg. A Maros völgyében fekvő várost a 371 méteres vulkanikus eredetű várhegy uralja. A megejtő magasságú, s a környékről is messziről látható várat a 13. században kezdték építeni. Napjainkban fölvonóval vagy gyalogosan közelítheti meg a látogató. A romantikus szépségű természeti rezervátumot képező várhegy számos ritka növény és a homoki vipera előfordulási helye. Minthogy a vár börtönében szenvedett mártír halált Dávid Ferenc, az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke, a várhegy és a vár az unitáriusok nemzetközi zarándok helye. A felhők fölé emelkedő várhegy csúcsán a látogatónak felejthetetlen látványba lehet része, derűs időben a retyezát hóborította csúcsai is fölvillanhatnak. A Maros völgy ezen különleges geológiai képződményét naponta több száz turista látogatja. Hunyad megye helységeihez több népmonda és legenda fűződik. A Dévai vár építésének a történetét a magyar nyelvterületén közismert Kőműves Kelemenné című ballada rögzíti a szimbólumok szintjén. A város a várhegy köré épült, népessége 58.860 fő, ebből 5.022 magyar ajkú. Látnivalók a városban Dévavára, Magna Curia, a 17. században épült, korhű hangulatot árasztó, barokk stílusú, impozáns ferences templom és rendház. Jelenleg a Böjte Csaba testvér által létrehozott nemzetközi hírnévnek örvendő gyermekmentő központ, a Dévai Szent Ferenc alapítvány és a magyar tannyelvű Dévai Római Katolikus Liceum székhelye. A református temploma közvetlen szomszédságában található a 19. században épült református parókia. A Dévai Ferences Nagyboldogasszony plébánia, a régi központban épült színház Jakab Dezső tervei szerint 1901-ben készült el, a régi vármegyeháza, ma polgármesteri hivatal, a Dévai zsinagóga 1896-ban épült, a város Piski felé eső részén elterülő Dévai csángótelep 1910-ben a bukovinai székelyek számbelileg is egyik legjelentősebb csoportja Déván és Hunyad megyében telepedett le. Itt van a csángótelepi római katolikus templomuk és a csángótelepi korszerű magyar tannyelvű Téglás Gábor liceum. Ezen kívül még sok látnivaló várja a kedves arra járó látogatókat. 1911-ben bukovinai székelyek költöztek Déva egyik telepére. 1935-ben a telepi lakosság óhaja, hogy templomot építsenek, meghallgatásra talált, és hatalmas erővel el is indult az építkezés a két telep részéről jegyzőkönyvileg e célra átadott helyen. A Déva telepi templom építőbizottsági elnökének, Varga Ireneusz Zárda főnöknek, a két telepi bírónak, Zsók Fábiánnak és Gáspár Antalnak, valamint a két telep gazdatanácsának irányításával elindultak a munkálatok. Bot Vilmus az első világháború alatt az olasz fronton az első vonalban harcolt. Ott megfogadta, hogy ha élve megszabadul, s a templomépítés lesz Déván, nagy adományt fog adni a templom javára. Be is tartotta a szavát. A Szent Antal szobrot karján a kis Jézussal, és az első kelyhet is ő adományozta. Kásler Péter készítette a padokat. A keresztúti képeket Zsók Lajos adományozta. A Jézus szíve szobrot egy Schnabel nevű kőfaragó adományozta. A keresztelő kútat Zsók Ferenc. Palko István adományozta a Mária oltárt. 1940. augusztus 18-án Varga Ireneusz megáldotta a Dévatelepi Szent Antal templomot. 2002. április 20-án önálló plébániává nyilvánították. 2019-ben egy játszóteret vehettek birtokba a Dévai Szent Antal plébánia udvarán a gyermekek. A fiatalok nagy örömére a játszótér szomszédságában egyéb sporteszközöket is állítottak fel, amivel bővíthették a plébánia készletét. 2020. augusztus 2-án dr. Kovács Gergely érsek úr szentelte fel a templomot. A templom udvarban Xantus Géza által tervezett és kivitelezett naphimnusz parkot áldott meg az érsekatya a 80 éves templom ünnepsége keretében ugyancsak 2020. augusztus 2-án. A Dévai Ferences Páduai Szent Antal plébánia a Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, a templom búcsúsünnepe június 13 és 5

0: által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, Te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
2: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze Isten országától. Ezután már több kérdést nem mertek neki feltenni. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Akik szeretik nézni a sportot és az olimpiát, meg bármilyen nagy világsport eseményt, hát ugye az úszó világbajnokságokon hát megszületett egy magyar csúcs, a Milák csúcs, aki biztos hallott róla, Kristóf Milákról. Ugye a Dél-Koreában, amikor volt a vizes világbajnokság, akkor ő világcsúcsa, világbajnok lett, és így megdöntötte az előtte 10 éves nagy csúcsot, a Michael Phelps csúcsát, ugye, akiről azt mondták, hogy fő, hát ezt nem lehet egyáltalán az ő világcsúcsát megdönteni. Hát mégis ez a magyar Milák Kristóf 19 évesen megdöntötte. És ugyanígy vannak még nem csak magyar, hanem ugye most a romániai úszó, egy fiatal 17-18 éves, aki mindent most nyer meg egymás után, ő is a világcsúcsokat csak amúgy állítja be. Tehát ugye ezt azért mondom el, mert az óriási teljesítményekből lehet csak erőt meríteni. És óriási dolog az, amikor beérik az a sok munka, beérik az a sok edzés, és annak aztán megjön az eredménye. Amikor is ugye végigmész a versenyen, célba érsz, dobogóra állsz, tehát elérted a csúcsodat. És nem mindenkinek adatik meg ez a lehetőség. Vannak, akik egész életükben csak azon álmodoznak, de nem jutnak sehova. Vagy vannak sokan mások, hogy neki rugaszkodnak, kipróbálnak valamit, de aztán félúton abba hagyják. Tehát, és ezt mind azért mondtam el, mert a mai evangéliumban láttuk az írástudót, és félúton Isten országa felé. Tehát különös dicséretet kap Jézustól, azt mondja, hogy nem vagy messze Isten országától. Vajon mit jelentenek ezek a szavak? Tehát látjuk a sport csúcsokat, látjuk ezt az írástudót, de közben önmagunkat vessük egy picit vizsgálat alá. Hol is tartunk mi az Istennel való kapcsolatunkban? Hol tartok én a fele barátommal való kapcsolatomban? Hogyan állok én önmagammal? Tehát mennyire vagyunk mi messze vagy közel? Vagy éppen megakadtunk mi is valahol félúton, mint ez az írástudó? Tehát nem vagy messze Isten országától. Jézus ezt mondja, nem azt mondja, hogy benne vagy, hanem nem vagy messze. Ez azt jelenti, hogy valahol megállt az írástudó félúton. Tehát ennek a mondatnak akár csak egy éremnek két oldala van, kétféle értelmes, mindkettő lényeges. Tehát ezekben a szavakban ugye dicséret van az írástudó felé, hogy nem vagy messze. Tehát elindultál, jó irányba haladsz, már közel vagy hozzá. És miért érdemelte ki a dicséretet? Azért, mert, amint a válaszából kiderül, az ember nem elégedhet meg csak a vallásnak a külsőségeivel és a ceremóniáival. Tehát arról beszél, hogy az áldozatok bemutatásánál sokkal többet ér, ha szeretettel és egész lényeddel fordulsz Isten felé. És kortársai túlnyomó többsége elégnek tartotta, hogyha a vallásos előírások szerint minden rituálét elvégeztek, és akkor ezzel letudták a kötelességeiket Isten felé. De ez az írástudó nem ragadt le ezen a szinten, és ezért Jézus megdicséri őt. Másfelül azonban azt is érezzük Jézus szavaiból, hogy valami még fájdalmasan hiányzik ebből az írástudóból. Az, hogy nem vagy messze. Tehát még nem is vagy ott. Tehát elindultál, jó irányba haladsz, de megálltál a félúton. Tehát vannak olyan esetek, amikor már nagyon, nagyon kevés hiányzik a célig, de éppen azon a kevésen múlik az emberek élete. Tehát azt mindig szoktuk mondani, hogy 99%-ban, de még az az 1% is kell. Ahhoz, hogy tökéletesen meg tud tenni, vagy el tud érni azt, amit akarsz. Tehát nem elég, hogyha egy labdával csak a gólvonalig megyek, az be kell rúgni, mert csak úgy lesz eredmény. De csak a gólvonalig megyek, akkor azzal még nem tettem semmit. Az annyi, mintha a saját kapomnál állnék a labdával, és ugyanígy bármilyen sportban. És ha valaki majdnem, ugye, úgy is szoktuk mondani, majdnem átér a zebrán, mielőtt pont oda vágódik egy autó, vagy ha égő házból menekülve valaki majdnem eléri a kijáratot, de mégsem, tehát így kell elképzeljük ezt, hogy az írástudó is úgy félig megállt a félúton Isten országa felé. Tehát Jézus megdicséri, de azt mondja, hogy ez még nem elég, megálltál valahol, valami nem stimmel. Vagy ugye egy fuldoklónak majdnem sikerül elérni a mentővet, de mégsem. Tehát az a kevés, ami még hiányzik, az szörnyen fájdalmas tud lenni. És hányszor vagyunk így a hétköznapi életünkben, hogy nekiállnunk nagy hévvel, dírrel, durral, na én ezt megteszem, én ezt megcsinálom, én ezt akarom, és jóformán neki se álltás, már félbe hagytad a dolgot. És érdemes elgondolkodni, hogy milyen az életem akkor, milyen az én munkám. Nagyon sokszor egyszerre több mindennek neki fogunk, és egyet sem tudunk normálisan befejezni. Na itt van az, hogy semmi, tehát az a kevés is, ami szükséges a tökéletességhez, az miattam hiányzik, miattunk hiányzik. Nem Isten miatt és Jézus miatt. Tehát nem vagy messze Isten országától. Ez az írástudó jó irányba indul, de úgy tűnik egyelőre csak a küszöbig ért el. Értette, amit Isten szava jelent, de az ő akarata nem mozdult. És nagyon fontos figyelmeztetés van ebben a mi számunkra, hiszen gyakran mai hívők, keresztény emberek is csak addig jutnak el, mint ez az írástudó. Neki az volt a hivatása, hogy tanulmányozza a szent írásokat, azt feltárja, hogy mit is jelenthetnek, és hogy hogyan is kell érteni Istennek a törvényét. És gyakorú hibánk, hogy mi is megelégszünk ennyivel. Tehát szeretnénk jól megérteni, amit a Szentírás mond. Kíváncsiság van bennünk, hogy bizonyos kényes témákban mit is mond nekünk Isten igéje. Ha pedig megértettük, akkor ki is durran belőlünk a lelkesedés, mert az akaratunk már nem mozdul a megértett ige szerint. Tehát az életünkben semmilyen változás nem történik, magyarul megmondva. És ennek az írástudónak és sok mai hívőnek is ez a félútja. Nagyon sokszor ugye úgy olvassák sokan a Szentírást, ezt többször is mondtam már, hogy találomra kinyitják, na lám, mit mond nekem az Isten, fű, ezt adtam, na belemagyarázok mindent, de semmi érdekes nem történik, csak érzelmileg téged meghatott. De hogyha picit megnézzük mélyebben, hogy ez a szöveg honnan van, ki írta, mikor írták, és miért, egy kicsit úgy tudományosabban, akkor teljesen más jön ki belőle, mint amit első látásra te kiolvasol belőle. Tehát úgy is lehet olvasni, attól függ, hogy ki milyen célból akarja, de nem szabad túlzásokban esni. És itt van a félút mindig. Pál apostol is az önvallomásában azt írja, hogy nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenes a cél felé. Isten mennyei elhívásának, Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Tehát tudja Szent Pál apostol is, hogy ő még nincs a célnál. Félúton van ő is, de a vallomása tele van mozgással, lendülettel, dinamikával. Mi is annyiszor mondjuk, hogy hú, úgy szeretem az Istent. Úgy szeretem a feleségemet, férjemet, szeretem a munkatársaimat. De amikor megmaradunk csak az elméletnél, és az akaratunk nem mozdul meg, hogy a szeretetet azt vált cselekedetté, akkor nem ér semmit. Farahány borsó az egész. Ezt is többször szoktam mondani, hogy hiába mondod a feleségednek, hogy ó, édes tubicám, és aranyos kis galambom, meg stb. Egész nap ezt mondod, de hogyha egy picit nem simogatod meg, nem fekszel le melléje, akkor semmit nem ér az egész dumád. És ugyanígy vagyunk a jó Istennel is, hogy hiába mondom én neki minden nap azt, hogy szeretlek. Hiába fogalmazol meg saját imákat, jó, nem kell, nem vesz kárba, de azt nem váltod valóra, ahogyan a hit is cselekedetek nélkül halott. Na, itt kezdődik. Fél úton vagyunk legtöbbször. És milyen kép él bennünk a keresztény emberekről? Ha le kellene most rajzolt egy keresztény embert és a jellemzőjét, akkor most gondolkodj el, hogy mit rajzolnál le? Milyen testmény lenne belőle? A legtöbben talán olyan kifejezésekkel jellemeznék, hát hogy a keresztény ember az együttérző, megbocsátó, békességre törekvő, szeretetteljes. Pontosak ezek is, sőt, de érezzük, hogy mennyire passzív fogalmak ezek. Mennyire hiányzik belőlük az élettel teli mozgás, a dinamika, a lendület. A Pál apostoltól kérnénk a keresztény embernek a jellemzését, ő akkor egy cél egyenest futó embert rajzolna. Olyant, aki még nem érte el a célt, de minden igyekezetével neki feszült. Sajnos, hogy nem tudjuk meg, hogy mi történt az írástudóval, miután Jézussal beszélgetett. Lehetséges, hogy továbbra is megmaradt a félúton, és tetszelget abban, hogy pontosan ért mindent Isten törvényéből, élvezve a saját nagy tudását és okosságát. Azonban az is lehetséges, hogy a Jézussal való találkozás kimozdította őt ebből az öntetszelgő helyzetből. És nekünk is ez a feladatunk, kötelességünk, hogy engedjük, hogy Jézus kimozdítson ebből a magabiztos öntetszelgés állapotából. Mert nem én vagyok a legjobb, nem én vagyok a legtökéletesebb, nem én vagyok a legszebb. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tudjak Jézus igazi, szeretetteljes követőjévé válni, és tudjam, hogy mi a célom. És fontosabb kérdés az, hogy gondolkodj el azon, hogy vajon most hol tartasz te ezen az úton. Értjük Urunknak a szavát, talán hallgatni is szeretjük, és talán szívesen tanulmányozzuk is. Tudjuk, halljuk, értjük, hogy ő mit vár el tőlünk. Az nagyon jó irány, akkor már mi is megkaphatjuk Jézus dicséretét. De vajon innen tovább tudunk-e mi lendülni? Tudjuk-e megélni, amit megértettünk? Itt a félúton vajon meg tudjuk-e tölteni hitünket élettel, mozgással? Igen, nagy veszély belekényelmesedni abba, hogy én értek mindent a Szentírásból. Ebbe az öntetszelgő állapotban nagyon könnyű belekényelmesedni, de éppen ezért könyörögjünk az Úrhoz, aki munkálja bennünk az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől kezdődik az élővíz folyói, Mörgulesz kukotizóval. 21 órától kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a Szentlélek kilencede, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fogom a kezed, Weber Csilla műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 25 perctől a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozhatják velünk. 22 óra 30 perctől a Hit görögkatolikus szemmel Pallai Béla parókus műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 23 órától zenés verses összeállítást közvetítünk, és ahogy már megszokhatták, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk, áldott szép estét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Pesti mese. Kedves gyerekek, ma este a 100 nyúlról mesélek nektek, hallgassátok szeretettel. Élt hajdanában egy király. Egy szál lányát csak ahhoz volt hajlandó feleségül adni, aki 3 kívánságát teljesíti. Lehetett a legutolsó koldus is. Sokan próbáltak szerencsét, de hiába. Volt egy ember, s annak 3 fia. Egyszer azt mondja a legnagyobbik, legokosabb legény: elmegyek szerencsét próbálni, hát ha enyém lesz a királylány. Ezzel útnak eredt a legény. Ahogy ment, mendegélt, találkozott egy vén koldussal, de szó nélkül elhaladt mellette. Az utána szólt: hová igyekszel, te legény? Semmi közöd, hangzott a válasz, és ment tovább. Nem lesz szerencséd, jósolta az öreg. Úgy is lett, üres kézzel tért haza az apai házba. A középső okos fiú azt állította, ővé lesz a királylány. De ő is úgy járt, mint a bátyja. Aztán egy idő múlva így szólt a legkisebb, a legbutább legény: bátyáim megpróbálkoztak, de hiába. Hát, ha nekem kedvez a szerencse. Mit akarsz, te nagy okos? Bátyáid különb legények, mint te, s nekik sem sikerült. De a legkisebbik legény mit sem törődött apjával, s útra kerekedett. Amint ment, mendegélt, találkozott az öreg koldussal. Előre köszönt neki. Az megkérdezte, merre tart. A legkisebbik fiú elmondott neki mindent, aztán kapott egy sípot a koldustól, aki így szólt: elküldenek 100 nyúlra vigyázni, te meg fúj bele ebbe a sípba, és a nyulak hozzád futnak mindegy szálig. Úgy is lett, ahogy a koldus jövendőlte. Az ostoba legény beállít a királyhoz, s ez az első szava: hol a leányod? Szeretném látni, tetszik-e nekem, vagy sem? Hát ahogy az előállott, a legény tátott szájjal maradt a csodálkozástól, s amikor megszólalt, ezeket mondotta: gyönyörű szép teremtés, a próbákat állom. Első nap a király azzal bízta meg, hogy vigyázzon 100 nyúlra. A legény kiment a mezőre, a nyulakat elengedte, s azok épp 100 felé futottak, eltűntek mindegy szálig. Az ostoba legény kíváncsi volt, igazat mondott-e a koldus. Sípját elővette, megfújta, s hát futnak a nyulak, nyüzsögnek körülötte, még egy sánta sem hiányzik. Na, mehettek legelni tovább, adta parancsba a legény. Valaki ezt meglátta, s elmesélte a királynak. Az küldte a lányát, hogy kérjen egy nyúlfit a legénytől. A királylány vénasszonynak öltözött, a fiúhoz bánszorgott, és mind kunyerált, szánja meg őt, adjon neki egy kis nyulat. Ezt mondta a legény: hiába könyörögsz, nem adhatok, nem az enyém egyik sem. De az anyóka csak a magáét fújta: csak egyet adj, a legkisebbiket. Az ostoba legény rájött, hogy ki is az az öregasszony valójában, s megígérte, ha megcsókolja, kap egy nyulat. Az öregasszony mind ellenkezett: nem, nem. De végül csak adott egy csókot. Kapott is érte egy nyúlfit. Kosarába dugta, s elindult hazafelé. Örvendett magában, hogy jól rászette a bugyut a legényt. Az várt, hadd teljen az idő, s amikor a lány szinte hazaért, sípját előkapta, belefújt, s a nyúl megkoppintotta a kosár fedelét, s utcu vesd el magad, kiugrott, s eszeveszettséggel futott a pásztorhoz. Csak ámult-bámult a királylány: volt nyula, nincs nyula. Este a legény hazahajtotta mind a 100 nyulat, megszámolva adta át a királynak. Aztán a király megparancsolta, másnap reggel legyen újra a palotában. A legény útban is volt, s újra találkozott az öreg koldussal. Most egy kürtöt kapott, hogy azzal terelje össze a lovakat. Aznap a király 100 lovat bízott rá, legeltesse őket, s este hiánytalanul terelje be az istállóba. A legény szabadon engedte a lovakat a réten, s azok eszeveszett vágtatásba kezdtek, s mind oda lettek, mintha a föld nyelte volna el őket. Egyet sem búsult a legény, várt, várakozott, egy idő múlva kürtjét megfújta, s láss csodát, fújtatva odavágtatott mind a 100 paripa. A király most azzal küldte oda a lányát, hadd kérjen egy lovat magának. De a lány azt mondta, nem megy, fél a lovaktól, megtalálják rúgni, menjen maga az apja. A király átöltözött, nem lehetett ráismerni. Szamárra pattant, kinyargalt a legelőre, s mind kérte a legényt, adjon neki egy lovat. Szó sem lehet, ellenkezett a legény. Legalább kölcsön add egy kicsit, így a király. A világ összes kincséért sem, vágott vissza a bugyuta. Nem adsz egyet ajándékba, kérlelte a király. Na jó, adok egyet, de előbb emelt föl a szamár farkát, s tartsd úgy egy ideig, engedett a legény. A király hiába próbált ellenkezni, a legény hajthatatlan volt. Aztán a király egy darabig tartotta a szamár farkát, s kapott érte egy lovat. Majd fölpattant a hátára, hazafelé vágtatott, és otthon a lovat bezárta az istállóba. Örvend magában, s ezt gondolja, csak túljártam a legény eszén, este nem lesz meg a 100 ló. Az ostoba mit sem tudta, hogy a király már hazaért, a ló az istállóba zárva, hát fogta a kürtöt és megfújta. Uram, teremtőm, a ló a kürt szó hallatára megrúgta az ajtót, az kirepült a sarkából, szakadt is a kötél. A király a dörömbölés hallatára az ablakhoz futott, de már csak a lófarkát láthatta. Este a legény hazahajtotta a lovakat, megszámolta mind a 100-at, jól láthatta a király, egy sem hiányzik. Aztán az istállóba hajtotta a lovakat. Utolsó napon a király azt parancsolta, egy zsákot töltsön meg hazugsággal, de addig töltse, míg ő nem szól, hogy kösd be. Az ostoba pedig fejét a zsákba dugta, és elindult, hogy teljesítse a király kívánságát. De a zsák csak nem telt, üres volt. Akkor az ostoba úgy döntött, igazsággal tölti tele a zsákot, s arról mesélt, hogyan őrizte a nyulakat, s odament a királylány nyulat venni, ő pedig nem adott addig, amíg csókot tőle nem kapott. A király ide-oda dőlt a nevetéstől, depórul járt a leánya. Aztán a legény arról mesélt, hogy lovakat őrzött, maga a király ment el egy lóért, de ő nem adott, amíg az a szamár, hamar kösd be a zsákot, tele van, kiáltott rá a király. És az ostoba legény így nyerte el a szépséges szép királylány kezét. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Örök királyunk, Szent Urunk, Atyával trónoló Fiú, Ádám ősünket egy szavad, alkotta, mint képmásodat.
1: S midőn az ördög, földiek ős ellensége megcsúfolt, szűz által testi életet vállaltál értünk, földi sort.
0: Velünk, hogy lakva testben is, Istennel minket egybekös, s kerességben bocsánatot, megváltásképpen adj nekünk.
1: Kereszt halált az emberek, üdvéért haltál kegyesen, és ontottad szent véredet üdvünknek váltságdíjaként.
0: Fel is támadtál, glóriát készített néked, Szent Atyád, hogy sírból felkelünk mi is, hívőn megvallja tiszta szív.
1: Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, oszd meg dicsőséged velünk.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Krisztus értünk szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Alleluja. Boldog, aki gondol a szűkölködőre, annak az Úr megmentője lesz a rossz napokban.
0: Megőrzi őt az Úr, és életben tartja, boldoggá teszi a földön, és nem adja át ellenségei dühének.
1: Beteg ágyán segítséget hoz neki az Úr, és enyhülést ad minden betegségében.
0: Így szóltam, Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Ellenségeim rám átkot szórnak. Mikor hal meg már, és neve mikor vészel?
0: És ha egyik bejön, hogy meglátogasson, hazugságot beszél, gonoszságát szívébe gyűjti, és gyalázni kezd, amikor távozik.
1: Összesugromlásomra minden ellenségem, rosszat forralnak ellenem.
0: Halálos kór van már benne, ágynak esett, nem is kell fel soha többé.
1: Még barátom is, akiben pedig bíztam, aki együtt ette kenyerét velem, sarkát emelt ellenem.
0: De te, Uram, könyörülj meg rajtam, állíts talpra, hadd fizessek meg nekik.
1: Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha nem ül diadalt fölöttem ellenségem.
0: Te pedig engem ártatlanságomért felkaroltál, és színed elé állítottál mindörökre.
1: Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Amen. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Krisztus értünk szegény élet, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Alleluja.
0: Csörgedező patakok vidítják Isten városát. Alleluja. Isten, ami menedékünk, ami erős várunk, biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket.
1: Nem félünk azért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak.
0: Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a bércek.
1: Csörgedező patakok védítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét.
0: Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne. Isten oltalmazza már kora hajnalban.
1: Nemzetek tomboltak, országok inogtak, az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld.
0: Velünk van a seregek ura, a mi menedékünk Jákob istene.
1: Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, melyeket a földön végbe vitt.
0: Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetör íjat, láncsát összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti.
1: legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön.
0: Velünk van a seregek ura, a mi menedékünk Jákob istene.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Csörgedező patakok vidítják Isten városát. Alleluja.
1: Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Alleluja. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk. Ki ne dicsérné nevedet.
0: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Daloljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Alleluja.
1: Rövid olvasmány. Krisztus, annak ellenére, hogy Isten fia volt, a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt tette főpappá, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Öröm töltötte el a tanítványokat.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr láttára, alleluja, alleluja.
0: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Alleluja.
1: Krisztus az út, az igazság és az élet. Kérjük őt hangos szóval.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Urunk, imádkozunk hozzád egyházad minden szolgájáért, hogy amikor az élet kenyerét megtörik testvéreiknek, őket is, magukat is tápláld és erősítsd.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Imádkozunk hozzád egész keresztény népedért, hogy példaadóan teljesítse hivatását, és tartsa meg lelki egységben a béke köteléke.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Imádkozunk hozzád azokért, akik a közhatalmat gyakorolják, hogy feladatukat igazságosan és megértéssel végezzék, és így minden nép között erősödjék az egyetértés és a béke.
0: Élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Kérünk, hogy minket, akik őszinte szívvel ünneplünk téged, tégy méltóvá a szentek közösségére, elhunyt testvéreinkkel együtt, akiket kegyelmedbe ajánlunk.
0: élő Isten fia, áld meg népedet.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kihagyhatatlan ereje, amelyet örvendező szívvel ünneplünk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él,

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Aki a mennyországot nem magában hordja, hiába keresi azt az egész világ mindenségben, mondta Carl Sonnenschein.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájával jelentkezünk. A mikrofon mögül szeretettel köszönti Önöket Köteles László. Nem sokkal ezelőtt emlékeztünk arra, hogy húsvét után elérkezett annak az ideje, hogy Jézus visszatérjen a mennybe. Annak ellenére, hogy egyéb egyházi ünnepekkel szemben ez az ünnep ma már eléggé a háttérbe szorulni látszik, el kell mondanunk, hogy Jézus mennybe menetele nélkül nem lenne pünkösd. Maga Jézus mondja a tanítványainak és a követőinek, hogy neki azért kell távozni erről a földről, hogy átadja a helyet a vigasztalónak, aki nem más, mint a Szentlélek. Épp ezért annak ellenére, hogy ez a két ünnep különböző időpontokon van, mégsem választhatók el egymástól. A mennybe menetel arról beszél, hogy olyan megváltója van az embernek, aki a heidelbergi K.T. szavaival élve atya előtt könyörgésével szüntelenül közben jár. A pünkösd pedig arról, hogy a Szentlélek az, aki elvégzi azt a csodát, hogy az ember erre figyelve erőt kapjon akár a mindennapok harcaihoz is. Beszéljünk hát ma mi is Jézus mennybe meneteléről, aminek a hétköznapokban is vannak tehát következményei.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma egy picit visszatérünk mi is Jézus mennybe meneteléhez. A Biblia szerint Jézus feltámadása után 40 napig volt még együtt a tanítványaival. Tanította őket, jelen volt közöttük, aztán egy napon az Olajfák hegyén a szemük láttára felemeltetett a mennybe. A történet egyszerre lenyűgöző és meghökkentő. Képzeljük csak el, milyen érzések kavaroghattak a tanítványokban. Még mindig próbálják feldolgozni a kereszthalált, a feltámadást, és amikor végre úgy érzik, hogy minden a helyére állt, Jézus újra kilép közülük. Az első emberi reakció talán az értetlenkedés, a felháborodás lenne, de a történetben mégis azt olvassuk, hogy a tanítványok örömmel tértek vissza Jeruzsálembe. Nem omlottak össze, nem estek kétségbe, hanem örültek, és ez különös, hiszen általában, amikor elveszítünk valakit, nem örülünk. De akkor mégis miért reagáltak így ezek a tanítványok? Azért, mert megértettek valamit. Azt, hogy a mennybe menetel nem egy búcsú volt, hanem egy új korszak kezdete. Jézus eddig egyszerre csak egyetlen helyen tudott lenni, mostantól azonban mindenhol jelen lehet. Épp ezért Jézus mennybe menetele nem arról szól, hogy valaki elment, otthagyta az övéit, bezárta maga után az ajtót, hanem arról, hogy kilépett a fizikai korlátok közül. Ha ma történne ugyanez, vajon hogyan reagálna a világ? Egyáltalán hogyan reagálnának rá a keresztények? Képzeljük csak el, híradókban vezető hír lenne. Furcsa jelenséget láttak Jeruzsálem mellett. A közösségi média tele lenne videókkal, az elemzők vitatkoznának azon, hogy vajon a felvételek eredetiek-e, valósak-e, vagy mesterséges intelligencia készítette. Próbálnák megfejteni, hogyan lehetséges az, ami történt. Mások talán összeesküvést sejtenének, mások próbálnák bebizonyítani, hogy az egész esemény egyáltalán nem igaz, hiszen a fizika törvényeit meghazudtolja, miközben ugyanúgy lemaradnának a lényegről, mint ahogy sokan akkor is. Mert a mennybe menetel igazi üzenete nem maga a látvány, hanem az ígéret, nem hagylak titeket egyedül. Miért kellett Jézusnak elmennie? Gondoljunk bele, milyen egyszerű lenne ma a hit, ha Jézus személyesen itt sétálna közöttünk, beülne egy televíziós vitába, interjúkat adna, megjelenne az interneten. Valószínűleg rekordnézettséget produkálna. Egy érdekes paradoxon, az emberiség sokat változott, miközben semmit nem változott. A keresztény gondolkodás szerint Jézus távozása nem veszteség volt, hanem nevezhetjük inkább így szükséges lépés. Ő maga mondta, jobb nektek, ha elmegyek. Ez első hallásra szinte érthetetlen. Hogy lehet jobb? Azért, mert a tanítványok addig kívülről követték Jézust, mostantól viszont belülről vezetheti őket az Isten lelke. És ez az, ami hatalmas lehetőség a számunkra is. A kettő között, a kívülről követés és a belülről vezetés között hatalmas különbség van. Hadd hozzunk most itt egy hétköznapi példát. Ez körülbelül olyan, mint amikor egy gyermek biciklizni tanul. A legelején a szülő fogja a biciklit, segít, ott fut mellette, aztán egyszer csak elengedi. A gyermek először megijed, azt hiszi egyedül maradt, aztán rájön, hogy ez már megy neki is. A mennybe menetel részben erről szól. Értsük jól, Isten nem örökre kapaszkodó gyermekeket akar, hanem hitben érett embereket. És van még valami. A mennybe menetel azt is jelenti, hogy Jézus uralkodik. Ez ma talán furcsán hangzik. A modern ember nem szereti az uralkodó szót, pedig mindenki szolgál valamit. Vannak, akik felett a pénzük uralkodik, vannak, akik a hatalom vágyuk szolgái, vagy az elismerésé. A mai világ a lájkoké, a karrieré, de még lehetne folytatni a sort. A kérdés tehát nem az, hogy van-e királyunk, van-e, aki uralkodjon rajtunk, hanem az, hogy ki az, aki uralkodik. A mennybe menetel annak a kijelentése, hogy a végső szó nem a félelemé, nem a halálé, nem a gonoszságé, hanem Krisztusé. És valljuk be, amikor például híreket olvasunk, vagy nézünk a tévében, hallgatunk a rádióban, néha jó lenne erre emlékezni. Mit kezdjen hát a 21. század embere konkrétan egy ilyen régi történettel, ami ráadásul eléggé érthetetlen, felfoghatatlan is? Mert valljuk be, a mennybe menetel elsőre nem tűnik túl praktikus ünnepnek. Karácsonykor van ajándék, húsvétkor van dráma, és ott van a feltámadás, ott vannak a piros tojások, pünköskor pedig ott vannak a lángnyelvek. De a mennybe menetel? Sok embernek csak egy régi vallási jelenet, pedig, ahogyan utaltunk is rá, nagyon is aktuális. A modern ember egyik legnagyobb problémája ugyanis a reményvesztettség. Sokan élnek úgy, hogy nincs céljuk, nincs kapaszkodójuk, nincs jövőjük, csak próbálnak túlérni egyik napról a másikra. A mennybe menetel viszont azt mondja, hogy az ember története nem lefelé tart,
Lehet irány, van cél, van folytatás, és ez nem egy olcsó optimizmus. Ez nem a ma annyira felkapott pozitív gondolkodás, nem arról szól, hogy minden szép. A tanítványok üldözést kaptak, szenvedést, bizonytalanságot, mégis volt bennük valami megingathatatlan. Azért, mert hitték, hogy Jézus él és uralkodik. Talán ma is erre lenne szükség. Nem még több zajra, hanem több reményre. Nem még több cinizmusra, kritizálásra, hanem hitre abban, hogy az élet több annál, mint amit éppen mi látunk. A mennybe menetel emlékeztet arra, hogy nem minden mérhető. A szeretetet nem tudjuk lemérni kilókban vagy méterekben. A reményt sem lehet lefényképezni, mégis ezek tartják életben az embert. Jöjjön hát néhány érdekesség. Nem tudom, tudták-e, kedves hallgatóink, például azt, hogy a mennybe menetel ünnepét már az első keresztény évszázadokban is megtartották. Sőt, sok helyen már nagyon korán körmeneteket is tartottak. A középkorban néhol még különleges szertartások is voltak ezen a napon. Voltak olyan templomok is, ahol egy Krisztus szobrot húztak fel a templom mennyezete felé, hogy szemléltessék a mennybe menetelt. De érdekes a felhő szimbóluma is, ami megjelenik még a történetben is, hiszen a Bibliában a felhő gyakran nem egy meteorológiai jelenség, hanem Isten jelenlétének a jelképe, ami azt jelenti, hogy Isten jelen van, még ha nem is látjuk teljesen. És ez talán az egyik legfontosabb üzenete a mennybe menetelnek. Nem attól valóságos valami, hogy mindig szem előtt van. Sokszor a legfontosabb dolgok láthatatlanok, mint a bizalom, a hűség, a hit, vagy épp a szeretet. A mennybe menetel ezt a láthatatlan valóságot nyitja meg bárki számára.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben néhai nagy tiszteletű Cseri Kálmán ige hirdetésének részleteiből, a mennybe menetel jelentőségéről hallunk.
2: Isten igéjét két helyről olvasom. A Márk evangéliuma utolsó két versében is olvashatjuk az Úr Jézus mennybe menetelének a leírását, és a Cselekedetek könyve első részében is. A Márk 16, 19 és 20. versei így hangzanak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. És a Cselekedetek könyve első részének 9., 10. és 11. verse így hangzik. Miután ezt mondta nekik Jézus, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondták. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Kedves testvéreim, így történt az Úr Jézus mennybe menetele. Feltámadása után 40 napig még együtt volt tanítványaival, akkor elment velük Jeruzsálem határába, egészen Betánia közelébe, ahogy Lukács leírja ezt, és miközben beszélt hozzájuk, így ahogy itt olvastuk, egyszer csak látták, hogy felemelkedik, és egy pillanat alatt egy felhő eltakarta őt. Ők megnéztek mindenfelé, főleg fölfelé, de nem látták. És azóta emberi szem nem látta Jézust. Ő megmondta, hogy legközelebb akkor látjuk meg, amikor majd dicsőséges második eljövetelekor megjelenik nagy hatalommal, és akkor viszont minden szem látni fogja őt. Erre az ő második eljövetelére utalnak itt ezek az angyalok, akik a tanítványokat tétovaságukból ezzel ébresztik föl, ezzel térítik magukhoz, mit álltok itt nézve az ég felé. Az a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön majd el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Mit jelent az, hogy érettünk volt itt? Mindaz, amit Jézus emberi testében cselekedett és tanított, érettünk történt. Mennybe menetele pedig annak a bizonyítéka, hogy azt, ami véget ott hagyta a mennyet és eljött ide utánunk, ami véget magára vette a mi emberi testünket, azt ő tökéletesen elvégezte. Amire múlhatatlanul szükségünk volt, és csak ő tudta megtenni értünk, azt ő megtette. Mi volt ez? Elmondta nekünk pontosan, hogy valójában kicsoda Isten. Megtudtuk tőle, hogy mit tettünk mi Isten ellen, és ezzel önmagunk ellen is. Megmutatta, hogy hogyan lehet ezt jóvá tenni, és hogy kerülhetünk vissza Isten közelébe. Megtanított arra, sőt elénk élte, hogy milyen az az élet, amit elveszítettünk, és visszanyerhetünk. Egészen más, mint az, amit Isten nélkül él valaki. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus tökéletes váltságot szerzett nekünk kínhalála és feltámadása által. És amikor mennybe menetele előtt számot adott az atyának az elvégzett munkáról, jelenti, hogy senki sem veszett el azok közül, akiket ő rábízott. Talán a zsidókhoz írt levélnek ez a rendkívül tömör mondata mutatja, hogy Jézus érettünk volt itt, amit a 10. részben olvasunk, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Itt semminek nincs híja, egyetlen áldozat elég volt ehhez. Nem kell és nem lehet megismételni. Örökre, egyszer és mindenkorra elvégezte azt, ami végett, ami célból jött. Tökéletesekké tette azokat, akik ő benne hisznek, és ezek megszenteltek, mert az ő szentségét adja nekik. És erre csak Jézus volt képes. Egyedül az ő áldozatát fogadta el a mindenható, igazságos Isten érvényes elégtételként a mi bűneinkért. Egyedül az ő áldozata elég a legelvetemültebb bűnös számára is bocsánatnak. De ez elég. Mindenkinek és minden benne hívőnek. És ez azt jelenti, testvérek, hogy mivel Jézus életünk volt itt, és erre a pecsétet éppen az ő mennybe menetele ütötte rá, majd látni fogjuk, hogy miért, ebből az következik, hogy minden benne hívő bizonyos lehet abban, hogy ő érette Istentől bocsánatot kap a bűneire. Én sok olyan emberrel beszélgetek, akikben időnként fölriad a lelki ismeret, akik nem tudnak mit kezdeni a múltjukkal, ráveti árnyékát a múltjuk a jelenükre, és hiába menekülnek és próbálják csinált és pénzen vett örmökkel valahogy enyhíteni a lelkiismeret furdalást, követi őket a bűnük, mint mindenkit az árnyéka, és amikor ezek az emberek megértik és hittel komolyan veszik, hogy elég nékik is az a kegyelem, amit Jézus emberré lételével, szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megszerzett nekünk, akkor nem lehet elmondani szavakkal azt a változást, ami bekövetkezik egy bocsánatot nyert bűnös, hívő ember életében. Hogy a múltját nyugodtan elfelejtheti, és mindazt, amit egyszer Istennek megvallott, a háta mögé vetheti. És ha bármikor jön a vádló, mert a Biblia az ördögöt így is nevezi, és emlékezteti a bűneire, hálát adhat Istennek azért, hogy azok már nincsenek. Azokra bocsánatot kapott. Mivel Jézus életünk volt, itt lehet újat kezdeni, le lehet zárni egy szakaszt, és egészen újat kezdeni ő vele. Ezt tette ő lehetővé a számunkra, és sokan átéltük azt a boldogságot, amit ez életünkben legelőször jelentett, és minden hívő ember ebből él folyamatosan, hogy újra és újra oda kényszerülünk a kegyelem királyi székéhez, és kérhetünk és kapunk bocsánatot. Ezért hagyta ott Jézus a mennyet, ezért alázta meg magát, és volt engedelmes egészen a kereszt halálig. És nekünk tudnunk kell a Szentírásból, és ez a mennybe menetel jelentősége, hogy Jézus mennybe menetele éppen úgy, mint feltámadása, arra utal, hogy Isten igent mondott, mind arra, amit Jézus életünk tett. Isten azt élvényesnek tekinti, Jézus valóban győzött, noha úgy tűnt, hogy legyőzték és keresztre feszíthették, de ő a győztes, aki, ahogy a Szentírás mondja, valóban lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, a kereszten diadalt aratott rajtuk. És igaz az, amit a mennyei hírnök mond a jelenések könyve szerint, hogy győzött a Júda törzséből való oroszlán. De anélkül, hogy képzavart követnénk el, egy egészen másik kép is, és annak a mondani valója is igaz, hogy az Isten báránya magára vette a világ bűnét. És igaz az a szép ének, amit adventben, karácsonykor sokszor szoktunk énekelni. Ma paradicsom kapuját ismét megnyitotta, kérub nem állja ajtaját, ezért minden állja. És ezek nem üres képek, és nem a bajba került bűnös ember álmodozásai, hanem Jézus mennybe menetele a pecsét azon, hogy mindez megtörtént, mindez életünk történt, és Isten ezt élvényesnek tekinti. Éppen ezért Jézus mennybe menetelének az is célja, hogy a megváltó Krisztusba vetett hitünket erősítse, hogy egészen bizonyosak legyünk abban, hogy csak azért mehetett vissza a mennybe, ez a szokatlan, egyedülálló, példátlan esemény csak vele történhetett meg, mert ő valóban az, akinek mondta magát, ő valóban a mennyből jött, a mindenható Atya Isten küldöttjeként és képviselőjeként, és ebben a küldetésben járt, ezt tökéletesen elvégezte, és ezek után visszament eredeti létformájába a mennybe. Mi ebben a bizonyosságban élhetünk. Jézus győzött, elvégezte azt, ami véget jött, és aki benne hisz, az valóban megkapja mindazt, amit ő nekünk visszaszerzett, az valóban életet, örök életet kap, mert Jézus életünk volt itt a földön. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mindezt csak ugyan nem mi találtuk ki, és nem mások, hanem te fontosnak tartottad, hogy részletesen szólj nekünk ezekről a dolgokról, hogy legyen hitünk benned, hogy könnyebb legyen bíznunk benned, és rád bíznunk magunkat. Bocsáss meg, hogy mégis olyan sokféle kételkedés, bizonytalanság, kis hitűség, sokszor egyenesen hitetlenség van bennünk. Megvalljuk ezt neked, és megtagadjuk. és kinyitjuk a szívünket, és kérünk segíts, hogy minden erre vonatkozó ígéretedet és ezeknek a tényeknek a leírását komolyan tudjuk venni, és ez bizalmat, békességet, reménységet támasszon a mi szívünkben. Annyira rászorulunk erre. Segíts minket különösen a te jelenlétedben élni. Soha nem akarunk elbújni előled. Semmit nem szeretnénk a te hátad mögött gondolni, mondani vagy cselekedni. Te szeretnénk megszabadulni a félelmeinktől is, hiszen akit te szemmel tartasz, és aki minden helyzetben számíthat a te védelmedre, annak semmi oka nincs félnie, de minden oka megvan arra, hogy ne féljen. Segíts el minket erre a szabadságra, és erősítsd meg bennünk ezt a reménységet is, ami szintén a te ígéreteidre épülhet. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érünk. Ma Jézus mennybe meneteléről beszéltünk. Ez az ünnep nem a távolságról szól, hanem a közelségről. Nem az elvesztésről, hanem a reményről. Nem arról, hogy Jézus eltűnt, hanem arról, hogy jelen van. A tanítványok az eget nézték, de végül vissza kellett menniük az emberek közé. Dolgozni kellett, szolgálni kellett, segíteni kellett, bátorítani, szeretni kellett. Talán nekünk is épp ez a feladatunk, mert a hit nem menekülés a világból, hanem erő ahhoz, hogy ebben a látható baragat világban rámutassunk arra, ami a szemnek láthatatlan, az valóság. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, vigyázzanak magukra és másokra, és ne feledjék el, várjuk Önöket vissza újra a Mária Rádió református félórájával legközelebb is. Az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora, búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus Krisztus halálával és feltámadásával foglalkoztunk az elmúlt két alkalommal, és bár most már jócskán benne vagyunk a húsvéti időben, még mindig az utolsó vacsora és a körülötte történt dolgokkal foglalkozunk, és ezt azért teszem, mert a feltámadást azt nem lehet eléggé felfogni, mondjuk felfogni úgysem lehet, de nem lehet elég közel kerülni ehhez a nagy titokhoz és ehhez a nagy örömhöz, ami ér minket, amiatt, hogy Jézus feltámad, hogyha nem értjük meg, hogy milyen mélységeket járt meg Jézus. Ezért kérlek, engedjétek meg, hogy még egy kicsit időzzünk el Jézus halálánál és szenvedésénél, ahhoz, hogy ugye a húsvéti idő végére jussunk el oda, hogy valóban felfogjuk, hogy mekkora csoda történt, és ez mit jelent számunkra. És a múlt alkalommal beszéltünk a lábmosásról, meg beszéltünk az eukarisztia megalapításáról, és a szinoptikus evangéliumok nagyon szépen leírják azt, ahogy Jézus az eukarisztiát megalapította. Érdekes módon János evangéliuma nem hozza ezt. Ez nem jelenti azt, hogy János evangéliumából hiányzik az eukarisztikus gondolkodás, vagyis az oltári szentséggel kapcsolatos gondolkodás, vagy hogy János ne emlékezne arra, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. De János, amikor az evangéliumát írta, számára oly fontos más részletek voltak az utolsó vacsora környékén, hogy ő úgy döntött, hogy nem az eukarisztia megalapítását írja le, mert arról a hatodik fejezetből, amikor volt a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus egy egész fejezeten keresztül beszél. És mivel hogy ott kifejtette részletesen az eukarisztiával kapcsolatos tanítását, János itt úgy dönt, hogy más hangsúlyokat helyez, és hát jó ez nekünk, mivel hogy mi ismerjük mind a négy evangéliumot, és így egy teljesebb képet kapunk. Mégpedig az egész ott kezdődik Jánosnál, nagyon szimbolikus, ugyanakkor meggyőződésem szerint történelmileg mégis megbízható János leírása, és érdekes, ahogyan a 13. fejezet kezdődik, és János evangéliumában majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy két rész van. Az első rész, az első 12 fejezet, ami úgy Jézus működéséről szól, és az utolsó vacsorával kezdődik az evangélium második fele. És ez annyira fontos, hogy 5 fejezeten keresztül az utolsó vacsora kerül az evangéliumba a tárgyalásra. A 13. fejezettől a 17. fejezet végéig tulajdonképpen az egész az utolsó vacsoránál történik. És ezen belül Jézus megtartja a híres búcsú beszédét, amit csak Jánoshoz ilyen részleteiben. Ez az egész azzal kezdődik, hogy Jézus ugye ott van már az asztalnál, de most úgy kell felfogjuk, hogy a zsidók nem úgy ültek az asztalnál, mint mi, vagy ahogyan például Leonardo da Vinci utolsó vacsora képén látjuk, hogy egy asztal és ülnek a székeken. Ez anakronizmus, ez nem felel meg annak, ahogyan történt valóban az utolsó vacsora, mert a zsidóságban és az akkori világban általában nem ültek egy asztalnál, hanem feküdtek, tehát sokkal alacsonyabb asztalok voltak, és bal kezükre támaszkodva párnákon félig meddig feküdtek, és jobb kezükkel nyúltak az asztalhoz, és vették az ételt, és fogyasztották. Tehát tulajdonképpen az asztalnál feküdtek már, és ez az a pillanat, amikor Jézus egyszer csak feláll, és érdekes módon, amint mondtam, János nagyon ért ahhoz, hogy a megtörtént leírásba szimbolikát emeljen ki. Mégpedig Jézus feláll, és leteszi a felső ruháját. És elkezd olyan szolgálatot végezni, ami elképzelhetetlen volt nem az Úr részéről, hanem még egy szabad zsidó részéről is, hogy megmossa a tanítványok lábát. Mert hát a
az emberek lába akkoriban nagyon mocskos volt, szandálban jártak, és hát nem volt leaszfaltozva az út, ezért nagyon porosak voltak az utak. Tehát ha csak egy kicsit járt kint az ember, a lába igazán mocskos lett. És ezért, amikor beléptek egy házba, általában a ház ura, tehát ha például a vendégségbe érkeztél valahova, a ház ura oda tette a rabszolgáját, hogy mossa meg a lábadat. Ez egy kedvesség, fogadtatás volt a ház ura részéről. Sohasem mosta ő maga meg a lábat, mert az egy nagyon alávaló munkának számított. Egy szabad zsidó sem moshatta meg a lábát valaki másnak, hanem ez rabszolga munka volt. És amikor Jézus megmossa az apostolok lábát, akkor hatalmas alázatról tesz tanúságot. Tovább megy, mint bármit el lehetne képzelni és elvárni tőle. És a jánosi szimbolikában az a tény, hogy Jézus leteszi a felső ruháját, nagyon jól kifejezi azt, amit Jézus egyáltalán tett, amikor emberré lett. Mert Isten, a végtelen Isten, aki az ő dicsőségében lakozott, letette istenségét, ahogyan a Filippi levélben írja, hogy ő nem ragaszkodott, mint zsákmányához, az istenségéhez, hanem letette, kiüresítette önmagát. És amikor Jézus lerakja a felső ruháját, tulajdonképpen ezt mutatja meg, ahogyan ő ezt tette, hogy teljesen kiüresíti önmagát, és alázatban olyan lesz, mint egy szolga, mint egy rabszolga, és ezt engedelmességből teszi Isten iránt. És megmossa a teremtményeinek a lábát. Tehát a teljes üdvösség szerzés, amit Jézus tett, beleértve a tanítását, de különösen a kereszthalál, az nem más, mint megalázkodás, rabszolga sorba kerülés, olyan mélyre, hogy a legalacsonyabban levő, a legutolsó embert is fel tudja emelni, alája nyúl, és megmossa az apostolok lábát. Ezen kívül pedig, miután ez megtörténik, ugye arról már a múltkor beszéltünk, hogy hogyan magyarázza meg Jézus ezt a lábmosást, de nagyon-nagyon érdekes az is, ahogyan az asztalnál ülnek. És ehhez egy kis kortörténetet kell, vagy nem kortörténetet, hanem egy kis hátteret kell elmagyarázzak, mégpedig ahogyan János leírja az utolsó vacsorát, ez megfelel a görög-római ülésrendnek, mégpedig az úgy történt, amint mondtam, hogy párnákon bal kezükre támaszkodva lényegében félig meddig feküdtek az asztalnál, és előttük voltak ilyen alacsony asztalok. És itt János használ egy szót, nem először itt, hanem még a kánai mennyegzőnél is használja a triklinos szót. Triklinosnak nevezték azt az alacsony asztalt, amit használtak ünnepi vacsoráknál. És triklinos hallatszik a hármas szó ebben a szóban, mert tulajdonképpen egy ilyen kis asztal három embernek nyújtott helyet, tehát három embernek lehetett megteríteni egy asztalnál. És úgy terítettek általában, hogy az asztal fő, tehát a legfontosabb személyek a terem végében egy ilyen hármas asztalnál ültek, és ehhez képest 90 fokba helyeztek el további ilyen triklinoszokat, ilyen három helyet ellátó asztalokat, és minél távolabb került valaki a főasztaltól, annál alacsonyabb rendű volt. Jézus mondja is, hogyha meghívnak egy ünnepi asztalhoz, akkor ne ülj fel a magasabb rendű székre, vagy a magasabb rendű helyre, hogy nehogy leküldjenek, hanem inkább ülj egy alacsonyabb, alázd meg magad, és akkor nagy megtiszteltetésben van részed, hogyha azt mondják, hogy mozdulj feljebb egy kicsit, mert méltóságosabb vagy, mint amit választottál. Ugye? És ez erről szól, hogy volt a fő hármas ülés, és aztán 90 fokban, aztán két oldalt folytatódott az asztali rend.
ilyen hármas üléseknél. Na most, hogyha ez tényleg így volt, akkor a házigazda kellett eldöntse, hogy ki hova ül, és ebben az esetben Jézus a házigazda, és a kérdés az, hogy ki hol ült. A János evangéliumában azt tudjuk, hogy a szeretett tanítvány János Jézus mellett kellett üljön, mert ő Jézus keblére dőlhetett. És akkor egészen nyilvánvaló, hogy Jézustól jobbra kellett legyen a szeretett tanítvány, mert csak így, ha bal kezükre támaszkodtak, csak így dőlhetett hátra, és akkor pont ott volt Jézus keblén. Tehát Jézustól jobbra a szeretett tanítvány János volt egy méltóságos helyen, a másik oldalon pedig a házigazdától balra a legfontosabb személy ült, a díszvendég. Ez volt a szokás. Most kérdés, hogy ki ült Jézustól balra, ki volt a díszvendég ebben a társaságban, ha Jézus a házigazda? Gondolhatnánk, hogy Péter, mert ő a legfontosabb tanítvány, ugye ő a tanítványuk vezére. De hát ez lehetetlen, mert hogyha Jézus bal oldalán ülne, akkor érthetetlen, hogy amikor Jézus mondja, hogy valaki el fog árulni engem, oda súgja Péter Jánosnak, hogy kérdezz meg, hogy ki az. Hát Jézuson keresztül elég nehezen súghatott volna. Ebből tudjuk azt, hogy nem Péter ült Jézus bal oldalán, hanem valószínűleg, hogy a következő asztalnál a Jánostól még tovább, hogy oda súgott Jánoshoz, és akkor János hátradőlt, megkérdezte Jézus, hogy ki az. És Jézus azt mondja, hogy az árul el engem, aki velem együtt nyúl a tálban. Innen biztosan mondhatjuk azt, hogy annál az asztalnál, ahol Jézus ült, Jánoson kívül Júdás volt a következő. És ebből látjuk azt, hogy Jézus mekkora gesztust tett Júdás felé, bár tudta, hogy Júdás elárulja őt, hogy amikor az ülésrendet meghatározta Jézus az vacsora elején, azt mondhatta Júdásnak, barátom, ülj a legfontosabb helyre, ma téged akarlak megtisztelni. Pedig tudta, hogy kivel van dolga. De ilyen a mi Istenünk, és ezt nevezzük alázatnak, amikor az ellenségedet nagyra tartod, és szeretetet tudsz mutatni iránta. Jézus így mutatta meg, hogy hogyan szeressük az ellenségünket is. Jézus a legértékesebbet adta az utolsó vacsorán. Önmagát, az eukarisztiát, akkor alapította meg a papságot is, és olyan érdekes, hogy a leggyengébbekre bízta ezt a nagyon-nagyon fontosat. Olyan emberekre, akiket én nem választanék tanítványaimnak, hogyha én lennék Jézus helyében. Tudva, hogy néhány óra múlva mindenki elszalad, és ott hagyja őt egyedül. Tudva, hogy az, aki a többieknek vezére és a többieket meg kellene erősítse, az nem csak, hogy elszalad, hanem háromszor meg is tagadja őt. Köztük van az, aki elárulja. János, Jakab és Péter a legközelebbi barátai végigalusszák azt az idő, azokat az órákat, amikor neki a legnehezebb lesz. A legmélyebb pillanatokat éli át. Érdekes, hogy Jézus az apostolokban és bennünk is lát valamit, amiről ő nem akar lemondani. És tudja, hogy belőlünk lehet még megbízható tanú, mint János apostol. És lehet igazi vezető, mint Péter. És akár erős vértanú is lehet, mint Jakab. Mert a szövetség, amit itt köt Jézus a zsidósággal és a zsidóságon keresztül velünk, keresztényekkel, nem a mi jóságunkra és képességeinkre alapszik. Az Ószövetségben a Mózessel kötött szövetségnek volt egy feltétele, hogy a nép tartsa be a törvényt. Az Új Szövetségnek nincsen feltétele. Persze, hogyha mi eltávolodunk Jézustól és hátat fordítunk az ő szövetségének, ennek van következménye.
De Jézus nem akkor köti meg velünk a szövetséget, ha mi tökéletesek vagyunk, és ha mi törvényeket tartunk be, hanem egyszerűen csak megköti velünk a szövetséget, és ezáltal tesz minket képessé arra, hogy egy más életet éljünk. Ez a szövetség nem a mi jó tetteinkre alapszik, hanem a Szentlélek erejére, akit hamarosan meg fog adni azoknak, akik várják az Atya ígéretét. Ez történt az utolsó vacsorán. Az utolsó vacsora valószínűleg, hogy több órán keresztül tartott, ez így szokás, valószínűleg, hogy éjfélig tarthatott, és a befejezése az úgynevezett Hallel zsoltárokkal, a zsoltárok könyvében van néhány olyan zsoltár, ami Hallelujával kezdődik, és ezeket mondják ma is a zsidók a széder vacsorán, a húsvéti vacsorán. És Máté 14:26-ban azt mondja, hogy amiután elénekelték ezeket a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Ez az olajfák hegye egy vonulat Jeruzsálemtől keletre, amely védi a várost Júda sivatagja felől. És itt több telek volt olajfákkal, ma is vannak még ott olajfák, részben olyan olajfák is, amik még Jézus korábanból vannak, mert az olajfa az újból és újból megújul, és újból kihajt, és ott vannak olyan olajfák, hogy 2000 évesek. Átmennek a Kidron patakon, ez egy völgy tulajdonképpen, ahol csak télen van víz, és azt mondja Márk 14:32-ben és Máté 26:36-ban, odaértek egy telekhez, amelyet Getsemáninak hívnak. Tehát ez tulajdonképpen egy telek ott az olajfák hegyének az alsó részében. Getsemáni, ez a szó, ez egy összetett szó, gát, azt jelenti, hogy prés, és semánim az olaj. Tehát Getsemáni tulajdonképpen azt jelenti, hogy olaj prés. Ez egy fallal körülvett, olajfákkal beültetett kert, amelyben egy természetes barlangban egy ismertebb olajprés volt. És találtak is egy barlangot a mai Getsemáni templomnál, az olajfák hegye aljában, úgyhogy elég nagy valószínűséggel valóban ott történt ez. Most ez megint szimbolikus és sokat mondó, mert ezen a helyen, amit olajprésnek neveznek, tulajdonképpen Jézus átment a legerősebb kísértésnek a présén és a halálfélelem présén olyannyira, hogy vért izzadott, vért préselt ki magából. Ha olvassuk, hogy Jézus gyakran vonult oda-vissza, János 18:2-ben, és ez pár száz méterre volt a templomtól, Salamon csarnokától, ahol Jézus általában tanított, és így könnyű volt oda kimenni, és hamar talált egy csendes helyre, ahol egyedül lehetett és pihenhetett. És itt a barlang hűvősei segítségére lehetett, és könnyen 2 kilométerre volt innen Betánia, hamar odaérhetett az ő barátaihoz, Lázárhoz, Máriához és Mártához. Úgyhogy mindenféle szempontból Jézus szerette ezt a helyet, de ez az a hely, ahol Jézus átment a présen, az olajprésen, a Getsemánin, ahol az ő halálfélelmét átélhette. És ami itt történhetett ezekben az órákban, amíg Jézus ott volt, ezt csak elképzelni tudjuk, amint mondtam, könnyűszerrel Jézus átmehetett volna az olajfák hegyén, és 2 kilométerre volt Betánia. És valószínű, hogy ami lezajlott benne, Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy jönnek utána, és hogy ennek halál lesz a vége. És ilyenkor, tehát most el kell képzeljük, ő letette az istenséget, ez azt jelenti, hogy ő bár Isten, de nem úgy működött, mint Isten, hogy mindent előre lásson, mindent olyan tiszta legyen, mindent olyan könnyen hozzon meg döntésként, hanem úgy, mint mi emberek, kételyek támadtak. Valószínű azon az estén minden értelmetlennek tűnt. Mert ő elindult Galileában, egy hatalmas mozgalmat indított be, az emberek lelkesedtek iránta, szerették, aztán eljött Jeruzsálembe, és itt támadások érték a főpapok részéről, és itt az egész mozgalma
valószínűnek látszott, hogy most itt véget ér az ő nagy mozgalma, az ő csodatettei. Tudta, hogy az apostolok gyengék el fognak menekülni, hogy mindennek vége. És ilyenkor a nagy kísértése az lehetett, hogy hát fogd magad, menekülj el, menj át az Olajfák hegyén, rejtőzködj el egy napot Betániába, barátaidnál, majd onnan menekülj tovább, menj vissza Galileába, és kezd újból. Az újrakezdés lehetősége ott volt. És Jézus teljesen ember, és előtte nem volt példa a feltámadásra, tehát ő előtte is az volt, hogy a halál az mindent tönkretesz tulajdonképpen, mindennek vége, ezért van a félelem, a szenvedés és a halál értelmetlensége van előtte. Ő átélte azt, amit mi is átélünk. Mi is a halál előtt egyszerűen, a halál értelmetlen, a halál előtt nincsenek szavaink. Ezért, ha valaki meghal valakinek, akkor azt se tudom, hogy mit mondjak, mert elég olcsónak tartom, hogy itt ilyenkor ilyen nagy szövegeket mondjak, hogy hát de nem baj, mert majd még találkozunk. Ilyenkor egy kicsit nehéz bármit is mondani, mert valóban a halál értelmetlen. És Jézus úgy érezte ilyenkor, hogy Isten is elhagyta őt. És hogyha komolyan vesszük azt, amit a második korintusi levélben áll, hogy Isten bűnné tette értünk, akkor azt jelenti, hogy Jézust a bűn átka érte, akkor valóban Isten elhagyta Jézust ebben a pillanatban. És ez volt a szörnyű, azért hagyta el Isten Jézust, hogy ne kelljen minket elhagyjon. Ebben a helyzetben a legnagyobb kísértés valóban az volt Jézus számára, hogy ott volt a lehetősége, hogy elmeneküljön és újrakezdjen, és hogy mégis azt válassza, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, Atyám. Jézus itt nem tehetetlen. Jézus János 10-ben el is mondta, hogy tőle nem veszik el az életet, hanem ő odaadja. Ő maga vállalja fel, hogy beteljesít Isten akaratát, még akkor is, ha vért izzad. És ez a vértizzadás, ez valóban létezik, ilyen szörnyű halálfélelmekben valóban megtörténik, hogy az ember vért izzadjon. Ezt úgy nevezik orvosilag, hogy hematohidrózis. Valóban megtörténik, és ilyen értelemben valóban Jézus átment az olajprésen. Istennel beszél, az Atyával beszél Jézus ezekben a

üljünk és találkozzunk azzal, aki a legfontosabb számunkra. És ez is szimbolikus, amikor Jézus a Getsemáni kertben megy és kezdi el a szenvedését, hogy ő helyre akarja állítani azt a kertet, ami elveszett, az édenkertet. Ezért egy kertben. Mit jelentenek ezek a dolgok az én életemre nézve? Néhány gondolat. Elsősorban, hogy nincs az a mélység, kilátástalan helyzet, amelyet Jézus ne ismert volna a tapasztalatban. A zsidókhoz írt levél 5-8-ban az áll, hogy Jézus meg kellett tanulja az engedelmességet. Ez egy olyan dolog, ami, hát amikor a mennyben volt, ott könnyű volt az atyával egységben lenni, de itt a Getsemáni kertben nem volt túl könnyű. Ha Jézus elmenekült volna, az nem lett volna nyilvánvaló bűn igazából. És sokszor, amikor mi a könnyebb utat választjuk, az nem feltétlenül a bűnös út, csak lehet, hogy éppen nem Isten akarata. Az emberek 99%-a, vagy lehet még annál is több bedobta volna törölközött ebben a helyzetben. Isten akaratában lenni, amikor mindenki mást tenne a te helyedben. De te tudod, hogy ez az Isten akarata, és mégis megmaradsz. Ezeket a dolgokat tanulhatjuk meg Jézustól. Mert csak ezeken keresztül vezet az út a feltámadásig. Ez legyen mára így elég, talán tanulságnak is, hogy maradjunk meg Isten akaratában. Keressük Isten akaratát, és így ne föltétlenül a könnyebb utat válasszuk. Egy kicsit ma divat, hogy mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a szenvedést, de nekünk sokkal fontosabb az, hogy Isten akaratában maradjunk, mert ebből lesz áldás. Dicsértessük a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz, bizony, bizony mondom nektek, ti majd sírtok és sajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az jó órája. De amikor megszült egy gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumban Jézus búcsú beszédéből hallottunk egy nagyon szép részletet. S talán az evangélium foglalata az lehetne, hogy a Jézustól kapott örömet senki sem veheti el tőlünk. A megpróbáltatások, a kereszthordozások, a nehézségek, életünk viharai megpróbálhatják ugyan hitünket, reményünket, szeretetünket, de nem vehetik el azokat. Ha Jézushoz tartozunk, ha Jézussal együtt élünk, ha Jézusban vagyunk. Mennyei atyánk, rád bízzuk a magyar ifjúságot, a jövő minden reményét és kérdését, magyar nemzetünket. Kérünk, adj a fiataloknak tiszta szívet, bátor hitet, világos célokat. Őrizd meg őket attól, hogy elveszítsék reményüket, gyökereiket, hitüket. Adj nekik erőt, hogy a jót válasszák, hogy becsületesen éljenek, és hogy szeretni tudják a hazát. Áld meg a családokat, áld meg mindazokat, akik a következő nemzedéket nevelik, és add, hogy a magyar jövő ne félelemre, hanem hitre, szeretetre épüljön. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Imádságban megélt percekre hívunk. A Szentlélek ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd a Szentlélek ünnepen. Az anyagban jelenlévő lélek, a testben járó isteni erő, az ateizmus kísértésével szembeni válasz, és a világ egyetlen esélye a túlélésre. Nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye, vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült rend világ. Hallgató egyház pünköskor váltott tettekre, ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Az életünk sokszor olyan, mintha állandóan egy nagy mérkőzésen lennénk. Küzdünk, helytállunk, újra felállunk. Amennyiben őszinték vagyunk, mindannyian vágyunk arra, hogy legyenek mellettünk szurkolók. Olyan emberek, akik szeretnek, akik meghallgatnak, akik akkor is kitartanak mellettünk, amikor mi magunk is meginogunk. Ebben még Jézus Krisztus, ami üdvözítünk, sem volt kivétel. Az olajfák egyén, amikor az Atya akaratának elfogadásával kellett megküzdenie, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Nem azért, mert nem tudott volna egyedül imádkozni, hanem mert az emberi szív vágyik a társakra, a jelenlétre, a szeretetre. Milyen nagy ajándék, ha vannak ilyen társaink. Emberek, akikkel megoszthatjuk a félelmeinket, a terheinket, akik mellénk állnak, amikor az élet nehézzé válik. De előfordul, hogy az élet zárt kapus mérkőzésre hív. Olyan helyzetekbe, ahol senki nem tud mellénk állni, ahol a magány csendje vesz körül. Ilyenkor döbbenünk rám, hogy a mi életünk végső soron Isten lelátója előtt zajlik. Amikor megkereszteltek, ez kezdődött el. Az ő szerető tekintete kíséri minden lépésünket. A legnagyobb szurkolónk pedig maga Isten, aki soha nem fordítja el a tekintetét rólunk. Húsvét fénye és pünkösd várakozása is ezt súgja. Az életnek sikerülnie kell. Nem azért, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem mert Isten velünk van. A lélek eljövetelére készülve szeretnénk újra tudatosítani, miénk a lényeg. Isten közelsége, barátsága, hűsége. Arra lettünk teremtve, hogy ebben a közelségben éljünk. Mégis, sokszor olyanok vagyunk, mint Beethoven élete végén. Amikor már teljesen süket volt, elment egy saját művének bemutatójára. Az első sorba ültették, hogy legalább a zenészek mozdulataiból értse, hol tart a darab. A mű végén hatalmas tapsvihar tört ki, de ő nem hallotta, és nem is látta, mert háttal ült a közönségnek. Csak akkor értette meg, milyen nagy az öröm, amikor megfordították, és szembenézhetett azokkal, akik ünnepelték. Meg lehet, ilyen a mi életünk is. Sokszor nem vesszük észre, mennyien szurkolnak nekünk. Az égiek, a szentjeink, a szeretteink, maga az Isten. Ezért kérjük a Szent Lelket, hogy fordítson meg bennünket, hogy észrevegyük a szeretetet, amely körülvesz. Erősítse meg szívünket, lelkünket, egész keresztény életünket, hogy minden nap úgy éljünk, mint akik tudják, Istenhez tartozunk, és az ő szeretete soha nem hagy magunkra.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Őrizd bennünk azt a kegyelmet, amelyet már elhintettél szívünkben, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje ne halványuljon, hanem minden nap újra életre keljen bennünk. Add, hogy a lelki táplálék, amelyet minden nap kapunk, növelje bennünk a kegyelmi életet, és egyre mélyebben értsük, a kerességben nem csupán egy szertartás történt velünk, hanem új élet fakadt. Segíts felismernünk újra és újra, hogy a keresség pecsétje örök hívás. Hozzá tartozni, benned élni, benned megújulni. Erősíts meg minket egyházad közösségében, hogy ne sodródó emberek legyünk, hanem olyanok, akik tudják, hová tartoznak és tartanak. Add, hogy a Szentlélek világossága elérje azokat is, akik eltávolodtak tőled és az egyháztól. Érintse meg őket a te gyengéd, mégis erős jelenléted, és vezesse vissza őket az egység közösségében. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk világosságát.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Fogom a kezed. Beszélgetések a házas élet szépségeiről, örömeiről és kihívásairól Weber Csilla pszichológussal.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, és jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorunkkal. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Az elmúlt hónapokban az érzelmi szükségletekről beszélgettünk, kezdtük ugye a biztonságot, a biztonságos kötődést, majd az autonómiát taglaltuk talán az elmúlt két részben, innen szeretnénk folytatni a mai estén. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a telefonvonal túlsó végén Weber Csilla pszichológust. Isten hozza, drága Csilla néni!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örvendek, hogy folytathatjuk ezzel a kérdéssel, vagy ezzel a különleges szükséglettel, amire a kamaszok rögtön rávágnák, hogy hát mi a határokról akarunk beszélni, azért vannak, hogy áthágjuk, semmi más érdekesség nincs benne. Na, hát én pedig azt szeretném elmondani, hogy mennyire fontos, és megpróbálni arról beszélni, hogy mit tudunk tenni szülők, pedagógusok, és talán az egész társadalom azért, hogy ezek a határok tényleg megadják az igazi biztonság érzetét a gyermekeinknek. A legkisebb kortól bizony-bizony határokat kell megmutatni, megszabni, megbeszélni, elfogadtatni a gyermekeinkkel azért, hogy később felnőtt korukban ne legyen annyi problémájuk szintén a határokkal. Hiszen annyian vannak, akik áthágják hol az egyik, hol a másik ilyen határt, mert hát miről is szól? Mit szabad, mit nem szabad? Mit lehet, mit nem lehet? Kivel hogy beszélhetek, kivel mit tehetek, úgy, hogy neki se legyen rossz, nekem se legyen rossz. Tehát egy csomó információ lenne, amit a legkisebb kortól kezdve meg kell mutassunk a gyermekeknek, hogy ez az a mód, ahogyan élni kellene, ahogyan egymással viselkednünk kellene, amit meg lehet engedni, illetve velem szembe milyen igényeket támasztok én a társadalommal szembe, és velem szembe hogyan viselkedhetnek. Hát mint egy útmutatót mutatnék, adnék a társadalomnak, a többieknek ahhoz, hogy hogyan kell hozzám viszonyulni. Hol vannak az én határaim? No, hát ez nem egy olyan egyszerű dolog, azzal együtt, hogy méhen belül is határok között élünk, ugye? Tehát ott a jó meleg méburokban ülünk benne, és már határok vesznek körül, nem tudom kinyújtani a kezemet, amennyire akarom. Tehát a méhen belüli élettől kezdve végig ezek között, a határok között élünk. Na most azután, miután már a világra jöttünk, hát egész másak lesznek a határaink, megváltozik körülöttünk minden, a tér az jóval szabadabb lesz, hát viszont az embereknek a viszonya hozzánk egészen más, mint annak az édesanyának, aki minden vágyunkat, kérésünket akkor teljesítette, ugye? Tehát nagyon érdekes ez, hogy hogyan alakul, és mennyit közvetít a család, mennyit közvetítenek a szülők elsősorban a gyermekeiknek ezekből a határokból. Talán egy pár mondatot mondjunk először arról, hogy igazából a gyermekekhez való viszony, amit hát akárhogy is nevelés néven ismerünk és próbálkozunk, hogy minél jobb és minél kiegyensúlyozottabb embert neveljünk a gyermekeinkből, ezeknek különböző formái vannak. Ugye a legismertebbek az autokratikus, a demokratikus, vagy az úgynevezett laissez-faire, ráhagyó nevelési mód. Tulajdonképpen azt jelenteni, vagy azt próbálnám itt most elmondani, hogy milyen módon közvetítjük a gyermekeknek, vagy adjuk át a gyermekeknek ezeket a korlátokat. Mondjuk el, hogy hogyan kell ezeket a korlátokat használni. saját biztonságunkat jelenti. Igazából az, ha megvannak a saját korlátaink, amikor azt mondjuk, hogy hozzám úgy közeledhetsz eddig, és ne tovább. Sokszor háborgunk ellene. Egy nagyon kedves riportot hallgattam az EDTV-ben, ahol az egyik riporter elmondta, hogy a saját kislánya háborgott az ellen, hogy miért mindig anya az, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és ő már megelégelt, és azt mondta, hogy csinálj, amit akarsz akkor. Amire a gyerek kétségbe sem mondta, nem, nem, mondd meg te. Tehát tulajdonképpen egy idő után érzik a gyermekek, hogy ez a határ, ezek a korlátok az ő biztonságokat jelentik, és igenis szükség van rájuk. Az autoriter mód az, amikor a szülő, a felnőtt megmondja a gyermeknek, igen, ezt kell csinálni, így kell csinálni, és ez a bizonyos, ameddig az én kenyeremet eszed, addig azt csinálod, amíg én mondok. Hát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de életkoronként és helyzetektől függően bizony van, amikor ezt kell használni. Hiszen 3 éven aluli gyermekekkel nagyon pontosan meg kell mondani, hogy most ezt meg szabad fogni, ezt nem szabad megfogni. Hogy hozzátehetem szóban a magyarázatot, az természetes. De a gyermek fejlettségi értelmi szintjétől függ, hogy igen, meg fogja érteni, vagy egyszerűen meg kell fogjam a kezét, és elvegyem onnan. Tehát ez a kicsi korban, amikor ezt az autoriter módot használjuk, ez természetes. Ugyanilyen természetes az is, hogyha egy szállodában tűzült ki, akkor egyszerűen fordítani kezdenek, mert csengőszor vagy valami, és teljesíteni kell azt, amit mondanak. Olyankor nem alkudozunk, hogy akkor most kimegyek, vagy nem megyek ki. Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor ezt az autoriter módot használjuk. A másik lenne a demokratikus, amit hát mindenki szeretne, és mindenki ezt gondolja a leghatékonyabbnak, persze ez így is van, 3 éven felüli, amikor már beszélni tudunk, amikor már a véleményeinket, a gondolatainkat egyeztetjük, amikor el tudom mondani az igényeimet, a vágyaimat, én gyermek, és én szülő is, hogy ezt hogy látom. És ezt megbeszélve konszenzusra juthatunk, és megegyezhetünk abban, hogy igen, adott helyzetben ezt és ezt kell csinálni. Hány órakor jövünk haza, ugye az egyik ilyen sarkalatos kérdés, főleg a kamaszoknál aztán, és bizony abban is sokáig kell egyeztetni, sokáig kell érvelni mind a két félnek, hogy tulajdonképpen miért ekkor, és miért nem akkor, és miért így, és miért nem másképp. A harmadik mód lenne az úgynevezett laissez-faire ráhagyó. Csináld, ahogy akarod, fiam. Hát ez egy nagyon furcsa dolog. Van egy kedves, idősebb ismerősöm, 50 év körüli, aki azt mondta, hogy az ő édesanyja mindig azt mondta, hogy ő megbízik bennünk, és soha nem mondta. Nem mondott tiltásokat, nem mondott irányokat, hogy hogy csinálják. Hát azért gondolkozzunk egy picit, ha soha nem hallom, hogy mi a helyes, senki nem mondja, esetleg látok környezetemben helyzeteket, és utánozni kezdem. Ugye aztán jó vagy rossz, majd a saját káromon tanulom meg. Tehát ez a ráhagyó stílus, ez nem biztos, hogy jó mód lesz arra, hogy a gyermekemet neveljem. Van helyzet, még ebbe is van helyzet, amikor azt mondom, hogy jó, most már annyit mondtam, próbáld ki, és meglátod, mi lesz a vége. Természetesen azt nem hagyom, hogy a testi épségét különösebben rongálja, vagy valami olyasmit tegyen, amiből hatalmas baj keletkezik. Csak azért mondtam el, hogy gondolkozzunk el ezen is, hogy vajon mi szülők melyiket szoktuk elsősorban használni. Ugye a kicsi korban ez a domináló autoriter mód lenne, amit használunk, mert a gyermeknek a képességei hogy kivitelezzen bizonyos dolgokat, még nincsenek meg, de nem is olyan nagyon akar sok mindent csinálni. Magyarul nincs motivációja. Tehát se képesség, se motiváció még nincs. Kell a felnőtt, aki az irányító, a terelgető szerepet átveszi, és aki ezt neki biztosítja, hogy biztonságos körülmények között járjon, szaladjon, hova menjen, mászhat fel, honnan nem esik le. Tehát egy csomó minden van a világ körülötte, annyira új és annyira ismeretlen, hogy mindenből információt kell szerezni, és akkor az a szülő, az a nevelő, a gondozó, aki a gyermekkel van, az szépen autokratikus módon, de meg fogja mondani. De aztán lassanként eljön az az idő, a másik, a 3-5 éves kor között, amikor nő a motiváció, jaj, hát ebben a korban az egyedül, én csinálom, én akarom, én szeretném idehozni. Hagyjad, ugye ezeket mind nagyon sokszor halljuk a gyermektől, és bizony ki is kell használni. Ózsa Innétől hallgattam egy kedves előadást, aki ezt nagyon szépen részletezte, hogy megmutatjuk, együtt csináljuk, gyakoroltatjuk. Tehát azt a sok mindent, amit szeretne, mert az óhaj benne van, hogy ő végezzen egyedül, például ott van egy tésztagyúrás, ott van egy vágok valamit, ott van, hogy pucolok egy borsót, egy csomó minden van, amit a gyermekek boldogan csinálnak, azt legelőször szép sorjában, ugye először mutassam meg, hogy mi a módja annak, utána szépen együtt is elvégezhetjük, egy kicsit a kezét megfogom, egy kicsit segítek esetleg, vagy védő tartó kezet nyújtok, tehát valamilyen módon együtt csináljuk, és utána azt mondom, jó, akkor most már próbáld egyedül, mehet a gyakorlás. Nagyon-nagyon jó, és nagyon fontos, hogy ebben a korban, akár az óvodában, akár a szülői házban hagyjuk a gyermeket, hogy minél több mindent kipróbálhasson. Az 5 éves gyerekek nagyon ügyesen megkenik a vajas kenyerüket, de nem biztos, hogy a nagy késsel a szalámit neki kell vágni. Ugye? De lesz egy olyan kis kés, vagy egy műanyag kés, amivel ő is elkezdhet vágni. Aztán eljutunk szépen oda, hogy a 9-10 éves már azt is meg tudja csinálni. Tehát nagyon odafigyelve arra, hogy milyen képességekkel rendelkezik, annak megfelelően próbáljuk gyakoroltatni vele a világ dolgait. De ez vonatkozik arra is, hogy hogyan viselkedünk a másik emberrel. Hogy hogyan játszunk a másik gyermekkel. Ugye a kisebb gyermekek még egymás mellett játszanak, először külön, aztán egymás mellett játszanak, aztán jönnek az együttjátszások. Tulajdonképpen a kollaborációnak, az együttműködésnek a királyi. Kimarom a kezéből a játékot, mert akarom, vagy azt mondom, hogy kérlek, add ide, gyere, játszunk együtt. Ezeket mind-mind hallani kellene valakitől. Mert ha a játszótéren ott van a kedves szülő, és nem a telefonját nézegeti, hanem a gyermekeket, hogy játszanak, akkor oda kiáltja, hogy érd el szépen. És vannak ugye a varázsszavak, a kérem, köszönöm, légy szíves. Ezeket is ugyanúgy gyakorolni kéne, és tulajdonképpen a későbbi együttműködési képességeinek tesszük le az alapjait. Itt 5 éves korban. No, aztán jön az 5 éves kor utáni korszak, ami aztán egy viszonylag jó képességű gyermekek 5 éves kor után már sok mindent meg tudnak csinálni, de a motivációjuk azért az kicsit csökken, már nem akarnak annyi mindent, már megpróbálták azt, amit gondoltak, kezdődik az iskola, hát ott aztán pláne nagyon sok minden lesz, amit meg kell tanulni, hogy kell tanulni, meg kell tanulni, hogy kell együtt dolgozni az osztálytársakkal, na meg a tanítónénivel is, tehát az is nagyon fontos lesz. Meg kell tanulni azt, hogy vannak kötelezettségek, vannak kötelező feladatok, amiket el kell végezni, hiszen az óvodában is hát, vagyogatott ebből, voltak olyan feladatok, ott is volt, amit közösen végeztünk, vagy meg volt mindenkinek a saját feladata, de nem járt érte semmi különösebb, legfeljebb csak egy dicséret, mert ott meg mind arra vigyáztunk, hogy mindenkinek a munkáját értékeljük, és lehetőleg pozitívan, és nagyon szépen mutassuk meg azt, hogy hol van, ami hiba, hol van, ami nem pontosan olyan jól sikerült, mint ahogy ők szeretették volna. De az iskolába kerülés az meg nagyon-nagyon sok ilyen határral, határhúzással kezdődik, és hát azzal is fejeződik be. Tehát itt aztán egyre több lesz az, amit már nem csak gyakoroltatni kell, és nem csak megmutatni, és aztán gyakoroltatni, hanem szóban el is magyarázni. Ugye hála Istennek a legtöbb gyermek jó szóbőséggel szépen felkészülve kerül az osztályba, és ott már a tanítónéni elmondja, elmagyarázza azt is, hogy miért kell így csinálni. És a gyermekek, amit a tanítónéni mond, azt a gyermekek nagy része szentnek tartja. Anyuka más mondhat, apuka más mondhat, amit a tanítónéni mondott, az biztos, hogy úgy van, és úgy kell tenni. Amennyiben ilyen gyermekünk van, aki szeret nagyon ezen szegülni, mert azért van ilyen is, hogy én ezt nem akarom. Én ezt nem szeretném csinálni. Na, ilyenkor kezdődik és tevődik fel a kérdés, hogy mit tud tenni a szülő, vagy mit tud tenni a nevelő. Volt ilyen helyzetben részed? Valamikor tudni, hogy a lányait kicsikorúban ellenkeztek, hogy nem akarnak valamit megcsinálni?
0: Hát volt, nem is egyszer, de mondjuk annyira nagyon vészes helyzet nem volt, viszont az ismeretségi körömben volt olyan gyerek, aki biztos, hogy mindig csak az ellenkezőjét akarta annak csinálni, amit kellett volna, és a barátnőmnek meg is gyűlt a baja vele, mert nagyon nehezen tudta úgymond terelgetni és a határok között tartani, mert mi akármilyen helyzet volt, mindig azt kereste, hogy hogy tudná ő kijátszani azokat a határokat.
1: És hogy tudna bosszúságot szerezni annak a felnőttnek, aki ezt törekéri. Tehát én szerintem ilyenkor egy háttérben egy rossz érzelmi kötődés van. Tehát ő, hogy valamiért meg akarja mutatni, hogy a saját akaratát érvényesíti, és nem teszem azt a kedvére annak, aki kéri, most legyen ez szülő vagy pedagógus, mindegy, ezzel valójában egy kicsit bosszút akar állni, valamiért haragszik, valami sérelem érte. Valahol ez a határ meghúzás, illetve előtte az a bizonyos biztonságos kötődés, hogy amit az az illető mond, hát az csodálatos, mert ő a legjobban tudja ezt, hogy kell. Ugye ebben a korban annyira felnéznek a szülőre is, a pedagógusra is a legtöbb gyermek, hogy ez nem nagyon fordul elő, de van. Bizony meg kéne keresni az okát, hogy miért ellenkezik ennyire. Evel ijeszgették, mert sajnos még most is van ilyen, hogy az óvodában azzal ijeszgetik, hogy na, majd az iskolában meglátod, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát bizony, megpróbálja, hát ha meg lehet, mert hogyha az óvodában nem az övé volt a legszebb rajz, és nem dicsérte meg óvonéni, és ezt többször megcsinálta, akkor elkeseredett, és már nem is akarok rajzolni, már nem is szeretem a rajzot, nem is szeretlek téged óvonéni. Ugye ez is bekövetkezhet. Na most az iskolában, hát megint meglátjuk, hogy most megint kérnek valamit, most megint azt kell csinálni, amit ők mondanak. És miért nem lehet piros nyuszit festeni, miért feltétlenül barna vagy fekete kell legyen, vagy fehéren kell adja. A piros nyuszi legalább olyan szép, és ő hozza a piros tojást. Ugye? Tehát ez nagyon-nagyon kényes kérdés, hogy az ellenkező, ellenszegülő kicsi gyermekekről, és most kisgyermekekről, kisiskolásokról beszélünk, hát a kamasz már hivatalból ellenszegül, de a kicsiknél ilyenkor hogy lehetne meggyőzni arról, hogy az, amit kérünk tőle, az az ő javára van, hiszen igazából ezeknek a korlátoknak a megmutatása a saját fejlődését, illetve testi épségét, és a másik gyermeknek a testi épségét vagy fejlődését szolgálja. Tehát mindenképpen vigyázni kell arra, hogy ne történjen egy játszótéren semmiféle baleset, azért, mert a szemébe szórom a homokot, mert most dühös vagyok rá, a saját indulatkezelését így tudja megoldani adott pillanatban, és ilyenkor a szülő mennyire áll oda, és a két szülő kezdel veszekedni, hogy a te gyereked volt a hibás, mert azt kezdte, vagy az én gyerekem volt a hibás. Ahelyett, hogy mind a ketten arról beszélnének, hogy ilyet nem lehet csinálni. Ezt nem szabad. Tehát úgy nem játszunk, hogy a másik gyermeknek ártok vele. És akkor talán felnőtt korunkban is kevesebbet ártanánk egymásnak, és úgy játszanánk, hogy nem ártunk egymásnak. Ugye mindenképpen a célját kell végig gondoljuk, hogy mi a célja ezeknek a határoknak. Miért húzzuk meg? Az egyik nagyon lényeges az önbizalom, a bizalom erősítése, az önértékelés erősítése. Ugye akkor, amikor egymás után különböző feladatokat oldanak meg, hát az iskola egyfolytában feladatokat kér, egyfolytában értékel, hát lehet, hogy csak szóban vagy írásban, de lehet, hogy jegyekkel is. Lehet, hogy nem csak elmondja a tanítónéni, hogy ki volt a legügyesebb, hanem azt is elmondja, hogy bizony ennek nem volt jó, meg nem volt szép, amit készített, és még van, akik esetleg ki is állítanak, vagy ki is gúnyolnak esetleg azért, mert nem szépet rajzolt, vagy nem szépen írta meg a házi feladatát. Tehát nagyon-nagyon kényes dolog az, hogy sikerül az önbizalmát erősítsem azzal, hogy betartotta a határokat, megoldotta a feladatokat, úgy viselkedett a társaival, ahogy az kell, és ahogy az a kollaboráció, az együttműködés megkívánja, vagy ennek az ellenkezőjét tette. És nagyon utána kéne nézni, hogy mi az, ami belőle ezt a keserűséget, hát mondjam azt, hogy bosszút kiváltja. Miért nem akarja ő ezt megcsinálni? Sok játék, sok beszélgetés, sok simogatás kell hozzá. Ugyanakkor ugye a jó gyerekek, akik szót fogadtak, akik meghallgatták azokat a tanácsokat, amiket elmondott a felnőtt, azoknak az önbizalma nő, mert azok folyton a dicséretet kapják.

0: hogy elmesélte, amikor hazajött az iskolából, hogy képzel Csilla, akkor már Katika is tud olvasni, aki a leggyengébb kislány volt az osztályban, és örült annak, hogy a másik gyermek is már elkezdte az olvasást elsajátítani. Az, hogy ő jól tudott olvasni, az már természetes volt. De hogy milyen jó, hogy sikerült a másiknak is. Ja, Istenem, de ritkán hallunk ilyet az életben a felnőttek között, ugye? És milyen jó lenne, ha ez itt most belénk vésődne, hogy lehet örülni a másik ember sikerének, a másik gyermek sikerének is. Hát ez is lenne az egyik célja ezeknek a korlátoknak.
1: Azt javaslom, hogy tartsunk most egy rövid zenei szünetet.

0: Kedves hallgatóink, visszatértünk a zenei bejátszás után. Önök a Fogom a kezed című műsort hallgatják, amelyben korlátokról, határokról beszélgetünk.
1: Miért kell így tenni azt, amikor már szó van, megértik és el tudom magyarázni? Az egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Azért, mert én akarom, én anyuka vagy pedagógus, vagy azért, mert ez így helyes. Tehát ha én megmutatom a gyermeknek, hogy most én azért nem engedlek oda felmászni, mert akkor ez is ez lehet a következménye, az egy dolog, az nagyon-nagyon fontos lenne, de nem azért mondtam, mert én olyan nagyon hogy gonosz vagyok, hogy nem akarom, hogy te ott jól érezd magad, hanem azért mentem, mert félek, hogy onnan le tudsz esni, és nem tudsz eléggé ügyesen fogózni, vagy olyan magasan van az a bizonyos hely, ahova fel akartál mászni. Tehát a gyermeknek azt kell megérezni, hogy itt nem az anyának kell megfelelni elsősorban, hanem egy megoldandó feladatot kell jól megtanulni, kivitelezni. Tehát nem az én kegyeimért kell versenyezni, és azt végig gondolni, hogy na most akkor anya megdicsér, nem dicsér. Jó, az is nagyon jó dolog, de elsősorban itt az én testi épségemről volt szó, és anya ezt azért nem engedte meg. Sose felejtem, el éven voltunk kirándulni gyerekekkel, és hoztak le valakit, aki egy cuccsról leesett, és bizony kenészverés és minden, és a gyerekek kérdezgették, hogy mi történt, hogy milyen ágakba leszkábált valamint hozták le. Szóval elég rémisztő volt az az igazság, és bizony elmondtuk, hogy jó, persze, hegyet mászni nagyon jó dolog, de biztonsággal. És azt kimondja meg, azt majd megmondja a felnőtt, hogy hol, mivel, hogy mászol fel, hova lépsz, mit csinálsz, mibe fogózol, milyen felszerelés kell hozzá, és hogy kell csinálni. Tehát itt annak a

0: a tudatosítása, hogy nem az én kegyeimért kell megcsináljon, vagy ne csináljon meg valamit, hanem azért, hogy megtanulja a helyes módját annak a bizonyos tevékenységnek, a kivitelezésének, vagy annak a viselkedésnek a helyes módját, az azért történik, hogy őt védjen vele, az ő biztonságát védjen vele.
1: Itt lenne egy kérdésem.
0: Igen.
1: Előfordulhat az, hogy mondjuk egy szülő, vagy akár egy pedagógus visszaél ezzel, és a gyerek úgy érzi, hogy tényleg sok értelme nincs annak a bizonyos határnak, vagy korlátnak, és hogy egy idő után azért nem fogadja meg, mert úgy látja, hogy úgyis ez csak azért van, hogy megfeleljen annak a bizonyos személynek? Tehát, hogy ez így fordítottan is működik?
0: Hát, ha azt gondoljuk, hogy a pedagógusok is emberek, és van köztük olyan, aki sajnos ezt valamilyen saját sérelmének a kompenzálására használja, akkor előfordulhat. Tehát kamaszoknál fog előfordulni az, ugye, mert a kicsi gyermek, és most 9-10 éves korig beszélünk, amíg az elemi osztályokról van szó, addig bizony előfordulhat, akkor is előfordulhat, hogy azt mondja, hogy de én már olyan szépen írom ezt a horogvonalat, mi a felének kell mind háromszor írni belőle. Na most ilyenkor a tanáron, a pedagóguson, tanítónénén múlik, hogy ő is látja, hogy szépen írja, és adjon neki valami más feladatot, mert ha a gyermek őszinte bizalommal van a tanítónénihez, akkor azt mondja, hogy hát tanítónéni, tessék megnézni, én már megírtam, és ez nagyon szép, akkor miért kell a harmadik, vagy a negyedik sort is csináljam? És akkor tanítónéni azt mondja, tényleg szép, jó, akkor gyere, mutatok egy másikat, írjad azt. Tehát igen, a gyermekek egy részében van, amikor reális és igaz, amit mond, vagy ha nem az, akkor a tanítónéni mondja el, hogy hát azért itt van ez a hiba, ott az a hiba, soha az a hiba. Tehát ezeket, ha kijavítottad, akkor lehet más. Matematika feladatokat kell megoldani. Van, aki ugye pillanatok alatt megoldja, és van, aki ott kínlódik 10 percig rajta. Na most akkor a többi az vár és nézi? Nem, tanítónéni járkál és adja a plusz feladatokat. Igen, kész van, akkor te még kapsz, még kapsz. Aztán vagy azt mondja a gyermek, hogy na, inkább nem leszek kész olyan gyorsan. Ez, hogy túljárnak az esélyt, vagy nem akar többet csinálni, és azt mondja, hogy akkor nem szólok egy szót sem, ülök szépen csendbe. Hát természetes, gondolkozó, értelmes lényekkel vagyunk együtt. Hát ez vele jár. Esetleg nevetni is lehet rajta. Jó, most jól jártál, mert akkor te még meg kellett csinálni belőle hármat. Amire ő lehet, hogy azt válaszolja, hogy miért én nagyon szeretem megcsinálni ezeket. Ugye? De az is lehet, hogy legközelebb azt mondja, hogy nem, akkor nem fogok szólni, mert akkor még pluszba kaptam valamit. Igen. Hát ezen el lehet gondolkozni azon, hogy most akkor melyik a jobb, és hogyha elmeséli anyukának otthon, akkor anyuka is mondja a véleményét. Vagy azt mondja, hogy ügyes voltál kisfiam, hogy még hármat meg tudtál pluszba oldani, vagy azt mondja, hogy látod fiam, hogy jobban jár az ember, ha nem jár a szája. Kinek milyen tapasztalata van a szülőnek? Azért ez is benne van. A korlátokat a szülők úgy állítják fel, ahogy a saját értékrendjük, erkölcsi ítéleteik diktálják. Minden szülő tudja, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, de lehet, hogy ő sem azt csinálja, és lehet, hogy nem is azt mondja. És a tanítónéni a hibás. Ugye? Volt nekem olyan ismerősöm, aki szegény azért harcolt, mert harmadik osztályban vagy másodikban tanulják a szorzótáblát, és az egyik szülő fel volt háborodva, hogy miért tanítja a szorzótáblát a gyerekeknek. Na most mit tud csinálni? A szülővel vitatkozzon, hogy a tantervben ez van benne, és a másodikban meg kell tanulni a szorzótáblát. Vagy azt mondja, hogy előveszi a telefonját, és megnézi benne. Tehát ilyen válaszokat is kaphat a pedagógus. vagy ilyen szülővel is szembe kerülhet. És akkor megint oda jutunk, hogy akkor el kell azon gondolkozni, hogy a társadalom, amiben élünk, mennyire becsüli meg a pedagógusait, nemzetnapszámosaim is, vagy többre értékeljük őket. És hogy milyen erkölcsi értékek szerint él az a társadalom, amiben élünk. Én most nem akarok kritizálni, és nem akarom elmondani hirtelen a saját véleményemet, mert sajnos az enyém is nagyon szomorú és rossz pillanatnyilag, de igen, nagyon gyakran előfordul az, hogy a szülők a pedagógust hibáztatják olyan dolgokért, amiben abszolút nincs igaz. De csak egyet szeretnének. Az én gyerekem az kitűnő, kiváló, a legtökéletesebb, és legyen szíves a tanítónéni ezt értékelje. És a tanítónéni talál olyan dolgot, amiben szeretné a gyermeket változtatni, például, hogy nagyon irigy, és az osztálytársaival nem jön ki, és ebben szeretne egy kicsit javítani, és egy kicsit az együttműködéssel nevelni, akkor lehet, hogy ezért meg tudja támadni a szülő is, azt mondja, hogy nem az ő gyereke tökéletesen csinálja, és akkor nem kell azzal törődni, miért kell lemaradjon a többiek miatt, mert azok nem tudják ugyanabban a ritmusban például a matematikát. Szegény pedagógusok, mondom ezt neked, aki mondjuk nagyobbakkal vagy, és valószínűleg nem pont így szembesülsz a dolgokkal, de elemi osztályokban nagyon-nagyon sokszor egész csúnya módon szembesülnek, vagy szembe kerülnek pontosabban a szülők és a tanítónők. Erről nem szerettem volna beszélni, de ha felhoztad, akkor jó, ha tudjuk, és jó, hogy ha nem tudjuk a homokba a fejünket, hogy ilyesmi nincs, de hogy nincs, van. Nagyon sokszor. Csak a kérdés az, hogy ki fog kiállni a pedagógus mellett. Körülbelül ez lenne, amit én elmondtam volna, vagy elmondani a kisgyermekkorról, és hangsúlyoznám talán egy picit még azt, hogy a szociális együttérzés az ebben a korban benne van a gyermekekben, ők szívesen segítenek ebben a korban, és ezt támogatni, és ezt értékelni, és ebben támogatni azokat a gyerekeket, akik ezt gyakorolják. Ez az egyszerűen a segítésről szól. Hogy hogy tud segíteni a másik gyermeknek, akinek nincs annyi, aki nem tud pontosan olyan jól, akinek nem adatott meg az az anyagi jólét esetleg, ami a másik gyermeknek, és akinek talán képességeiben sincs ugyanazon a szinten, mint az osztálynak a nagyobb része. Hogy azt hogy tudják értékelni, és hogy tudják támogatni. És ezt hogy tudja a tanítónő kihangsúlyozni, hogy milyen sokat jelent az, ha ott vagy és segítesz és támogatsz egy nálad gyengébet. Ez nagyon jó lenne. És akkor hol vannak a határok? Megint azt kérdezem, hogy kivételezni fogunk a gyengébekkel, vagy elfogadják a gyerekek azt, hogy külön feladatcsoportot kap az a, mit tudom én, 5 gyerek az osztályban, aki gyengébb, és külön az, aki a legjobbak közé tartozik. Ilyen különbséget teszek. Mert azt mondom, hogy te képes vagy arra is, a másik azt mondom, hogy te ennyire vagy képes. Hogy ez jó vagy rossz pedagógiailag, lehet rajta gondolkozni. Én úgy érzem, hogy érzelmileg sokat jelent, hogy önmagához próbáljuk viszonyítani a gyermekeket. És hogyha az, aki hátrányos helyzetből jött, hátrányokkal jött, és most az iskolában megpróbálom felzárkóztatni, de egy sokkal lassúbb ritmusban, mint a jól haladó gyermekeket, hogy azokat se gátoljam a haladásban, akkor azt gondolom, hogy ez nem egy olyan nagy vétek.
1: Úgy gondolom, hogy ez lenne az ideális. Én nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy helyzete válogatja. Egyrészt azt látom, hogy vannak helyzetek, amikor megértőek mondjuk a gyerekek egyik másikkal szemben, belátják, hogy mondjuk a másiknak talán nincs annyi képessége, talán nem úgy tud haladni, és ha éppen jó napja van, mondjam így, a jobb gyereknek, akkor ezt elfogadja, máskor viszont nincs türelme várni rá, vagy nem érti ezt meg, hogy ő neki miért kell azért lemaradni, vagy miért kell türelmesnek lenni, míg a másikat is bevárjuk. Tehát szerintem ez egy olyan probléma, ami létezik, és amivel én találkozom minden nap az iskolában. Részben hajlamosak a gyerekek azt, aki gyengébb láncszem félretenni, vagy megbélyegezni, vagy rögtön rámondani valamit, hogy te ne beszélj, mert te még ezt sem tudod. Van egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, ez egy probléma szerintem, és nem tudom, hogy van-e rá lehetőség, hogy ezt az ember jól kezelje. Mert egyrészt ott van, amit mondtál, hogy sok a tananyag, sokat várnak el, ugye az ember mindig nyomja, kéri a feladatokat, viszont sajnos, hogy ez kiszorítja annak a lehetőségét, hogy több időt fordíts az ilyen helyzetekre, hogy azok se vesződjenek el teljesen, akik nem tudják tartani az iramot, mert az létezhetetlen, hogy egy iskolában vagy egy osztályban mindenki ugyanolyan szinten legyen.
0: A differenciált oktatásról hallok, most már persze nem vagyok benne, és nem merek azért olyan nagyon véleményt mondani, de úgy érzem, hogy igenis az lenne az igazi, hogyha ezt a differenciálást bevezetnénk. Ha az integrált oktatásról beszélünk, amikor behozzuk a netalán külön fogyatékkal élőket is ugyanoda, ugyanabba az osztályba, és akkor a tananyag fog ő hozzá igazodni, és neki más lesz a tananyagja. Na hát ezen meg aztán már 20 évvel ezelőtt is rengeteget beszéltünk róla, és ha nem vesszük figyelembe azt, hogy nem vagyunk egyformák, a gyerekek sem egyformák. A tananyag, ami van, az viszont totálisan ugyanaz mindenkinek. Hát akkor egy csomó problémával kerülünk szembe, akkor majd jön a lemorzsolódás, akkor jönnek az iskolát elhagyó gyermekek nagyobb osztályokra, szóval nagyon-nagyon nagy feladat hárulna a tanügyre, és most az az érzésem, hogy nem csak Romániáról, nem csak Magyarországról beszélek, hanem mindenfele, mert emlékeim nem csalnak, annak idején egy ilyen nemzetközi konferencián hangzott el, hogy mindenki az oktatási rendszerét szitta, nem tudom hány országból voltak. Tehát nagyon nehéz ezt emberileg is, szakmailag is a legjobban kezelni. De az, hogy figyelembe veszem az egyéni különbségeket, és annak megfelelően fogok osztályozni, annak megfelelően, mert borzalmas lehet az is, amikor egy gyerek állandóan csak a rossz jegyeket kapja. De hát az iskola az a jegyekről szól a végén. Az elején még ott próbálkozunk szóban ezt azt mondani, de a végén csak arról szól. Aztán egyik felmérő a másik után. Ilyen vizsga, olyan vizsga, most hallottam, hogy ahhoz, hogy elmenj vizsgázni, nem tudom, 8. után, ahhoz előtte még egy vizsgát tenni, hát mondtam, édes jó Istenem, a vizsga helyzet különben is egy nagyon nehéz helyzet. És nem minden gyermek egyformán jól tud vizsgázni. Lehet, hogy tudása megvan, de amikor ott van abban a szorult helyzetben, ahol a nagyon jól megszabott idővel, kerettel, akkor nem tudja ugyanazt nyújtani, mint amit, hogyha egy lezserebb körülmények között kérnek tőle. Tehát már ez is egy probléma. No, hát egy csomó minden van, amit ugye elkezdhetnénk itt beszélgetni róla, és
1: lehet nem találnánk meg a végét.
0: Igen, hogy kiszabja meg a korlátokat, kiszabja meg, hogy hol van a határ, ez lenne a másik. És hogy figyelemben veszik-e azok, akik megszabják a határokat és a korlátokat, hogy ilyen egyéni különbségek vannak. És hogyha oktatásról beszélünk, nem csak nevelésről. Ugye az alapja az biztos, a bizalom a szülőben, a bizalom a pedagógusban. Az az érzelmi kapcsolat, ami kialakul, és születésétől kezdve körülbelül 7-8 éves korig rendkívül fontos. Elhiszem-e azt, hogy a javamat akarja? Ez nem így fogalmazódik meg a gyermek fejében. De arról szól, hogy azt, amit kér, amit mond, amire azt mondja, hogy ezt így csináld, azt elhiszem, hogy az én javamért csinálja, vagy kéri. És megint ezt hangsúlyoznám, nem az én pedag, nem én pedag személyemért történik, hanem azért, mert az nekem így lesz jó. És az az én érdekemben történt. Hogy együtt hogy játszanak a gyerekek, az egy külön fejezet, és az, hogy a versengés, és az, hogy ilyen verseny, olyan verseny, persze, igen, az is kell, a megmérettetések is. Aki versenyezni akar, álljon sorba, és versenyezzen, és bizonyítsa be, hogy ő a legalkalmasabb egy vezető pozícióra, tegyük fel, ha azért verseny. Ugye? De ne kelljen mindenkinek versengeni. És utána az élet meg más bizonyít. Az élet meg azt bizonyítja, hogy nem egészen azok lesznek mindig a legsikeresebb emberek, akik a legjobb tanulók voltak az iskolában. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja. És amikor az 5 éves, 10 éves, 20 éves érettségi találkozókon összekerülnek, akkor nagyon meglepődnek, hogy X-ből, akiről azt hittük, hogy hát semmizen nem képes, abból lett egy nagyon sikeres vállalkozó. Mert voltak olyan képességei, amit az iskola nem kért, nem vett figyelembe, és ő pont azokat tudta hasznosítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és tudom, hogy ez nagyon sokszor felmerül. És az, hogy mennyire fog tudni beilleszkedni a társadalomba, az meg rengeteget számít. Hogy tudod beilleszkedni az osztályközösségbe? Hogy tudod a többi gyerekkel együtt megoldani feladatokat? Ugye ezt tudom, hogy egyre gyakrabban készítenek ilyen kis csoportos feladat megoldásokat, és annak is megvan az előnye és a hátránya, nem ezt akarom most tárgyalni, de az, hogy együtt működni, valamit közösen megoldani, rendkívül fontos lenne. És itt az első 4 osztály már ad rá lehetőséget, hogy ezt megcsináljuk. És hogy ezt a gyermekekben felébresszük, és a lehetőségét annak, hogy észrevegyék, hogy ahol meghallgattuk egymást, ahol vitatkoztunk, de tudtunk egy közös kompromisszumos eredményre jutni, azok sokkal jobban tudtak teljesíteni, mint ahol mindenki a magáét fújta, és képtelen volt engedni abból. A lényeg az volt, hogy nekem legyen igazam, ugye? Vagy ha véletlenül nem úgy történt, hogy én mondtam, hogy másképp csináljuk, és aztán ki is lesünk, hogy tényleg igazam volt, de nem csináltuk, és elismertettük, akkor meg gondolkozzunk el azon, hogy mert nem hallgattuk meg azt. Tehát, hogy tárgyaljuk meg utána az emberi oldalát, hogy hogy kellene együttműködni, mit jelent az tulajdonképpen. Hát én gondolom, hogy a kisiskoláskort ezzel kiveséztük, amennyire csak az idő engedtem. Megpróbáltunk elmondani, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, amit ne tegyünk. Azért, hogy meggyőzhessük a gyermekeinket, hogy a korlátok, a határok azért vannak, hogy nekik segítsék a biztonságos fejlődésüket. A következőkben a kamaszkorról fogunk beszélni. Gondolom, hogy ott aztán nagyon-nagyon sok mindent tudnának mondani, akár szívesen veszük, hogyha felismernek bizonyos témákat, megírják, vagy bemondják, de mi is elmondjuk majd a saját nézetünket erről. Ezzel én kívánok mindenkinek szép estét, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatókat biztatjuk, hogy egy hónap múlva is tartsanak velünk, addig pedig hát próbáljuk meggyőzni kedves gyermekeinket erről, amiket itt hallottunk, hogy igenis a javukat akarjuk, és az ő épségüket próbáljuk védeni. Ehhez adjon erőt a Jóisten, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a mai estén Weber Csilla, pszichológus és Vidikán Lokodi Tünde, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt, napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizőnk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, őrvényeit fölöttem összecsapnak.
1: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
0: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
1: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
0: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
1: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
0: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
1: De én hozzád kiáltok, Uram. Már kora reggel elét siet imádságom.
0: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
1: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
0: Rám zúdult haragod, és feldult a tőled való rettegés.
1: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
0: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a te nevedet viseljük. Ne hagyj hát el minket, Urunk, Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
0: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztusban ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Föltámadt Krisztus. Valóban föltámadt. Sok-sok szeretettel köszöntök ismét itt a görögkatolikus félórában minden kedves hallgatót a Mária Rádió szakmárnémeti stúdiójából. Május van, és az évnek ez az időszaka különleges a katolikus egyházban. A kiemelt Mária tisztelet hónapja a május. A hívők ebben az időszakban különböző Mária imák, Mária ájtatosságok, áhítatok imádkozása által is megszólítják Szűz Máriát, akit nem csak Isten anyjaként, hanem az egész egyház anyjaként is tisztelünk. Bár a keleti egyházban, s benne a bizánci, a mi esetünkre nézve a görögkatolikus egyházban, az Istenszülő elszenderedésének és mennybevételének ünnepe, közismertebb néven Nagy Boldogasszony, s az ezelőtti idő a szorosabban vett paraklisz éneklés ideje, mégis e tavaszi hónapot mi is az Istenszülő Szűz Máriának szenteljük. Ezzel bekapcsolódunk abba a hagyományba, amely mélyreható lehetőséget kínál annak felfedezésére, hogy Máriának milyen szerepe volt és van a kereszténység történetében, a katolikus hagyományban, valamint, hogy élete és erényei hogyan inspirálják továbbra is Jézus Krisztus követőit. Rövid visszatekintésként az elmúlt adásra engedjék meg, hogy felelevenítsem, hogy a paraklisz egy könyörgő ájtatosság az élők érdekében az Istenszülő Szűz Máriához, vagy Jézushoz, vagy valamely szenthez. Egy szentnek ajánlott dicsérő és segítséghívó, segedelemkérő Isten tisztelet, kérő ájtatosság a boldogságos Szűz Máriához betegségben, bajban, szorongatott állapotban végzendő szertartás. A szertartás elnevezése a görög nyelvben használatos paraklisis szóból származik, ami odahívást, segítségül hívást, kérést, vigasztalást jelent, sőt, buzdítást, felszólítást. A para mellett, mellé, kívül, túl, vagy talán szemben, és a kleó odahívni jelentések összekapcsolásával kialakult szóösszetétel. A keleti egyház hagyománya szerint a legősibb ránk maradt imádság, melyet a hívek a bűnbánat kifejezésére, a betegségek enyhítésére és gyógyulásokért való hálaadásért imádkoztak. Milyen nagyszerű, hogy Máriának, ahogy énekeljük, erős védelme alá menekülhetünk. Óhatatlanul felmerül itt az első keresztény évezred fordulóján kialakult ünnepünk az Istenszülő oltalma. És ezért nem csak májusban, de októberben is ugyancsak végezhető ez a csodálatos szertartás. Mária kiterjeszti oltalmi leplét az ő keresztény népe fölé. Mindnyájan oda menekülhetünk az ő erős védelme alá. Népiesen azt mondják, hogy Mária köntöse, köpenye vagy palástja alatt mindenki menedéket találhat. Az oltalmi ünnep védőlepelről szól, a paraklisz pedig nem részletezi, hanem egyszerűen erős védelmet említ. Azt énekeljük a paraklisban, hogy Isten előtt nincsen hatalmasabb közbenjárunk, mint Mária. Természetesen ez az emberekre vonatkozik. Az emberek között nincs nagyobb közbenjáró. Azt is énekeljük a paraklisban, hogy Mária minden bajunkban és szorongatásunkban velünk van. Megment bennünket, mivel Jézus végrendelete révén édesanyánk lett. Gondoljunk csak a kereszt alatt elhangzott
szavaira, íme a te fiad. Jó anyaként minden szükségünkben segítségünkre van. Énekelhetjük a lélek minden kísértésében és szorongatásában is. De nem csak mi imádkozunk, Mária is velünk imádkozik, pontosabban imádkozik értünk. S milyen jó, hogy ő hatalmas közbenjárunk, velünk van minden bajunkban és szorongatásunkban. A szatmárnémeti Szent Miklós görögkatolikus templom hívei, és természetesen akik estéről estére a templomba érkeznek, ellátogatnak hozzánk, lassan megszokhatták, hogy a májusi és októberi ájtatosságok alkalmával elmélkedés sorozat is segít az elmélyülésben, mindig egy-egy témát körüljárva. Az idén, mivel ezt az egész évet az áldásnak, a megszentelésnek, a felszentelésnek, a szentelés gondolatkörére építjük, a Parakliszon elhangzott meditációk is erre összpontosítanak, jelen esetben az Isten szülő áldására vonatkozólag. Bár vajmi kevés, sőt, alig-alig találunk olyan ikont, szentképet, vagy talán szobrot, amelyen Mária adna áldást, az imádságokban, népénekekben fellelhető gondolatsorok segítenek abban, miként kell érteni azt, hogy Mária valakit megáld. Bár nem látjuk azt a kezet, amely áldással közeledik hozzánk, de mégis kiénekeljük, megimádkozzuk ezeket a gondolatokat, Máriának ezt a cselekvését. Ha csak az eddig elhangzottakat vesszük, ilyen és ehhez hasonló Mária áldásokban volt részünk elsejétől mostanáig. Add áldásod mindnyájunkra, énekeljük, a téged jöttünk köszönteni zarándok énekünkben. A második nap Máriát, mint kinyílt virágot találjuk magunk előtt, és áldásul kapjuk, hisz az egész világ áldásul nyerte őt. És ebben felfedezzük Máriának az áldás teljes voltát. És miután ebből az áldás teljességből ad nekünk áldást, szűzanyánk, Mária, üdvözlünk tégedet, bőséges áldásod áraz mindnyájunkra, énekünkből azt vesszük észre, hogy nem csak egy csipetnyit, hanem teljes egészében dús áldással közeledik felénk. Hisz minket Isten hozott e szent helyre, és ennek alapjául érezzük meg, hogy el kell mennünk Mária elé, hogy elrebeghessük a mi örömeinket, a mi bánatunkat. S az ő szent áldásának harmata úgy éltet bennünket, mint hajnalban a növényeket, s talán egy-egy könnycseppként az arcunkon is lekördül, de hát kik hittel fogadjuk az ő áldását, letörli könnyeinket az arcunkról. Add áldásod, reánk Jézus Szentanyja, százezerszer üdvözlégy, Szűz Mária. Énekünkben újra csak Mária áldását fedezzük fel, hisz mi áldásodat várjuk, édesanyánk. Mária, Mária, kinyílt rózsaként, ott van a kezünkben. Ölej át most szerelmeddel, áldást adj ránk szent kezeddel. Énekeljük egy következő énekünkben, hisz köszönteni jövünk Szűz Mária örömére. S ott van a boldogasszony anyánk, aki segélyed áldásra magyar nemzetedet verszakkal, az egész népünket áldással árasztja el. Ezekből az eddig
elhangzott elmélkedésekből engedjenek meg most egy pár gondolatot, talán segít bennünket a lelki élet előhaladásában. És lehet jobban ösztönöz bennünket, hogy személyesen mindenki felajánlhassa ezt a hónapot égi édesanyánknak. Olyan időszak ez, ami felajánlásokra késztet, aki nem csak egyszerűen imádkozni szeretne, estéről estére az Isten szülő Szűz Máriával imádságban lenni, de valamiért, valakiért felajánlja ezt az ima sorozatot, mint egy ima füzért, szívvel, lélekkel odaállhat Mária elé, és kérheti az ő égi közbenjárását. Az áldásról tudjuk, hogy jó mondása, jó kívánsággal ellátott jelentés tartalommal, nem más, mint egy cselekmény. Jót előidéző szó és gesztus, s az átok ellentéte. Jámbor kívánság köszöntési formaként úgy jelenik meg, hogy Isten áldjon. De érdekes módon van olyan nép, ahol amikor valaki tüsszent, akkor áldással válaszolnak a körülötte lévők. A Szentlélek kegyelmében részesítésének külső jele. Áldásban részesülhet az ember és a természet minden tárgya. Áldást oszhat a püspök, a pap, valamennyi keresztény, elsősorban a szülők gyermekeiknek, az idősebbek a fiatalabbaknak. Az áldás egy egész életre vagy hosszú útra szóló lelki táplálék és visszavonhatatlan. Amikor a keresztény ember tudatosul abban, hogy az ő kötelessége és feladata, az öröm hírnek a tovább adása, hogy kivigyük a világba az evangéliumot, akkor azt se felejtsük el, hogy az áldást mi, miután megkaptuk, közvetítenünk kell, tehát kötelességünk tovább adni, és nem csak egy darabkát belőle, ahogy mi teljességgel kaptuk, teljességgel adjuk is tovább. Áldás teljesnek szoktunk tekinteni egy ünnepnapot, vagy amikor áldás teljes kívánattal húsvétkor, karácsonykor, születésnapi kártyán vagy üzenetben jó kívánságunkat osztjuk meg a másik emberrel. Ha ez párosul a teljességgel, az áldást adó olyannal örvendezteti meg a befogadót, amiből valami jó, haszon, öröm származik, áldás fakad. Gazdagon megáld javakban, bővelkedő örömökben, áldásban, így gazdaggá válik, amiből egy egész időszak is megtelik ezzel a kegyelemmel. Mit jelent az, hogy teljesség, hogy áldás teljes? Valaminek teljes, egész, hiánytalan, tökéletesen volta, egész állapota vagy tulajdonsága valaminek, komplett, ahogy más idegen szóval is nevezzük. Vagy az életnek a teljessége, vagy a tudásnak a teljessége, vagy a felsorolásnak a teljessége, talán az idő teljessége, mely betelt, eljött valaminek az ideje. Egy teljes cikket is szoktunk olvasni, nem csak a címszót, nem csak a reklámot belőle, bár sokan ezzel is megelégszenek. Van egy teljes napunk, egy egész napunk, hogy eltöltsük Isten kegyelmében. Bár ez sokan csak addig értik, ameddig lemegy a nap. Viszont a napnak a teljessége az 24 órából teljes. Isten jelenlétében lenni az áldás feltétele. Ahogyan Mária is az volt, aki elsőként részesült abban az áldásban, amely abból a világosságból származik, amelyet Jézus hoz a világra. A megtestesülésnek és a megváltásnak a titka
az egész új teremtés közvetlenül ezzel a köszöntéssel kezdődik, és mindaz, ami Máriával elkezdődött és benne beteljesedett, valamiképpen bennünk és közöttünk is folytatódik, és beteljesedésre vár. Isten anyja az első áldott, és ő az, aki az áldást hordozza. Az első, akit ez az áldás elárasztott. Ahogyan Szent Erzsébet üdvözli, ő az áldott az asszonyok között. Egész élete az Úr fényében, az Úr világosságában telik. Jézusban megtestesült Isten nevének és arcának hatókörében, a méhéből származó áldott gyümölcs fényében. Ő az, aki az áldást hordozza, ő az a nő, aki befogadta Jézust magába, és világra hozta az egész emberi család számára. Így könnyebb megérteni, hogy a rajta keresztül átfolyó, átáradó kéréseink eljutnak a karján ülő Krisztushoz. Krisztus megáld bennünket, és ez az áldás Márián keresztül érkezik vissza hozzánk. Görögkatolikus szertartásaink között a Makkabeusok napi visszentelés egyik imájában a következő kép fordulunk az Istenszülő Szűz Máriához. A te ajándékaidra méltass minket, Istenszülő Szűz, elnézvén vétkezéseinket, és meggyógyítván betegségeinket, ó tisztaságos, kik hittel fogadjuk áldásodat. Az áldás, amit az Istenszülő Szűz Máriától kapunk, csak akkor lesz méreható, ha azt hittel fogadjuk. Hisz a hit, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása. S ha itt olvasnánk tovább, akkor látnánk, hogy Szent Pál apostol elkezdi sorolni a zsidóknak, hogyan is tapasztalta meg a hitet Ábel, Noé, Ábrahám, Sára, Izsák, Mózes, mert hittel mutatott be Ábel értékesebb áldozatot, hittel kapott Noé felvilágosítást, hittel tagadta Mózes, miután felnőtt, hogy ő a fáraó leányának a fia, hittel keltek át a vörös tengeren, hit erejével omlottak le Jerikó falai, és folytatja, majd mondja, hogy nem elég ezekről beszélni, beszélhetnénk sok mindenkiről, akik ezt a hitet befogadták, és az ő életük boldoggá lett ezáltal. S ha átmegyünk az új szövetségnek arra az időszakára, amikor Jézus meggyógyítja a betegeket, akkor azt is látjuk, hogy úgy küldi el tovább, hogy menj, a hited megmentett téged. És ez bátorít bennünket, hogy csak akkor fogjuk megtapasztalni a hitnek a ránk vonatkozó gyümölcsét, amikor ezt kinyitott szívvel, de hittel fogadjuk. Mert ahol a hit, ott a szeretet. Hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten. Van sokunknak kifüggesztve háziáldásként ez a felirat a házunk falán. Mert tudjuk, hogy a hit az áldásban teljesedik be. S hol Isten, ott szükség nincsen. Viszont a hit sok mindenre képes, de annak elutasítása ellenkező esetben pusztuláshoz is vezet. Azt is említettem a mai adásban, hogy nem találunk, vagy legalábbis kevésszer jelenik meg Mária szentképeken, ikonokon vagy szobrokon olyan ábrázolás,

A Tiberisen túli Mária templomban található Rómában, a Santa Maria in Trasteverén, amely Lampridius római történetíró szerint kocsma helyett lett építve. A harmadik század elején a ravennai flotta kiszolgált tengerészei, akiknek a közelben nyugdíjas otthonuk volt, kocsmát akartak építeni azon a helyen, ahol ekkor már állt a Szent Első Kalisztus pápa által épített kis Szűz Mária kápolna. A hatalmas mozaik képén a Monte Cassinói bencések munkájával a trónoló Krisztust az Istenanyával láthatjuk, a trón két oldalán szentek. Mária gazdagon hímzett aranyos gyöngyös bizánci császárnő ruhát visel, fején drága köves korona, Jézus jobbjával átöleli őt, baljában nyitott könyv van e szavakkal, jöjj választottam, rád helyezem trónomat. Szűz Mária viszont bal kezét áldásra emeli, jobbja kigöngyölített írástekercset tart az énekek énekének szavaival, bal keze az én fejem alatt, jobbjával átölel engem. Ez egy áldás, ami segít megmenteni a világot. Égi édesanyánk az Úr Jézussal együtt folyamatosan újabb és újabb kegyelmi ajándékokat ad minden egyes léleknek. Azt is megénekeljük sokszor, hogy áldásodat várjuk, édesanyánk. Ebben a várakozásban benne van a türelmetlenségünk, a csalódottságunk, de az a reményünk is, hogy a várakozásunk beteljesül. Egyrészt emlékezés által felidézünk egy-egy eseményt, egy történetet, egy szemét az életünkből, akivel vagy amivel boldog pillanatokat éltünk át, a szívünk képes újraélni eseményeket, és ezáltal jókedvre derül. Isten kapcsán is ugyanez történik, az ő gondoskodásáról, melyekre visszatekintve örömre lobban a szívünk, másrészt örömöt hozhat a lelkünknek, hogy megérezhetjük, fontosabb vagyunk neki. Hányszor és hányszor kifejeztük már a várakozásunknak örömében, hogy nem csak mi várakozunk, de a várakozás asszonya, az Istenszülő Szűz Mária is várja az ő gyermekének odaadó imáját. A májusi hónap valamiképpen meghívás is arra, hogy újra éljünk a lelkünkben néhány szép eseményt, valamint hogy megtapasztaljuk az Istentől, hogy nem vagyunk elveszettek, fontosak vagyunk számára. Álljunk készen szeretetet adni és elfogadni, mert ezáltal szépül meg a várakozásunk, ezáltal tud újabb lelki élményt megérezni a szívünk, és ezáltal leszünk méltó gyermekei, a ránk áldását nyújtó Istenszülő Szűz Máriának. Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt.

szívünkben örökké ott él a vágy, a szépre, a jóra, a szeretetre. Ezt csak akkor érjük el, ha Istent megtaláljuk. Jézus élettem, és te is Jézus élettél. Ugye azt szeretnénk, hogy ez örökké így legyen.

Mennyi, hogy a legnagyobb ajándéka nekünk az ő fia, Jézus. 2000 évvel ezelőtt kisgyermekként született a földre. Amikor felnőtt, tanította és gyógyította az embereket. Sokan irigykedve ellenségesen nézték, és megvádolták, hogy királlyá akarja tenni magát. Ő így felelt ellenségeinek. Király vagyok, de az én országom nem e világból való. Nekünk Jézus a mennyország királya, és ha tiszta a szívünk, itt él a lelkünkben.

Berde Mária, add meg, Uram, a mindennapi kenyeret, a mindenesti nyughelyet. Nyáron a nyájas kék eget, télen a tűzhely meleget. Vizek jótevő hűvösét, tisztaság tisztes köntösét. A harcban már kíméletet, hogy elbírjam az életet. Kis gondot értem, mennyi bár koccant tojásnak is kijár. És néha jó sugalmakat, még el ne üljek hallgatag. Mesét, mely feltör könyhelyet, és másoknak is enyhület. Fölöslegképp meg ne tagadd, néha mosolyom is megad. Csak a kevés kedvesekért, kinek ez még örömet ír. És mindennapi hitemet, hogy elvezesse szívemet a tőled gyúló pici láng, a mindennapi mi atyánk.

Mikor a szíved már csordult iktele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe, ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele. Nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele. Nézz fel a magasba, és hittel rebegd. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor felszabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törjél bele, nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor belesajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember filléreken számol, mikor a drágaság az idegenben táncol, mikor a gazdagság milliót költ, hogy éljen, és millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne rúskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyengül, sőt, ellene támadsz, mikor, hogy imádkozz, nincs sem kedved, sem erőd, minden lázad benned, hogy tagadd meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele, nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, segíts, s bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerik, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, s később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esz kétségbe, nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétőknek. Mikor a nagyhatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol, csak egymást gyilkolják, mikor a népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt? Istenem, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj. Lelkünket kikérte a rossz, támad, tombol. Uram, ments meg kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. És akkor szólt a mester, keményen, szelíden, távozz sátán, szűnj vihar, béke, csend legyen. Miért féltek ti kicsiny hitűek? Bízzatok, hiszen én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek. Hűséges kisnyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett, mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntetőigazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A Katolikus Egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBESZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBESZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: XIV. Leó az ökumenikus mozgalomnak, életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videóüzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we are still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szentatya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten, hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja 14. Leo. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szentatya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális imamozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szentatya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szent Atya

0: hozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefevriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely Laetae Sententiae önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szentatya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Negyedik szent titok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
5: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.

0: Álunk óráját, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyánk!

0: halálos bizonyára.
1: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyai boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton áronpüspök, könyörög, imádkozz és járkozz le betegeinkért, Istenünk!
0: Te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

0: számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességbe nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Menj el, Atya Isten.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária.
2: Könyörög érettünk.
1: Istennek Szent Anyja.
2: Könyörög érettünk.
1: Szüzeknek Szent Szüze.
2: Könyörög érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja.
2: Könyörög érettünk.
1: Egyházunknak Anyja.
2: Könyörög érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja.
2: Könyörög érettünk.
1: Tisztaságos Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Csodálatos Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Jó tanácsnak Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Teremtőnknek Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Üdvözítőnknek Anya.
2: Könyörög érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz.
2: Könyörög érettünk.
1: Tisztelendő Szűz.
2: Könyörög érettünk.
1: Dicsérendő Szűz.
2: Könyörög érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz.
2: Könyörög érettünk.
1: Irgalmas Szűz.
2: Könyörög érettünk.
1: Hűséggel teljes Szűz.
2: Könyörög érettünk.
1: Örömünknek oka.
2: Könyörög érettünk.
1: Lelki tiszta edény.
2: Könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény.
2: Könyörög érettünk.
1: Áltatosságnak jeles edénye.
2: Könyörög érettünk.
1: Titkos értelmi rózsa.
2: Könyörög érettünk.
1: Dávid királynak tornya.
2: Könyörög érettünk.
1: Elefántcsontorony.
2: Könyörög érettünk.
1: Mária aranyház.
2: Könyörög érettünk.
1: Frigynek szent szekrénye.
2: Könyörög érettünk.
1: Mennyországnak ajtaja.
2: Könyörög érettünk.
1: Hajnali szép csillag.
2: Könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója.
2: Könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke.
2: Könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója.
2: Könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége.
2: Könyörög érettünk.
1: Nemzetek oltalmazója.
2: Könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Pátriárkák királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Vértanúk királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Hitvallók királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Szűzek királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
2: Könyörög érettünk.
1: Mennybe fölvett királyné.
2: Könyörög érettünk.
1: Rózsafűzér királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Családok királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Szentolvasó királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Béke királynéja.
2: Könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya.
2: Könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Szent József.
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges szülőd jegyesének érdemeire kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük. Kész és uralkodó mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Oltalmad alá menekülünk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevers szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közbenjárunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak.
2: Imádkozzál érettünk, Szent József. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges szülőd jegyesének érdemeire kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük, kész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna,
1: aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya. Hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
2: Szűszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj nehogy elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszthatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimája gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a 3. fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, háromszor is megismétli, itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban, vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban, megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni. Mindent megteszek és meg fogok tenni azért, hogy a lehető legtöbb fiatalt a hitre meghívjam,

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor, Asztrik Ferences atya, Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a napkatekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. A negyedik fejezet következik, egy nem könnyű lecke a címe. Ismét egy nehéz tárgyal kell foglalkoznunk, nem először és nem utoljára, mert Isten iskolájában elég gyakran szembe kerülünk vele, és többször is vizsgáznunk kell belőle. Bármelyikünk bármikor juthat olyan helyzetbe, amikor okkal vagy ok nélkül, ez most szinte mindegy, de emberek haragjával, gyűlöletével kerül szembe. Isten iskolájában most azt kell tanulgatnunk, hogyan fogadjuk, hogyan dolgozzuk fel a ránk zúduló haragot, gyűlöletet. Egy nagymama például azért került lánya és vere haragjának ösztüzébe, mert amikor nála nyaralt kisunokája, megtanította imádkozni. Egy leányt azért csúfolnak, csipkednek otthon, mert nem moziba vagy táncolni jár, hanem Isten tiszteletre és Biblia órára. Van, aki azért kerül például férje vagy felesége haragja tüzébe, mert leakaszt egy ruhát a szekrényből, és odaadja egy kéregetőnek. Sorolhatnám, és sohasem lenne vége ennek a felsorolásnak. Adódhat olyan helyzet is, amikor nem is védekezhetünk, mert védekezésünkkel esetleg másokat hoznánk bajba, kínos helyzetbe. Hallottam egy csoportvezetőről, akit a főnöke nagyon leszidott, mert csoportja lemaradt, és ráadásul még prémiumát is megvonták. Egy ideggyönge csoporttagot fedezett, aki hetekig alig tudott dolgozni, de nem akarta megmondani a lemaradás okát, mert félt, hogy a főnök nem értené meg, és az illető előbb-utóbb elveszíteni az állását. Vannak, és milyen sokan vannak, akik évek, talán évtizedek óta tűrik mások haragját. Például egy férj a feleségét, vagy feleség a férjét. Csak azért, hogy otthon valamiképp békesség legyen, és nem érgesedjék el még jobban a családi élet. Vannak úgynevezett bűnbakok, akik egy életen át, mintha azért volnának, hogy rajtuk csattanjon az ostor. Mindig ők húzzák a rövidebbet. Azt mondja Gyökösi Endre, járt egyszer nálam valaki, aki elmondotta, hogy gyermekkorában azért zárták ki egy iskolából, mert néhány tanulótársa mocsokkal kente be az igazgató ajtaját. Aztán mindenki elszaladt, egyedül ő maradt ott, mert éppen odavetődött, mint néző. És mivel nem akart árulkodó Júdás lenni, ő rajta csattant az ostor. Őt érték tetten. Azt is elmondotta, hogy ettől kezdve egész élete hasonló események sorozata lett. Valamiképpen mindig ő maradt a pácban, ahogy mondani szokás. Soron következő tananyagunk tehát arról szól, milyen magatartások lehetségesek olyan helyzetekben, amikor ránk zúdul a harag, a gyűlölet, okkal vagy ok nélkül. Mit tanít ezzel kapcsolatban az ige Isten iskolájában? A gyűlöletre a legegyszerűbb gyűlölettel válaszolni. 100 ember közül talán 70 ezt teszi. Ha te úgy, én is úgy. Szemet szemért, fogat fogért. Sőt, egy szemért, két szemet, egy fogért, egy fogsort. 100 ember közül talán 25 elnyomja a gyűlöletet, és magában füstölög. Nem hitből nyomja el, nem evangélium meggyőződésből, nem üt vissza, csak bizonyos gyávaságból, meggondolásból. Jobb és kedvezőbb alkalomra vár. Addig elraktározza magában, és adott pillanatban annál nagyobb erővel tör elő belőle. 100 ember közül 95-nek efféle a reakciója. A fennmaradó 5-éről, ha ugyan akad 5, majd később szólok. Mindenek előtt a harag, a gyűlölet lényegéről szeretnék valamit elmondani. A legfontosabb tudnivaló, hogy a harag a legnagyobb fényűzés, luxus, amit ember megengedhet magának. Mert hosszabb távon talán semmi nem árt úgy, még az alkohol sem, mint az összegyűlt harag, a gyűlölet.
Azt mondja Gyökösi Endre, sokszor írtam már az úgynevezett pszichoszomatikus, a testi-lelki kölcsönhatásokról, amelyeknek komolyan vétele nélkül ma már igazi orvostudomány el sem képzelhető. Ma már szinte közhelynek számít, hogy a félelmek, gondok, csalódások, fel nem dolgozott lelkisérülések, húzamosabb ideig tartó lelki feszültségek előbb-utóbb testi betegségként is jelentkeznek. A harag, s főként a meggyűlt harag, a gyűlölet egyike a legmegbetegítőbb lelki tartalmaknak, emócióknak. Ezért mondottam, hogy haragot tartani, dédelgetni, őrizgetni igen nagy és veszélyes fényűzés. Ma már vannak kutatók, akik a meggyűlt haragot kémiai úton is ki tudják mutatni. Tehát ez nem csak a féle pszichológiai mese, ahogy azt egyes emberek vélni szeretnék. Gate professzor, a Washingtoni Egyetem pszichológiai laboratóriumának vezető tanára cseppfolyós levegő elpárologtatásával mínusz 271 fokra hűtött le kémcsöveket, és azután olyan embereket leheltetett bele, akiknek a lelki állapotát ő, mint régi orvosuk, analitikusuk, hosszú idő óta jól ismerte, s tudta, hogy mi él, mi van a belelehelők lelkében, lényében. Néhány perces lehelés után az egészséges és aránylag normális lelkiállapotban levő ember kilégzésének párája szintelen folyadékcseppek alakjában csapódott le a lehűtött üvegcsövek falára. Ha a kísérleti alany a kísérlet időpontjában igen haragudott valakire, vagy gyűlöletet melengetett a szívében, és a professzor kísérlet előtt beszélt erről vele, akkor a lecsapódott folyadék színe már barnás színezetű volt. A nagy szomorúságban lévők szürkés színű csapadékot leheltek. Ha valakinek a kísérlet időpontjában komoly lelkiismeret furdalásai voltak, a lecsapódó folyadék enyhén rózsaszínű lett. A kilégzett párának azonban nem csak a színe, hanem a kémiai összetétele is különböző volt. A későbbi kísérletek folyamán Gates professzornak már elég lecsapódott folyadék állt rendelkezésére ahhoz, hogy tengeri malacokon kísérleteket végezhessen. Amikor a harag a gyűlölet barna pára folyadékából fecskendezett be egy adagot a tengeri malacokba, azok hamarosan rendkívül ingerlékenyek lettek. Dűrohamokat kaptak, s fogaikkal nekiestek a ketrec falának. Ez az állapot többször ismétlés után is minden esetben bekövetkezett, s a kísérleti állatok nagy része el is pusztult. Gates professzor tehát kísérletekkel tudta bizonyítani, hogy az egy óráig tartó erős gyűlölet elegendő mérget termel ahhoz, hogy 80 tengeri malacot meg lehessen azzal ölni. Azt írja továbbá, tapasztalataim azt bizonyítják, hogy a lehangolt lelkiállapot is káros anyagokat termel szervezetünkben. A jó hangulat, a derűs és kiegyensúlyozott lelkiállapot pedig a szervezetre rendkívül hasznos kémiai összetételű anyagokat eredményez. Azt is kimutatta, hogy a mérgek, amelyeket az ember így termel, lassan felszívódnak a szervezetbe, és különböző betegségek keletkezését segítik elő. Gates kutatásai így közelebb viszik a tudományt, hogyan lehetséges, hogy nagy keserűségben, haragban, gyűlöletben élő emberek előbb-utóbb biztos megbetegszenek. Aztán asztmatikus rohamokat kapnak, vagy szívzavarok lépnek fel, gyomor- és bélpanaszok, ulkuszok, fekélyek, vagy éppen különböző bőrkiütések, úgynevezett ekcémák. S ha orvosuk nem csak a testüket kezeli, hanem a betegben felismeri a bajba jutott embert, és a lelkével, problémáival is tud törődni, ki tudja emelni, tanácsolni, szeretgetni a bajából, gyűlöletéből, akkor betegsége is gyógyulni kezd, majd egészen meg is gyógyul. De mi már Gates professzor nélkül és az ő kutatása előtt is tudtuk, hiszen még a közmondások is igazolják, hogy a harag, gyűlölet vakká és süketté tesz.
vak gyűlölet, ugye dühében se nem lát, se nem hal, vagy éget, izzó gyűlölet. Lehet, hogy lassan gyomorégésbe csap át, vagy égő bőrkiütéseket okoz, vagy megpukkaszt. Ugye mondjuk sokszor, hogy mindjárt megpukkadok, felrobbanok dühömben. Gondoljunk csak a felfújt belek okozta keserves kínokra. Most hagyjuk a modern lélektani és orvosi kutatásokat, de úgy hagyjuk, hogy azok eredményét vegyük komolyan. Tegyük fel ismét a kérdést, hogyan reagáljunk mi, akik Isten iskolájában tanulgatunk a ránk zúduló haragra, gyűlöletre. Úgy, ahogy például Dávid király. Dávid Jeruzsálemből menekül lázadó fia Absalon elől, aki életére tör. Előbb népe egy részét sikerül tőle fiának eltérítenie, s szembefordítania vele. Odáig fajult a dolog, hogy Dávid királynak hű embereitől kísérve menekülnie kell. A menet nem valami dicsőséges, elképzelhető Dávid lelki állapota. A Kedron völgyén vonulnak lefelé, majd az olajfák hegyén át le a puszta felé menetelnek. Egy kis falun keresztül vonul a keserű csapat, amikor eléjük ugrik Dávid elődjének, Saulnak családjából való férfi, Simei, aki mindeddig magában őrizgette, melengette a Dávid iránti gyűlöletet, és elérkezettnek látja az időt, hogy minden keserűségét kiöntse. Így kiabál feléje. Gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember! Megtorolja rajtad az Úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az Úr a királyságot fiadnak, Absalonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Mindezek mellett még kövekkel dobálta, sport szórt a király és emberei felé. Akkor Dávidnak egy embere, Abisáj, felháborodik, és megmondja a királynak, hogy ő bizony leüti a fejét ennek a gyűlölködőnek. És ekkor, jól figyeljük, Dávid a gyűlöletét nem lereagálja, ha szabad így mondanom, hanem fölfelé reagálja. Nem rám és nem rátok tartozik ez, Szeruja fiai. Mert ha ócsárol, és ha az Úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tetted ezt. Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bár csak rám tekintene nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Ezt nevezném én lereagálás helyett fölfelé reagálásnak, azaz túlnéz a szidalmazón, ha szabad így mondanom, egy emelettel feljebb. Egész ügyét az Úr kezében valónak tudja, és ebből a szempontból már nem is érdekes Simei szidalma, innen nézve már nem is fontos, hogy igaza van-e Simeinek vagy nem. Az Úrnak mindig igaza van, s ha éppen Simei ügyében volna is mentsége, Dávid jól tudja, hogy ő bűnös, nyomorult ember, s Istennek minden oka megvan, hogy valaki által most megdobáltassa és szidalmakat kapjon. Megadja magát az Úrnak, és az Úr Simei szidalmát valóban megváltoztatja, az átokból áldás válik. Absalon csatát veszít, és Dávid újra király lesz. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Két lehetősége van a haragnak, a gyűlöletnek. Átokból áldássá lehet, vagy pedig minket és másokat emésztő nyomorúság, betegség, egy szóval átok. Egy tragikus boszorkánykör, amely átokkal kezdődik és átokkal végződik. Hogyan lehet a boszorkány körből kitörni? Csak fölfelé. Alig van ember, akinek ne volna haragosa, talán gyűlölője is. De mindenképpen van irigye és megszólója. Ember, aki rosszat mond rá a háta mögött. Talán éppen benne vagy egy ilyen ügy kellős közepén. Talán még Dávid történetét olvastad, egy faludbeli vagy városodbeli simeire gondoltál, aki esetleg nem kövekkel, hanem a kőnél nehezebb és élesebb szavakkal, rágalmakkal dobál téged szemtől szembe, vagy ami rosszabb a hátad mögött. Nos, válasz! A világ iskolájában eféléket mondanak. Tekert ki a nyakát, jelents föl becsületsértésért, írj egy levelet a főnökének, nyomozz utána, szedj össze róla terhelő adatokat, és teregesd ki azokat. Magyarán, vágd el a nyakát, ahogy Abisáj akarta Simeijét. Mindenki ezt tartja természetesnek, talán jogosnak és értelmesnek is. Ez az elfogadott eljárás idézőjelben. Ám tegyed, de ne felejtkezz el közben Gates professzor kísérleteiről. Az efféle természetes csata mindig olyan, mint egy atomháború, csak vesztesei vannak. Egyiket talán a bíróság ítéli el, a győztest pedig a gyomra, a szíve, az idegrendszere, egész lénye. Míg hadakozott, a felgyülemlett harag mérge felszívódott benne és megbetegítette. S még nem is olyan biztos az a győzelem. Mert a világban nem mindig az győz, akinek igaza van, hanem legtöbbször az, aki az erősebb. De van egy másik megoldás. Erre tanítgat bennünket most a lélek Isten iskolájában. A dávidi mód, a dávidi magatartás, a dávidi fölfelé reagálás. Hadd szidalmazzon. Persze ez sokkal nehezebb, mert itt a legnehezebb ellenfelet kell előbb legyőznünk, önmagunkat. Elengedve valós vagy bélt igazunkat ezzel az énnel együtt. De van-e, lehet-e ennél nagyobb győzelem? Ez pedig csak úgy lehetséges, ha egy emelettel feljebb nézek az Úrra, Jézus keresztjének tövéből, amelyen az őt gyűlölőkért s őt megfeszítőkért így tudott imádkozni: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Amit most megtanultunk, gyakoroljuk mielőbb, mert nem könnyű lecke. Kis és nagy csatáink, csetepatéink közepett, nézzünk feljebb az Úrra. Hadd lehessen az átokból áldás. Az 5. fejezet következik, tanítás kezdőknek és haladóknak a címe. Nagy biblia tudósok, ige magyarázók szerint Jézus gyakran láthatta és megfigyelhette a keleti városok nyüzsgő kereskedelmi forgalmát. Gyakran láthatta, hogy a karavánok kifelé indultak a városból, nagy terheket cipelve magukon és állataikon. Láthatott igen messzi utakról hazatérőket, akik eltikkadva a hosszú sivatagi utaktól már-már alig vonszolták magukat, s megfáradva jöttek hazafelé. Azt mondják, ez a kép lebegett Jézus elé, amikor egyszerre hívja magához az életbe kiindulókat és a fáradtan megérkezőket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhek alatt görnyedtek, én megenyhítelek titeket. Mi ezt a képet már átvitt értelemben értjük, és valószínű, hogy Jézus is így értette. De talán szabad egyszer úgy is érteni ezt az ígét, különösképpen az egyik kifejezését, ahogy most kaptam érteni és magyarázni. Jézus azokat is hívja, magához hívja, akik születésük pillanatától kezdve egy egész életre megterhelten indulnak. Ma már mindenki ismeri ezt az orvosi szakkifejezést, endogén,
vele született, öröklött módon megterhelt ember. Egyre több és több ember születik világunkban, századunkban úgy, hogy például gyönge idegzettel jön a világra. Magával hozza nagyszülei és szülei idegterheltségét, sérülését. Nem nevezhető idegbetegnek, csak ideggyöngének, neuraszténiásnak. Egy életen át idegzetében hordozza keresztjét, gyöngéd, hallatlanul érzékenyebb, gyorsan kimerül, mindenre igen élénken reagál az idegrendszere, még az időjárásra is. Hihetetlenül megérzi az úgynevezett frontbetöréseket, gyakran fáj a feje, rosszul alszik, sokszor fölébred, sose tudja igazán kipihenni magát. Ha nagyobb megterhelés alá kerül az élete, úgynevezett rövid zárlat keletkezik az idegrendszerében, azaz kiborul, összeroppan. Akad, aki más vonalon van megterhelve, ugyancsak vele született módon. Gondoljunk csak nőkre, akik egy életen át a csúnyaságukért szenvednek. Az élet hamupipőkéi, háttérbe szorított csúnyácskái. Vagy gondoljunk férfiakra, akik az átlagos férfi magassághoz képest kicsik maradtak. És mert igen sokan, sokszor lefelé néznek rájuk, könnyen kisebb rendiségű komplexum alakulhat ki bennük, mert úgy érzik, hogy ez a lefelé nézés egyúttal lenézés is. Vagy gondoljunk öröklött testi betegségekre, vagy ezekre való hajlamosságra. Milyen sok szülő egyebet sem tud gyermekére hagyni, mint egy alkati szívgyengeséget, tüdőbetegségre való hajlamot, vagy reumatizmusra való hajlamosságot, és hány hasonló betegség van még. Mindezek a fogantatás pillanatában eldőlnek. Ha szabad így fogalmaznom, a terhelteknek, az így terhelteknek is szól ez a jézusi meghívás, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Az első tudnivalónk legyen az, hogy bármiféle terheltség alatt is nyögjünk, ez legyen különös oka számunkra, hogy meghalljuk Jézus hívását. Mert éppen a megterhelt emberek hajlamosak a nekikeseredésre, a borulátásra, az életidegenségre. Egy ideig, néha évekig, talán évtizedekig kísérletezünk orvosokkal, kúrákkal, gyógyszerekkel, mindenféle ember nyújtotta eszközökkel, s végül be kell látnunk, hogy átmeneti kis gyógyulácskákon kívül nincs igazi kiút testünk, idegrendszerünk, lényünk számára. Ekkor kell nagyon figyelnünk gazdánk hívószavára, jöjjetek hozzám megterhelt gyermekeim. Isten iskolájában számunkra az első sorok vannak fenntartva, mint ahogy más iskolákban is a rövidlátókat, a kicsiket, a nagyot hallókat ültetik előre. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a csíksomlyói kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Nepomuki Szent János, áldozó pap, vértanú. Dél-Csehországban született Pomukban, 1350 körül. Közép-Európában sok hídon látható az a többnyire barokk kiképzésű szobor, amely egy szentet ábrázol, amint magához öleli a keresztet. Másik kezében olykor a vértanúság pálmaága. Lábánál egy kis angyal, aki mutatóujját az ajkára teszi, mint egy csendre intve magát és másokat. A hidak szentje és a gyónási titok vértanúja ő, Nepomuki Szent János. Közép-Európa egyik legismertebb szentje, a Kicsiny Pomuk ma Nepomuk helységben született, Dél-Csehországban 1350-ben. Jogi tanulmányainak befejezése után jól lehet szegény szülőktől származott, gyorsan haladt fölfelé az egyház ranglétrán. A jelentős szónokot és kiváló gyontatót egész Prága ismerte és szerette, s a királyné is őt választotta gyontatójául. Negyedik Vencel király kezdetben igazságos és jó akaratú uralkodó volt. Miután azonban összeesküvők meg akarták mérgezni, felgyógyulása után bizalmatlanná és agresszívvá vált. Rossz akarók gyanakvást ébresztettek benne a hitvese hűségét illetően. Ő pedig a gyontatói Jánostól akarta megtudni, mit gyont a felesége, vagyis megcsalta-e őt. Miután János nem volt hajlandó beszélni, és a gyónási titkot megszegni, megkínoztatta, és a Moldva folyóba dobatta a papot. Éjszaka a víz fölött csodás fény jelent meg, jelezve a királynénak és a népnek, hol keressék a holttestet. Jánost a prágai Szent Vid székesegyházban temették el. Nem sokkal a szenti avatás után találták meg a vatikáni levéltárban az 1381-1396 közötti idő prágai érsekének, Johann Jenzensteinnek a panaszíratát Vencel király ellen. Az érsek felsorolja a király túlkapásait, köztük azt is, hogy 1393-ban megkínoztatta és a Moldva folyóba folytatta általános helynökét, Nepomuki Jánost. A fent már említett érsek jelentése e szavakkal végződik. Helynökömnek az oldalát oly súlyosan összeégették, hogy erőszakos halál nélkül is bele kellett volna halnia. Azután a tiszteletre méltó János doktor teljes nyilvánosság mellett a város útjain és utcáin át a Moldvához vonszolták. Ott kezét hátra kötötték. A fejét karikában a lábához erősítették. Száját egy fapöcökkel szétfeszítették, majd a prágai hídról letaszították, és vízbe fulladt.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Aki derekas tevékenységre törekszik, soha se gáncsoljon, a fonáksággal ne is törődjék, hanem csak tegye a helyeset. Mert nem az a fontos, hogy leromboltassék valami, hanem hogy fölépítessék, amin az emberiség tiszta örömöt érezzen, mondta Johann Wolfgang Goethe.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde, kedves hallgatók, kezdetét veszi a pápai audiencia. Leó pápa már a pápa mobillal közeledik a helyszínre.
1: Igen, a mai általános kihallgatás az a Szent Péter téren zajlik, ahol 14. Leó pápa zarándokok és hívek csoportjaival találkozik Olaszországból és a világ minden részéről. Olasz nyelvű beszédében reméljük, hogy ma a Szent Atya a második vatikáni zsina dokumentumai című katekézi sorozatát, elmélkedését folytatja. Meglátjuk, hogy milyen témát válasz. Már a háttérben hallhatjuk, hogy hogyan köszöntik a zenével a Szent Atyát. És miután több nyelven összefoglalják a tekézését, a Szent Atya különleges üdvözletet intéz a jelenlévő hívekhez, és az általános kihallgatása szokott módon a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Kapcsolódjunk be lélekben mi is. Most kérjük fel a Szent Atyát ünnepélyesen, hogy tartsa meg a katekézisét, és a katekézise végén, az összefoglalók végén, ahogy mondottam, adja áldását. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében béke legyen veletek.
2: Dagli atti degli apostoli.
1: A Szent Atya katekézisében alapul a szentírási részt az apostolok cselekedeteiből vette, az első fejezet 13-14-es vers sorait. Ez pedig így szól: amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni, Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás, mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
3: Du livre des actes des apôtres. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
4: A reading from the Acts of the Apostles. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Peter and John and James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. The word of the Lord.
5: Lesung aus der Apostelgeschichte. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthias, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
1: Kedves testvérek, Isten hozott jó napot!
0: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione sulla Chiesa alla Vergine Maria.
1: Ma a katekézisemet 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról tartjuk, emlékezünk.
0: Singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità.
1: A II. Vatikáni zsinat az egyházról szóló dogmatikai konstitúció utolsó fejezetét a Boldogságos Szűz Máriának szentelte. Őt az egyház kiemelkedő és egészen különleges tagjaként, valamint a hit és a szeretet legtökéletesebb mintaképeként ismeri el. Ezek a szavak arra hívnak, hogy megértsük, hogy Máriában, aki a Szentlélek működése által befogadta és megszülte a testélet Isten fiát, elismerhetjük az egész egyházi közösség mintáját, kiváló tagját és anyját. Mária, aki hagyta magát a kegyelem műve által formálni, amely benne teljesedett be, és hittel, valamint szűzi szeretettel fogadta be a magasságbeli ajándékát, tökéletes példája annak, amivé az egész egyháznak válnia kell, az Úr igényének teremtményévé és a Szentlélek működésének engedelmeskedve, Isten gyermekeinek anyjává, mivel ő a hívő a szó legteljesebb értelmében, akiben az isteni misztérium iránti feltétlen nyitottság tökéletes formája mutatkozik meg, Isten szent népének közösségében, ezért az egyházi közösség kiváló tagja. Végül pedig, mivel a fiúban szül gyermekeket, akiket az örökké szeretett fiú szeretett, aki közénk jött, Mária az egész egyház anyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, bizonyosak lehetünk abban, hogy ő mindig meghallgat, oltalmaz és szeret bennünket. Szűz Mária ezen tulajdonságait úgy is összefoglalhatjuk, hogy ő a misztérium ikonja. Elnézést kérünk, egy picit a technika valószínű az időjárás miatt lassul.
0: Si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei quanto il libero consenso della fede.
1: A nő kifejezés ennek az izraeli lánynak a történeti valóságát hangsúlyozza, akinek megadott a tapasztalat, hogy a messiás anyjává váljon, és az ikon szó pedig arra utal, hogy benne valósul meg a leszállás és a felemelkedés kettős mozgása, benne ragyog fel Isten ingyenes kiválasztása. Mária tehát a misztérium ikonja, aki vagyis az isteni üdvözítő tervévé vált, amely ekkor rejtve volt, és Jézus Krisztusban nyert teljes kinyilatkoztatást, és a zsinat világos tanítást hagyott ránk a Boldogságos Szűz Mária egyedülálló helyéről a megváltás művében, és emlékeztet arra, hogy az üdvösség egyetlen közvetítője Jézus Krisztus, és hogy ő a legszentebb anyja, semmiképpen sem homályosítja el, vagy csökkenti Krisztus egyetlen közvetítő szerepét. A Boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne találja meg Isten népe az eredetét, mintáját és a hazáját. Az Úr anyjában az egyház saját misztériumát szemléli nem csak azért, mert benne felismeri a szűzi hit, az anyai szeretet és a jegyesi szövetség mintáját, amelyre hivatva van, hanem főként arra, amelyre hivatott, mert benne saját ősképét, annak eszményi alakját látja.
0: Nella madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale, cui è chiamata, ma anche...
1: Tehát az anyai szeretet és a jegyesi szövetség mintája, amelyre ő hivatva volt, és amint láthatjuk a Lumen Gentium, szűzanyáról szóló gondolatai arra tanítanak bennünket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának a beteljesedését, amely eljön, és a dicsőségben teljesedik ki. Engedjük, hogy ez a magasztos példa, Mária, a szűz és anya megszólítson bennünket, és kérjük őt, hogy közbenjárásával segítsen válaszolni arra, amit példája által kér tőlünk. Alázatos és tevékeny hittel élem-e meg az egyházhoz való tartozásomat? Elismerem-e benne a közösséget, a szövetség közösségét, amelyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak az ő végtelen szeretetére? Élő tagjának érzem-e magam az egyháznak, engedelmeskedve az Istentől adott pásztoroknak? Máriára tekintek-e, mint az egyház mintájára, kiváló tagjára és anyjára, és kérem-e őt, hogy segítsen fiának hűséges tanítványává lennem? Testvérek, a Szentlélek, aki leszállt Máriára, és akit mi alázattal és bizalommal hívunk segítségül, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat, és miután elmélyedtünk a Lumen Gentium konstitúcióban, kérjük a szűzanyát, hogy esdje ki számunkra ezt az ajándékot. Növekedjék mindannyiunkban a szeretet az Anya Szent Egyház iránt.
2: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en ce jour de Notre-Dame de Fatima, 45e anniversaire de l'attentat contre Saint Jean-Paul II, nous contemplons le mystère de l'Église en lien avec la Sainte Vierge Marie. La Mère de Dieu est à la fois le modèle, le membre par excellence et la Mère de l'Église. Le Concile Vatican II rappelle que Jésus-Christ est le seul médiateur du salut et que la Bienheureuse Vierge a coopéré d'une manière tout à fait spéciale à l'œuvre du Sauveur par l'obéissance, la foi, l'espérance et la charité ardente pour restaurer la vie surnaturelle des âmes. C'est pourquoi elle est devenue pour nous mère dans l'ordre de la grâce. Laissons-nous donc interpeller par ce modèle. Est-ce que nous vivons dans une foi humble et active notre appartenance à l'Église? Est-ce que nous nous sentons partie intégrante de l'Église dans l'obéissance au pasteur que Dieu nous donne? Est-ce que nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à être des disciples fidèles de son Fils? Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge de nous obtenir ce don. Que grandisse en chacun de nous l'amour pour notre Sainte Mère, l'Église. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
0: Immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica.
2: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les fidèles de langue française, en particulier les jeunes et les pèlerins venus de Belgique et de France.
1: Demandons au Seigneur. A Szent Atya szeretettel köszöntötte a francia nyelvű híveket, és azt fordítják most francia nyelvre, különösen a Belgiumból és a Franciaországból érkezett fiatalokat és zarándokokat köszöntötte a Szent Atya, és kérte, hogy minden talentumunkat testvéreink szolgálatába állítsuk, akik bennünk Jézus Krisztus képmását várják felfedezni. Isten áldjon benneteket!
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. They also extend their best wishes for a happy Easter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
0: Dear brothers and sisters, in our catechesis today, we contemplate Mary, whom the final chapter of the dogmatic constitution, Lumen Gentium, recognizes as a model, perfect member,
1: and his mother. Kedves zarándok testvérek, a mai katekézisünkben Máriát szemléltük, akit a Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezete, mint példaképet, tökéletes tagot és anyját mutat be, az Atya akaratának, Fia megváltó művének és a Szentlélek indításainak engedelmeskedve, Mária annak mintája, amivé az egyháznak lennie kell. Feltétel nélküli igenje megmutatja számunkra, hogyan lehetünk az egyház tagjai a kegyelem rendjében, anyánként hozzáfordulhatunk gyermeki bizalommal, bizonyosak lehetünk abban, hogy meghallgat, oltalmaz és szeret bennünket.
0: Let us be challenged by Mary's example of humility, active faith and obedience.
1: Engedjük, hogy Mária alázata, tevékeny hite és engedelmessége kihívást jelentse számunkra. Válaszoljunk nagy lelkű szeretettel, magasztalva Isten szívünkben, és merítve erőt a szentségekből. Kérjük Máriát, hogy segítsen bennünket fiának hűséges tanítványaivá válni. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen az Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Indonéziából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat, zarándokokat. Ma a Fatimai mi asszonyunk emléknapját ünnepeljük. 45 évvel ezelőtt ezen a napon. Merényletet követek el II. János Pál pápa ellen, és ezért a mai katekézisemet a Boldogság az Szűz Máriának szenteltem. Hamarosan az Úr mennybe menetelét is ünnepeljük, amely emberi természetének a mennybe való belépését jelzi. Rátok és családjaitokra örömmel kérem Krisztusnak, a mi Urunknak örömét és békéjét. Isten áldjon benneteket.
4: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit dem 8. und letzten Kapitel der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium richten wir unseren Blick auf die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Die erhabene Mutter des Erlösers wird als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche, wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe verehrt. Wiewohl Jesus Christus nach dem Wort des Apostels der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, hat Maria in ihrer mütterlichen Aufgabe beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade.
1: Kedves Mária rádióhallgatók, röviden összefoglalom a Szent Atya katekézisét. A Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezetével a boldogságos Szűz Máriára, Isten anyjára, Krisztus és az Egyház misztériumára irányította a figyelmünket. A megváltó magasztos anyját az Egyház kiemelkedő és egészen egyedülálló tagjaként, valamint hitben és szeretetben annak mintaképeként és legtisztább ősképének kell tiszteljük. Noha a Szent Pál apostol szavai szerint Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és ember között, Mária anyai küldetésében egészen különleges módon működött együtt az üdvözítő művében, az engedelmességével, a hitével, reményével és lángoló szeretetével, a lelkek természetfeletti életének a helyreállításáért. Ezért lett számunkra anyává a kegyelem rendjében. Tehát Máriában az Egyház a megtestesülés misztériumát szemléli, és így egyre inkább Krisztushoz válik hasonlóvá. Tehát röviden ez volt a lényege a Szent Atya mai katekézisének.
4: Helfe uns Christus und die Kirche. Kirche immer mehr zu lieben und so der Vollendung des kommenden Reiches Gottes.
5: Kedves hallgatóktól elnézést kérünk, hiszen a technika nagyon vicces kedvében van ma. Valószínű, úgy, ahogy Tibor atya is mondta, az időjárás befolyásolja, nagyon szakadozik, de amíg a különböző nyelveken folyik az összefoglaló, addig beszélgessünk egy kicsit. Mi volt az, ami téged a leginkább megfogott ebből a mai katekézisből, ugye a Szent Atya szavaiból?
1: Igen, nagyon érdekes kifejezést használt, hogy Szűz Mária, mint a nő ikonja. És nem csupán, én úgy gondolom, ez nem csupán egy vallásos költői kép a Szent Atya részéről, hanem egy mély igazság az emberről, a hitről és az isteni szeretetnek a befogadásáról. Tudjuk jól, hogy azon személyekről készítünk mindig ikonokat, akik valami nagyot mutattak fel az életben, híresek lettek, sztárok lettek, itt gondolhatunk sportra, művészetre, kultúrára, minden, de a szűzanya a nőnek, az nő ikonja tulajdonképpen, tehát egy női ideál, és benne az egyház nem egy elvont eszményt szemlél, hanem egy valóságos asszonyról van szó. Itt tulajdonképpen...
5: Aki minden egy, nőnek a példaképe kéne legyen.
1: Legyen, igen.
5: Minden tehát édesanyjának.
1: Egy, és onnan indul ki, hogy egy fiatal názáreti lány, aki félt, aki hallgatott, meghallgatott, hitt, és igent mondott. Tehát Mária nagysága nem egy rendkívüli külső erőben vagy hatalomban áll, hanem abban a belső nyitottságban, amellyel teljesen átengedte életét az Istennek. És ez azért történhetett így, mert ő bízott. Bízott az isteni szóban, az isteni ígéretben, és a hit ugye az bizalmat szül, és fordítva is érvényes, a bizalom hitet szül, és ez benne megvolt, és ezáltal tudott ő engedelmeskedni, alázatos lenni, és a bölcsőtől a Golgotáig szolgálta az Urat. És ezért ő a nő ikonja, ezért ő a nők ideája kellene legyen, és nem csak, mert benne a női létnek tulajdonképpen a legmélyebb szépsége ragyog fel, és pedig én számomra az, hogy a legjobb tulajdonsága a befogadó képessége az üzanyának. Tehát Mária, ő nem birtokolni akarja Istent, hanem ő helyet készít Istennek. És ez egy hatalmas dolog kellene legyen, feladatküldetés a mi hétköznapi életünkbe is, hogy ne a saját magunk által elképzelt Istennek higgyünk, mert ha nem teljesíti azt, amit akarok, akkor már nem Istenem, hanem nekünk is ez a befogadó képesség kellene uralja a belső lényünket, amelyben Isten tud dolgozni, Isten, engedjük, hogy rajtunk keresztül Isten szeressen. Tehát helyet készített neki a szűzanya az Istennek, tehát méhéből születik meg tulajdonképpen az örök ige, de előbb a szívébe fogadja be őt. És ez a, úgy gondolom én, a női titoknak az egyik legszebb arca, hogy életet adni, nem csak testileg, hanem lélekben is, vagyis reményt, békét, hitet és gyengétséget.
5: Igen, én erre, van nekem egy ilyen hát mondásom igazából magamnak, hogy én nem azért kell imádkozzak, hogy a Jóisten teljesítse az én álmaimat, váltsa valóra, hanem azért kell imádkozzak, hogy felismerjem a Jóistennek a rám vonatkozó álmait, és azokat valósítsam meg, mert úgy gondolom, hogy a szűzanya is ezt tette, hogy tényleg, amikor kimondta az igent, azt sem tudta, hogy mire mond igent, de az ő igenje mindvégig kitartott. A bölcső mellett is igen volt, és a kereszt aljában is, a kereszt lábánál is igen volt, és nekem ez a rendíthetetlen hite a legnagyobb példakép, hogy nem rendült meg, nem esett kétségbe. Biztos, hogy nagyon nehéz volt, és voltak fájdalmas pillanatok, de megmaradt Istenben.
1: Ezt úgy fogalmaznám én meg, hogy csendes erő.
5: Igen.
1: Tehát Mária ereje egy csendes erő, tehát nem uralkodik, ő nem kényszerít, nem áll a központ van, mégis ahogy mondottad, minden az ő igenjéből bontakozik ki, tehát a világ történelmét nem a hangosak változtatták meg a legmélyebben, hanem azok, akik csendben, háttérben szeretni tudtak. És Mária ezért igen, az alázatnak az ikonja is.
5: Igen, lassú vízpartot most szokták mondani.
1: Igen, de ő annak az embernek a képe, aki tudja, hogy az igazi nagyság nem az ön érvényesítésben bontakozik ki, hanem az önátadásban. És ahogyan át tudta ő adni teljesen magát az Istennek, ezáltal született meg a benne az örök ige, ezért testesült meg az ige benne. És én tovább folytatnám ezt a gondolatmenetet, mert nem csak a nő ikonja úgymond ideál, hanem a szenvedő nő ikonja is tulajdonképpen nem menekül el, nem lázad kétségbe esetten, hanem jelen marad. Tehát anyai szívével együtt szenved, és ma is ezt teszi. anyai szívével együtt szenved velünk. Tehát mindenképpen egy jó megfogalmazás volt a Szentatya részéről, egy jó kifejezés, hogy a szűzanya a nő ikonja, nem csak az öröm, a hit, az engedelmesség ikonja, hanem a szenvedés ikonja is. Megmutatta, mint nő, mint édesanya, hogy hogyan kell jelen maradni a kétségbeesésben is, és hogyan kell átölelni a keresztet. Tehát együtt szenved, és ebben minden emberi fájdalom visszhangzik, hogy ő a szenvedő nő ikonja is. Tehát az anyáknak a könnyei, az elvesztések, sebe, a kimondatlan félelmek, és mégis éppen ezért válik ő az egyház anyjává, és ezért van az, hogy az egyház a szenvedő egyház is, aminek ő az édesanyja. Tehát a szeretet nem akkor a legnagyobb, amikor boldog, hanem amikor hűséges marad a szeretet a sötétségben is.
5: Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért. Ugye János evangéliumában olvashatjuk. Így a Szentatya említette azt is, hogy ugye Szent II. János Pál pápa ellen a mai napon követtek el merényletet Ali Agcsa személyében, és ott is a szűzanya volt az, aki úgymond kivitte azt a halálos lövést. Nyilván megsebesült az akkori Szentatya, de Isten kegyelméből meggyógyult az élete, az életét a szűzanya megmentette, és erre emlékezik Leó pápa is, és ma van ugye a fatimai jelenéseknek az évfordulója is. Én ebből azt szűröm le, hogy minden élethelyzetben ott van a szűzanya, és mint a legjobb édesanyja figyeli a lépéseinket. Én sokszor úgy képzelem el, mint amikor a gyerekeim totyogtak, és néztem, hogy most esik el, legyek ott, hogy ugyanígy van a szűzanya is, hogy nézi, hogy jaj, ez a gyermekem mindjárt elesik, nem jut Krisztushoz, nem jut az atyához, na segítek egy kicsit rajta, hogy hát, tényleg minden édesanyának a példaképe és a női, bocsánat, a nőknek az ikonja, akire fel kéne nézzünk, csak sajnos egyéb példaképeink vannak, ugye, ahogy mondtad, hogy sokszor sportolók, meg tárok, meg híres emberek, ami nem rossz végül is, de az igazi példakép mégiscsak a szűzanya.
1: Így van. És én férfiként és papként is én azt tudom javasolni és ajánlani a nőknek, édesanyáknak, nagymamáknak, hogy ezt az ajándékot, amit kaptak a Jóistentől, és ez a női szelítség, ezt a női szelítséget töltsék meg isteni méltósággal, és így lesznek teljes nők. Mert ha bennetek van, mint nőkben az isteni méltóság, akkor ott jöhet bárki, jöhet bármi, jöhet vihar, jöhet tájfuns, jöhet bármi, azt nem tud megtörni, mert tele vagy isteni méltósággal, és ezért, amikor a szűzanyára tekintünk, nem csupán eszentet kell lássunk benne, hanem az emberi hivatásnak a legszentebb tükrét, vagyis az, hogy édesanyja. És az édesanyja kell legyen az, aki a legnyitottabb kell legyen az Istenre. Mert életet ad, ahogy Isten teremt, úgy a nő életet ad. És ezért a nő ikonja a szűzanya, mert benne a szeretet lett a legvalóságosabb dolog itt vagy a legerősebb valóság itt a Földön benne a szeretet. Tehát ha a nő megtölti, engedi, hogy az isteni méltóság benne lakozzon, akkor a legnagyobb szeretetet tudja itt a Földön a valóságban sugározni a környezete számára.
5: Ez tényleg nagyon szép volt, hogy megtölteni. Sokszor mondunk, vagy teszünk dolgokat, és nincs meg az a szeretet, amiről ugye Pál apostol is mond az 1 Korintus 12-ben, 13-ban, a szeretet himnuszban, hogy szeretet nincs bennünk, akkor tényleg bármit tehetünk, hogy a szűzanya szeretete mindent felül múlott. Az az önátadás és az önfeláldozás, az a szavakkal szerintem úgy nem is lehet igazából leírni. Hát mi mondunk ezt az, de az, amit ő tett, no.
1: Kimondhatatlan.
5: Igen.
1: Hát kell érezni.
5: Igen. És milyen szép, hogy a Jóisten minket, nőket bevon az ő művébe, hogy rajtunk keresztül új élet születik a világra, hogy én nagyon sokszor imádkozom a megfogant magzatokért, egy imacsoportnak is tagja vagyok, hogy az édesanyák tényleg ajándéknak tekintsék a megfogant életet.
6: متزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14 تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة وتوقف عند الفصل الأخير منه الذي يتكلم عن سيدتنا مريم العذراء مثال ونموذج الكنيسة إذ هي العضو الأسمى فيها ومثالها في الإيمان والمحبة فبقبولها كلمة الله وطاعتها لعمل الروح القدس صارت مريم المثال لكل الكنيسة كما أراد الله لها أن تكون أما لأبناء الله ومؤمنة منفتحة بصورة كاملة على سر الله وفيها تتأمل الكنيسة في هويتها ورسالتها لأنها تجسد الإيمان البتولي ومحبة الأم والشركة مع الله كما أن مريم العذراء بتعاونها الفريد مع المسيح في عمل الخلاص صارت أما للكنيسة في نظام النعمة دون أن تنتقص من وساطة المسيح الوحيدة بل أظهرت فاعليتها لذلك ترى الكنيسة في مريم العذراء أصلها ومثالها وتتعلم منها كيف تعيش الإيمان والطاعة والمحبة لكي تظل أمينة لرسالتها في خدمة ملكوت الله الآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
0: Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì.
1: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat. Újítsuk meg együtt igenünket az Úrnak és az ő akaratának teljes bizalommal, benne Mária példáját követve, mert ő új életet ad nekünk, az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és oltalmazzon minden rossztól mindenkor.
6: بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
7: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach apostolskiej posługi Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejszą katechezę, wygłoszoną we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, Leon XIV poświęcił ostatniemu rozdziałowi Soborowej Konstytucji Lumen Gentium, która przedstawia Maryję jako matkę całej wspólnoty eklezjalnej, najdoskonalszego członka ludu Bożego oraz wzór Kościoła i bezwarunkowego zaufania Bogu. Jej przykład – zaprasza każdego z nas do zadania sobie pytań. Czy czuję się aktywnym członkiem Kościoła, posłusznym Jego pasterzom? Czy proszę Maryję o to, by pomagała mi być wiernym uczniem jej Syna? Niech w nas wszystkich wzrasta miłość do świętej Matki Kościoła. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
0: Saluto cordialmente i Polaki.
1: Szeretettel köszöntöm, szívből köszöntöm a lengyel zarándokokat. Ezekben a napokban Lengyelországban a gyermekek először járulnak az első szent áldozáshoz. Legyenek számukra a szülők, hitoktatók és nevelők példaképek abban, hogy gyakran élnek a szentségek kegyelmével. Kísérjük őket imádságunkkal, kérve Máriának, az egyház anyjának közbenjárását, akit ti a Loretói Litánia éneklésével tiszteltek. Mindjártokra áldásomat adom.
7: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, vi esce sdoizletemet, kylde mazolas nevi zarandokoknok.
1: In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'Arcidiocesi di Otranto,
2: l'Arcivescovo Francesco Neri érsekkel.
1: Di San Giuseppe Moscati,
2: továbbá Moscati Szent József és az Assunta Santa Maria Sarconiból érkezett plébánia közösségei.
1: Trasmissioni dell'esercito italiano e la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.
2: Köszöntöm továbbá az olasz hadsereg ezredének katonait, a San Benedetto del Tronto kikötői kapitánságát, Gian Piero Palmieri érsekkel. Gondolataim végül a fiatalokhoz, a betelkezítő házasokhoz szól, köszönöm jelenléteteket, és rátok, valamint családjaitokra a Szentlélek ajándékait kérem, hogy mindig következetes keresztény elkötelezettséggel éljétek meg azokat a különféle hivatásokat és élethelyzeteket, amelyeket a gondviselés mindegyikötök számára tartokat. Mindnyájatokra áldásomat adom, most pedig a mi atyánk eléneklése után jön az pápai áldás.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szent Atyának a szűzanyáról szóló mai katekézisét, közben az egyházi méltóságok is köszöntik egy készfogással a Szent Atyát, és mi is köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy csatlakoztak ma hozzánk a mai katekézishez, és kérjük mi is a Mária Rádió nevében a szűzanya oltalmát és szeretetét minden hallgatóra, családra.
1: És ne menjenek messzire, hiszen hamarosan kapcsoljuk Portugáliát, Fatimát, ahonnan szentmisét fogunk közvetíteni. Kedves Tibor atya, köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy jobban megértsük a Szent Atya szavait, tolmácsoltad nekünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Búcsúznak önöktől.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,